0: A legismertebb dalok változatosan. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: Velünk mind a piszkos kők, minden lidér táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kők, minden lidér táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled!

0: hétköznapok szürkeségét. Színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Lám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke üres szobát.

0: orvosok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk fel!

0: legyen tánc!
1: Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.
0: Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRK.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órát! Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

Ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében. A mentők 8 embert szállítottak kórházba a Puskás stadionból. A visszavágón is kikapott a tatabánya, Észak-Macedón ellenfele nyerte meg a férfi kézi Európa kupát. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Gyorsan terjed az e-cigaretta és más új nikotin termékek használata a fiatalok körében, az iskolák pedig gyakran nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel a jelenség kezelésére. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet által koordinált Jared projekt felmérése szerint a szakemberek különösen a 12-15 év közötti korosztály tartják veszélyeztetetnek a nikotin fogyasztás első kipróbálása szempontjából. A projekt megállapításai alapján több országban hiányoznak a struktúrált iskolai megelőzés programok, és a pedagógusok további képzést igényelnek az új nikotin termékek egészségügyi kockázatairól és az ezekkel kapcsolatos kommunikációról. A Puskás arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el és 8 embert vittek kórházba a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntője alatt, közölte a szervezet vasárnap a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a mentőegységek a döntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvény helyszínén jelen voltak. A munkában összesen 62 mentőegység és 200 mentő dolgozó vett részt. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 esetben nyújtottak egészségügyi ellátást, 25 embert szállítottak kórházba. A legtöbb beavatkozás a Puskás arénában történt, írták a bejegyzésben. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint rendkívüli esemény nem történt, a rendezvény egészségügyi biztosítása vasárnap hajnalban 2 óra 30 perckor ért véget. Várnak mindenkit Ráb Zoltán múlt és jelen című kiállításának megnyitójára június 4-én csütörtökön 17 órára a Féja Géza közösségi házba Esztergomba. A kiállítás megnyitja Tóth Tamás Béla, a Tűzkerék XT tagja. És végezetül sport, a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének visszavágóját is elveszítette a MOL Tatabánya KC, az Észak-Macedón Ohrid vendégeként 31-25-re kikapott a bányász, így ezüstérmesként zárt a sorozatban. Hatalmas lehetőség előtt állt az Európa Kupa döntőjének mindkét résztvevője, a Tatabánya és az Ohrid is története első nemzetközi trófeájáért szállt harcba. Sajnos a hazai szurkolók a hatalmas feszültségben nem bírtak sportszerűek maradni, Baptiste Dematrinnak mutogattak rasszista jelzéseket. Az Ohrid 31-25-re nyert hazai pályán, így kettős győzelemmel hódította el az Európa Kupát. Tóth Edmond, a MOL Tatabánya KC vezetőedzője a Nemzeti Sportnak elmondta, sajnos ezt a párharcot nem lehetett úgy megnyerni, hogy egyik meccsen sem játszottunk jól, a jobb csapat nyert. Egy ilyen kapus teljesítményt nem tudtunk úgy kihasználni, ahogy kellett volna, pont Andó Arián védései miatt benne volt a meccsben a siker lehetősége. Támadásban a rutinos játékosainktól is komoly hibák csúsztak be, amit egy ilyen döntőben nem lehet elbírni. Viszont egy olyan idényt tudunk magunk mögött, amire abszolút büszkék lehetünk, mondta Tóth Edmond.
0: Időjárás.
1: Ma sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap a térségben. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra. 18 és 23 fok között változik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Amúgy nagyon tetszenek itt a környékek. Tegnap megnéztem Bárgesz testvért, Somlót, mind a kettő csillagos ötös, tehát hogy imádtam mind a kettőt. És tegnap már itt elkezdtem beszélgetni a grafikus kollégámmal, és arról dumáltunk, hogy hol mennyibe kerül egy lakás vagy egy telek. És mondta, hogy hú, hát hogyha neki annyi pénze lenne, hogy Budapesten vegyen egy lakást, akkor azt tuti eladná, és venne itt valahol egy tavat.
2: Egy tavat?
1: Most képzeld el a szituációt, hogy hazállítok a feleségemhez, hogy szia Petra, vettem egy tavat.
2: És mit csinálunk mit ott?
1: Mit csináltam? És akkor jövök vele, hogy hát de 4,5 méter. Tied az egész. Hány korodbeli barátnőd mondhatja el magáról, hogy van egy tava?
2: És lehet azt mondani, hogy hát jó, de nekik van lakásuk, mert nincs tavuk.
1: De nincs tavuk. Úgyhogy, de igen, kérem venni egy tavat. Most azóta ezen gondolkozom, de nem nagyon tudom kihasználni azt hiszem a lehetőségeket.
2: Hát azért milyen menő, most tényleg, ha belegondolsz, tehát, hogy azért a kislányod barátnőinek is nyilván leginkább gyerekszobájuk van, de senkinek nincs saját csónakja.
1: És akkor egy jó osztálytalálkozón ott frankiznél vele, hogy van egy tavam.
2: Igen. És egyébként hol élsz?
1: Csobbanunk.
2: A tavon.
1: Van egy kecsúa mellette. Korlátlanul bővíthető a rész.
2: Sőt, kettő. Mert hát van egy nappali, meg van egy álló.
1: Hát és ez is milyen csajozós, nem? Hogyha még szingli vagy, hogy gyere át keszegezni.
2: Keszegez, az arra buknak a nő.
1: Üdv a YouTube-on, mindenkit sok szeretettel üdvözlünk. Facebookon, TikTokon, YouTube-on is itt vagyunk, mert állítólag ez menő. Állítólag szeretik a fiatalok.
2: Szeretik a fiatalok? Szeretik a tika medjet. Na,
3: Azt hittem, a YouTube lesz a témánk.
2: Nem. Ott jelen vagyunk, a randi appon viszont nem. Legalábbis hát mi Ádival biztos.
1: Honnan tudod?
3: Én nem.
2: De se. Jó, ez lett volna a kérdésünk amúgy. Ja, lehet, hogy fönt vagy, csak mit tudom én, milyen művész néven, nem tudom.
3: Ádi?
2: Igen, Cupido 38.
1: Ádi Gold.
2: Ádi Gold.
1: Nem, az van, hogy...
2: Úgy más oldalon lehetnél fönt.
1: Tényleg nem lehet tudni, hogy ott vagy-e, vagy nem vagy-e ott. Mert bárki, bármikor bárkit regisztrálhat. Tehát most én fölmegyek a Rolandnak a Facebook oldalára, letöltök onnan egy képet.
3: Igen.
1: Nagyjából hallgatom a műsort, tehát úgy kb. Tudom, hogy miket állítana magáról, fontos a humorérzék, valami kis vicceset is kiírnék, mondjuk egy rendőrviccet, abból látszódna, hogy milyen korosztály célzol.
2: Jó, a varac befőtt.
1: Igen, és össze lehet rakni egy olyan oldalt neki, amiről ő nem is tud soha, hiszen ő nem látogatja ezeket a felületeket. Vagy nem.
2: Nem látogatom, tényleg, de még egyszer mondom, tehát, hogy azért az én fizimiskámmal megpróbálni csajozni egy randi appon, hát gyerekek, szóval azért lennének szerintem jobb tippek.
1: Jó, de minden esetre eléggé agályos a dolog.
2: Inkább és... akkor tieddel lehetne megpróbálni, érted? Tehát, és kiírni, hogy én vagyok a magyar Ed Sheeran.
3: Ez jó.
2: Na látod. Perfect. Te pedig perfect. Ah, you are perfect.
1: Az már egy nagy kérdés, hogy ezzel az egésszel mit érsz el, mert ennek akkor van igazán értelme, hogyha az én telefonszámommal csinálod, mert akkor engem szivatnak. Tehát, hogy Andinak már csörög a telefonja, valaki érdeklődik?
3: Persze. Jó. Igen, most jött egy meccselésem, tudod.
1: De ez valószínűleg egyébként női oldalról aggályosabb. Jó, minden esetre benne voltatok valaha ebben a világban olyan szinten, hogy saját magatoknak profilt hoztatok létre és próbálkoztatok? Nekem volt időszakom.
3: Volt nekem is.
1: Neked is róla, neked soha?
2: Soha. Úgyhogy én
1: fel sem merült?
2: Abszolút kívülállóként tudok csak beszélni, vagy el tudom csak képzelni.
1: De hogy?
2: Nem. Nem, sose jutottam el oda, hogy én ott próbáljak ismerkedni.
1: Hát lássuk be, hogy a Tinder az nem feltétlenül az én értékrendemnek való ismerkedés szempontjából.
2: Mihát ott mindenki egyébként abszolút élethosszig tartó kapcsolatot keresi, mindenki azonnal házasodna.
3: Hát vannak egyébként, akik azt keresik, és vannak, akik ott is találták meg. De ez szerintem az ilyen, nem tudom, 3% lehet körülbelül, szerintem.
1: Ott már senki nem veszi komolyan azt, hogyha kiírod, hogy hosszú távra tervezel.
3: Hát most már nem.
1: Tehát az már ilyen szinten nem működik. És akkor vannak azok a felületek, ahol beregisztrálhatsz ingyen, nézelődhetsz is, de ahhoz, hogy tényleg elérhess olyan embereket, akik komolyan gondolkoznak, be kell fizetned egy összeget. Tehát például nem nézheted meg a másiknak a profilképét, hogyha nem fizetsz be egy összeget havonta.
3: Hát vagy hogyha mondjuk küldenek neked levelet, akkor azt sem látod, amíg nem fizetsz.
1: Az milyen? Tehát látod, hogy jött, igen, mit tudom én, 5 levelet?
3: Idegesítő.
2: aztán fizetsz érte, megnyitod, és azt mondod, bárcsak nem fizettem volna,
3: ezért
2: egyik hülyébb, mint a másik, tudod.
3: Hát igen.
1: És az is kegyetlen, amikor csinálnak ezek olyat, hogy úgy írja, hogy veled 78,5%-ban meccsel. Tehát, hogy megmondja azt, hogy hány százalékban a tökéletes párod, és akkor kiírja, hogy az általad beírt tulajdonságok, az általad kért igények alapján hány százalékban passzolsz a másikhoz. Na, itt aztán már elgondolkodsz, hogy akkor befizeted-e, vagy nem, ott van egy 98%-os valaki.
2: De mindegy, mert úgyis a nagy része kamu, nem? Tehát, hogyha pasiról van szó, akkor vélhetően.
1: 98%-ban passzol, ez a 2% hogy ő is férfi, de a többi mind stimmelt.
2: A többit azt meg mind bekamuszta. Már bocsánat, de hogy ahhoz mennyire kell hülyének lenni, hogy párkapcsolatban vagy, és saját fotókkal, még ha nem is feltétlenül a valódi neveden, meg gondolom, hogy azért talán annyi esze van az illetőnek, hogy beregisztrál egy ilyen, akár a Tinderre, vagy bármelyik ilyen párkapcsolati, ilyen ismerkedős applikációba, hát hogy ott azért úgy tényleg le lehet bukni, nem? Tehát,
1: ezért vagyok én fent Horst Fuchs néven.
3: Horst Fuchs! Hát de a képed alapján felismer.
2: Horst Fuchs, hát de szerintem. Na, az Álbajusz, innen jött az Álbajusz. Hát Horst Fuchs néven Álbajuszban.
1: Fülbevaló.
2: Igen, és német 50-es nőknek tesz mindenféle erkölcs ajánlatokat.
1: Amúgy igen, amit mondtál, vagy kérdezted.
2: Elképzelted?
1: Kérdezted, hogy mennyire kell ez hülyének lenni? Hát szerintem egyébként nagyon. Jó, és hogyha mondjuk megkeresed ezt a csávót, ma egyik legjobb barátnődnek a csávóját, és azt mondja, hogy hát ez csak régről maradt itt fenn ezen a felületen, és jó is, hogy mondod, mert akkor most törlöm, de egyébként, hogyha szakítanék, akkor összejönnél velem?
3: Ez most ez egy nagyon nagy fordulat volt hirtelen.
2: Beleraktam egy spanyol.
3: Nem.
1: Csavar. Nem, oké. Okay. És hogyha mondjuk nem a barátnőnek a valaki-e, akkor is rossz helyzetbe hoz? Tehát, hogy mit?
3: Kinek a valaki?
2: Most én is értem a kérdés lényegét.
1: Tehát mondjuk a...
3: Akkor nem keresem meg?
1: Megtalálnál engem. Jönne Horst Fuchs a kalózfülbe valóval, de látod, hogy én vagyok az, még ha az Álbajuszom elég hiteles is. Akkor felkeresnéd a feleségemet, akivel egyébként nem vagy kapcsolatban.
3: Nem.
2: Hát de a stábcsoportba beküldeni.
1: Nézzétek már!
2: Nem hasonlít valakire, Horst?
3: Ja, tényleg, igen. Nézzétek már!
1: Nagyon kíves
3: a helyzet. Nem, idegenként nem.
1: Oké, közben egyébként jönnek az üzenetek meg az SMS-ek. Társkereső oldal csak arra jó, hogy rájöjj, hogy nem is olyan rossz egyedül. Igen.
2: Igen, ebben egyébként lehet valami, kivéve, hogyha rábukkasz Horstra.
3: Én is mindig rájövök erre.
1: Hányan rákeresednek most, nem? Jobbra kell húzni.
2: Tehát mindjárt beírod a Google-ba, hogy Horst Fuchs, tényleg. Tehát, hogy...
1: Egyébként ott szinte mindenki csak ágyba akarja csalni a másikat.
2: Szörnyű.
1: De róla,
2: de várjál, ez a csávó, te véletlenül mondtad ezt a nevet, vagy direkt? Vagy
1: direkt. Ja,
3: ez a, nem, tudod, hát ez a
1: nem tudod, ki az?
2: Ne, most de. Már így megvan, persze, hát a telesopos csávó, hogy de. Nekem így nem esett le, hogy ő a Horst Fuchs.
1: Hát gondoltam, valaki csábítót keresek, akire sokan buktak.
2: Hát amúgy figyelj, hát neki van kisugárzás.
1: Nagy zsivány lehetett, nagy zsivány lehetett. És
2: kópé, mindig, igazi kópé.
1: Mindig tudott valami kis trükköt mutatni a konyhában.
2: Hát szerintem máshol is.
1: Nézzek a répadarabolós videóját. Jó, hát...
3: Ezt majd azoknak küldjük el, akiket majd beszivatsz ezzel, tudod, a répadarabolós.
1: Na már most a YouTube mellett egy másik új felületet is találtam, a Reddit. Az is egy vadonatúj dolog, a fiatalok bírják. Na mindegy. Ott találtam néhány olyan kommentárt, amik ilyen randi felületeken a legkínosabb és kényesebb mondatok voltak, és belefutottak lányok ezekbe a mondatokba, meg fiúk ezekbe a mondatokba. Néhányat kigyűjtöttem, ami nekem nagyon tetszett. Állítólag ezek előfordultak a valóságban. Az egyik. Nem vagyok féltékeny típus, csak szeretem tudni, hogy mikor és merre jársz. Na, hiteles?
2: Na, ez egy óriási. Ha van óriási red flag, akkor ez az.
1: Ez red flag, azt mondod?
2: Abszolút, hatalmas.
1: És miért baj az, hogyha rád rak egy nyomkövetőt?
2: Ja, végül is.
1: Csak vigyázni akar rád.
2: Hogyne, hogyne, persze, hogyne. Atya úristen.
1: Aztán, hát ezt nem hittem el, hogy ilyen van, de ha nem tudsz meglepni Maldív-szigeteki utazással, lapoz.
3: Kiha.
2: Kicsit se aranyású.
1: De kapásból lehet tudni, nem?
3: A Sugar Daddy-t kerestem.
1: A következőt, Andi, te lehet, hogy elfogadod. Nekem azért erősen aggályos. Csillagjegy alapján döntök.
2: Jaj.
3: Csillagjegy alapján nem döntök.
1: Nem?
3: Tehát, hogy én engem érdekel, hogy kinek mi a csillagjegye, de nem ez alapján fogok.
2: Nem, ő aszcendens alapján dönt. Jelentse ez bármit, nem vagyok hülye.
3: A hold horoszkóptól.
2: Hold horoszkóp, az
3: is van.
2: Meg kínai horoszkóp.
1: Nem csillagjegy alapján döntök, de a skorpiók kíméljenek, igen.
3: Ja, hát aztán, igen.
1: Ezt imádtam, figyelj. 3 gyerek, 2 ex, 1 hitel, de a humorom verhetetlen.
2: Na ez jó.
1: Jó fej, vagy nem?
2: Ez jó fej, jó, tetszik.
1: Oké. Nem keresek komolyat, kivéve ha a munkától mentesítesz.
2: Tehát magyarán, ha eltartasz.
3: De igen.
1: De ez milyen böze? A következőt is imádom. Ezt én például el tudom képzelni a saját profilomban. Anyukám szerint jó parti vagyok.
3: A Horst Fuchs így
1: mutatkozik
3: be. Talál az 50 éves őket.
2: Lehet, hogy ott működik is a
1: hók. Mutizált.
2: És jól tudok vacsorálni. Még ezt dob be.
1: Aztán, nem vagyok előfizető, írjám Instagramon, mert itt nem látom az üzeneteket. Ez egy olcsó János, nem?
2: Figyelj, de legalább őszintén játszik.
1: Oké, és Roland, ezt te buktad, de ez is tetszik. Csak 180 centi felett, diplomával, saját lakással, ja, és legyen spontán. Ezt még úgy érezte, hogy még a végére.
3: Még azt nem tette hozzá, hogy legyen autója is.
1: Az ebben nincsen benne, de a Maldiv szigetekkel összehoznak.
2: A ház az volt benne, ugye?
3: Tényleg.
1: Lakás. Szerény. Az kiderül ebből, hogy szerény.
2: Aj, szerény, igen. Tehát legyen magas a csávó, de nem kell a ház, elég a lakás.
1: Úgy nagyjából egyébként lehet sejteni, hogy melyik férfi, melyik nő, nem? Tehát például ez az anyukám szerint jó parti vagyok, ez tuti fiú.
3: Férfi.
1: Nem, ez férfi.
2: Persze.
1: De például ez az utolsó, meg a csillagjegy alapján döntök, az csak nő lehet.
3: Hát meg a Maldiv szigetek is.
1: A gondolod, én nem regisztrálhatok így, hogyha nem tudsz meglepni szigeteki utazással lapoz. Ja. Nekem ez nem működne?
3: Nem tudom, szerintem a férfiak ilyeneket nem szoktak ilyet, nem? Nem jellemző.
2: Hát elég ritka azért, de aki ilyen ritkább. Az a sugar mamit keres. Horst Fuchs, amire te gondolsz.
1: Horst Fuchs, Flugzeug, Maldiv, Mutizagt.
2: Jó, de Mutizagt, ich bin handsome. Keverjük így a nyelveket teljesen.
1: Schreiben bitte.
2: Instagram.
1: 008. Ruf an. Na hát, így működünk mi a YouTube-on.
2: Ruf mich an. Csak hogy egészen pontosak legyünk.
1: Entschuldigung. Tudom, mert...
3: németül is kiavít. Nem csak magyarul javít ki, németül is.
1: Te így szoktad kiírni. Mert átjavítom. Ruf mich an. Oké. Mi böki a csőrünket, ez az a rovat, amiben Andi már bemutatta a tudását néhányszor, Roland egyszer, én pedig úgy voltam vele, hogy na hát én mindenkit és mindent szeretek, és nincsen mibe belekötnöm, mert ez a világ csodálatos.
2: Szia Kozsó, örülök, hogy itt vagy velünk.
1: Nagyon sokat gondolkoztam, mert hogyha ide témát kéne választanom, akkor szerintem nyilván belőlem a repont témakör fakadna elsőre, és az robbanna nagyot.
2: De mi bajod a reponttal?
1: De nem ezt akartam hozni.
2: Ja?
1: Hozhatom ezt is amúgy.
3: Majd megbeszéljük.
2: Akkor ezt majd legközelebb.
1: Választhatok, jó? Mert kettő van itt előttem, amiről szívesen dumálnék ebben a rovatban. Az egyik az ez volt. Mi volt a másik?
3: Ó, Istenem.
2: Tényleg elfelejtetted?
1: Frankon, öregszem. Lehet, hogy ezzel van a bajom. Dumáljátok már valamiről, amíg eszembe jut.
2: Szerinted mi baja lehet a reponttal amúgy? De tényleg, tehát, hogy...
3: Nem tudom, mert amúgy meg tök egyszerűen működik.
1: Na jó, akkor menjünk bele a repontba.
2: Lehet, hogy ez a bajod? Nem tudod jól bedobni, vagy...
1: Frankon elfelejtettem, egy perce kigondoltam, hogy mi lesz ebben a rovatban, és már nincs meg. Ez mit? Drága orvosok, ez mit árul el róla?
2: Szoktak erre ilyen adni ilyen tablettákat, pirulákat, csak az majd elfelejteni bevenni, ugye?
1: Nagyjából igen.
2: De tényleg, hogy mi lehet a gondja az embernek a reponttal, mert hogy odamész, relatíve egyszerű a működési elv, tudod. Általában milyen nagy zsákba visszük a mindenféle ilyen 50-es flakonokat, dobozokat, és így sorba bedobálod.
1: Jó, akkor elmondom.
2: A végén szelvényt.
1: Elmondom röviden. Az a bajom vele, ja, te szelvényre mész, mert én az utalós rendszert csinálom. Az a bajom vele, hogy 1.0. Ezekből a gépekből, nálunk ugye 2 van ott a környékünkön, a közelben, és ezekből a gépekből rendszeresen legalább 1, hanem 2 éppen megtelt, elromlott, nem működik, várnod kell. Ha pont olyan napod van, amikor nem ez van, akkor pont jön valaki, akitől egyébként nem sajnálod a pénzt, mert megdolgozott érte, összegyűjtött magának 6500 üveget, és abból akar megélni, és előtted elkezdi visszarakosgatni. De nem ám úgy, hogy adj uramisten belevágja, hanem így egyenként is. Fölemeli kicsit, megforgatja, megnézi. Ja, ez nem jó. Nem, biztos nem jó. Még itt nem. Tényleg nem jó. Jó, akkor ez kidol. Várjál, lehet, hogy úgy jó, hogy nem jó. Na, és ezt végigvárod. Ha végre oda jutsz, és tudod kezelni, rohadtul nem olvassa be a vonalkódot, mert már előtted összemocskolták, és hogyha még be is veszi az üvegeidet, és vissza is küldi neked a pénzt, akkor is ott álltál körülbelül fél-egy órát, 860 forintért, és tegyük hozzá, nem beszéltünk még arról, hogy el kell odáig jutnod, hogy azok az üvegek összegyűjjenek, azt hova rakod? Szemetes zsákba, otthon, áll a sarokba, foglalja a helyet, guztustalan ragad, kiukat, kifolyik, felmosod, vagy ha a kocsitba rakod, beleborul, 2000 a tisztítás, 1000-et kapsz vissza az üvegekből, nem ár!
2: Képzeld el, nekünk van erre tartunk, olyan, mint egy szennyes kosár, most már van, erre lehet rendelni valamelyik ilyen kínai applikációból, azt hiszem azt mondja, onnan rendeltek.
1: És ha megrendeli most, kap hozzá ajándékba egy másik tartót is. Ilyes tartó. Kukac?
2: Ilyes kukac, ja. Nem, szóval, és jól is néz ki ráadásul. Tehát, hogy jól néz ki, a zsák is kellően erős, ami benne van, úgyhogy tudom neked javasolni, de még készítsek otthon egy ilyen videót, bemutassam a használatát, hogy
1: nem, de
2: neked Ádi, így működik.
1: Te Hodályban élsz, neked van helyet hova rakni, de én egy sima lakásban élek, kis terület, alig férünk. Nézzek, Andi, hogy bólogat, védjél már meg egy kicsit.
2: De ezt tudod mekkora? Ez tényleg, az akkora, mint egy szennyes tartó, de tényleg.
3: Na jó, nagyobb. De egyszer az is megtelik.
2: Ha meg, érted, akkor elviszed és bedobálod.
3: Hát de ha nem akarsz 50-szer menni, akkor azt valahol tárolni kell.
2: Hát de... Tehát ebben azért fél rám elég sok. Tehát, hogy
3: hát elég sok fél, mert
2: 3-4 ezer forintnyi összejön.
1: Tehát régen volt jó.
3: Mekkora ez az, mert az enyém az akkora, mint egy szennyes tartó, és ennyi nem fér bele. 3000 forintnyi.
2: Hát de ebbe azért fér. Jó, mert
1: van otthon egy ilyen szobájuk.
2: Sokat tudott.
1: Van otthon egy ilyen szobájuk.
2: Igen, mert abba tartjuk.
3: Külön a repontos plakonoknak egy szoba.
2: Hát így néz ki az emelet, tudod, hogy egyik gyerekszoba, másik gyerekszoba, hálószoba, repontszoba.
1: Repontszoba. Van azért előnye is, mert például ilyen zseppénzre tök menő, tehát hogyha lenne gyerekem, akkor tudja, hogy ez egy ilyen házi munka lenne, amit szívesen csinálna. Vagy amúgy van gyerekem.
3: Hát de még szerintem még nem tartott. Még nem tartott.
2: Ez az őszinte megdöbbenés. Amúgy van gyerekem.
1: De igen, 3 éves leszek, nem így. De amúgy most is jó közös program. Zseniális ötlet, külföldi modell egyébként, mi más, Ausztriában már működik. Az önkiszolgáló kasszák helyett az úgynevezett közösségi bolt. Nagyon röviden elmondom, hogy ez miről szól és hogyan kell elképzelni. Egy nagyobb területen van, tehát itt most az ausztriai modellre építünk, az egy 350 négyzetméteres bolt. Úgy működik, hogyha itt vásárolsz, vagy ide jársz vásárolni, akkor be kell vállalnod havonta, nem annyira sok, 1-3 órás műszakot, amikor tulajdonképpen vagy a kasszában dolgozol, vagy a raktárban, vagy árufeltöltőként dolgozol, tehát kvázi te is munkatársa leszel az üzletnek, cserébe te ott vásárolhatsz. A 3 órátokban mit vállalnátok be? Raktároznátok, polcot pakolnátok, rendeznétek, kasszáznátok. Én mindig ki akartam próbálni a kasszázást amúgy.
2: Én árut töltenék.
1: Te árut töltesz?
2: Én árut töltök. Nem tudom, azt úgy, amikor ugye volt egy nyár még annó fiatalként, amikor én ezt csináltam, és valóban dinnyéket pakoltam zömébe, de kellett mellette néha másik osztályokon is árut tölteni. Én azzal úgy el voltam. Meg engem zavar egyébként a rendetlenség. Én akkor is, hogy csak vásárlóként vagyok bent, és valami nem úgy van visszarakva, én simán megigazítom.
1: Azt te vagy?
2: Én simán, tényleg.
3: Én is szoktam ilyet.
2: Meg nem oda van visszarakva, én a helyére rakom. Vagy a ruha üzletben is. Hát olyan trehány módon, néha csak úgy levágják, mit tudom én. Azt is volt, mert összehajtottam pólót másután.
1: És szerintetek is teljesen logikus és racionális az, hogy a termékek közül mindig a negyediket kell elvenni a polcról, különben meghalunk? Ti nem így vásároltok?
2: Ez rédülszám misztika?
1: Nem, az elsőt nem szabad. Az elsőt semmiképpen nem szabad elvenni. Tehát mindig mögé kell nyúlni.
3: Én vagy a harmadikat szoktam még, mert ugye a másodikat is kicserélhetik az elsőre.
1: Ugye?
3: Úgyhogy...
2: Húha, azért komoly összeesküvés elméletek vannak ám a ti fejetekben.
1: De ha az Andiben volt előttem a boltba, akkor a második mögött is sem jó, tehát akkor már a negyedik kell.
2: Ja, te ezért...
1: az első kettőt.
2: Ja, és ezért nem mindig a negyedik. De innentől kezdve, hogy ezt hallja a fél megye, innentől mindenki a negyediket fogja elvenni, szóval Ádi, neked már az ötödikre kell rámenni.
1: Igen. És a Roland megjön majd mögöttünk, és rakja rendbe, amit ledöntöttünk,
2: hát
1: nem?
2: Ez az.
1: Szép társaság vagyunk.
2: Szitkozódnak, kik járnak ide, milyen emberek elszárolnak itt, te jó?
1: És ami ilyen szebb, vagy ami jobb áru, azt úgy magadnak félre rakod a műszak végére, hogy azt te vásárolhass meg? Vagy kiraksz mindent becsülettel?
2: Ja, simán félre rakom, persze.
1: Jó, ez tetszik, ez derék. És hátrébb rakod-e azt, ami tovább jó szabatosság, tehát figyelsz-e ilyenekre, vagy a friss lehet elől?
2: Hát alapvetően szerintem a legtöbb helyen így csinálják, hogy hátra rakják a frissebbet.
1: Lehet, hogy a negyedik az már rosszabb? Na jó, azt majd átnézem.
2: Van ilyen, hogy szavatossági idő. Egy ilyen protip neked, hogy nézd meg, olvasd el.
1: Nézd
2: meg a naptárat, hányadika van?
1: De amúgy ez humbug, mert tudja, hogy miután lejárnak, még azért egy darabig fogyaszthatók a dolgok, tehát hogy ettől én nem félek annyira. Andi, te melyik pozíciót töltöd be?
3: Én kasszáznék.
1: Te is kassza. Jó, akkor csináltunk majd ilyen kassza versenyeket, hogy kinél nagyobb a sor, vagy akkor megyünk ki pihenőre, amikor azt akartam mindig, hogy amikor jönnek a sorba, akkor csak hátra kiáltani, hogy bocsánat, mindjárt zárok, álljon át a másik kasszába. És akkor majd így küldöm át hozzád az embereket.
2: Az milyen vicces lesz, mikor egymáshoz fogjátok kérdezni. Én
3: is mindjárt zárok,
2: és akkor így mennek jobbra-balra szerencsétlen vásárlók.
1: Na, nagyon tetszik, jó.
2: Meg hát ide azért nyilván nem csak ez a közösség jár bevásárolni, tehát nagyon fontos arra, hogy hogyha nektek van kedvezményetek, akkor a kedvezményt jól beütni a kasszába. Áll, csak mondom nektek, erre oda kell figyelni.
3: De ahhoz meg ugye mi az lakcímkártya kell?
1: De nem? Hozzám ne gyertek tehát kuponnal, tehát az menjen az Andihoz, aki kuponozik.
2: Nem szereted a kuponokat?
1: Hát ha én csinálom, oké, de amikor előttem valaki kirakja a 68 kuponját, én megértem, hogy spórolnia kell, de ami időt az elvesz tőlem, az durva.
2: Na várjál, ma már ugye szóba kerültek az önkiszolgáló kasszák, mert nekem az egyik állandó bosszúságom, az egyik olyan hipermarketben, ahova járok vásárolni, van nekik ilyen applikációjuk. És akkor be lehet olvastatni kuponokat telefonról. Hát gyerekek, legutóbb a 4 darab kuponbeolvasással, ha 6,5 percet nem szórakoztam, tehát aki ilyenkor lát engem vásárolni.
1: Akkor te vagy az, aki előttem szív.
2: Hallod? És így forgatom, hogy oda teszem, akkor lejjebb, följebb, akkor kicsit megdöntve, tehát hogy ez a olvasd már be az anyádat, tehát hogy, és úgy trükközök vele, és egyszerűen mondom, perceket tudok elszöszönni.
1: És mennyi spóroltál, 650 forint?
2: Legutóbb 2800-at kérlek.
3: Oh! Sokat lehet vele spórolni.
1: Jó, egyébként én is kuponozok, tehát a tegnapi bevásárlásnál is azt csináltam, hogy leszedtem így belőle egy nagyobb 165 forintos összeget. Tehát, hogy ezek jól esnek az embernek akkor is, hogyha kicsi ez a szám, ami ott lejön. Jó, Andi, 3 órát végigbírunk egy gyűjtőhelyünkben, nem?
3: Tehát
1: nem
3: hát, kell, 3 órát lehet
1: nem
3: bírni.
1: Kell se szünet, se pelenka, semmi ilyesmi.
3: Azért egy kicsi szünetre lehet, hogy kimennék.
1: Jó, tehát akkor azért az legyen jó. Kivállalja a takarítást? Mert azért ott ezt néha föl kell mosni a Roland után.
2: Ja, a dolgok, amiket leverek, hogy elejtem az innyét, vagy nem tudom.
3: Azt majd csinálja más.
1: De mi mondhatjuk, hogy takarítást kérünk a valamelyik osztályra, nem? Tehát azt is mi mondhatjuk.
2: Várjál, a stábból kit fog rá betakarítani?
3: Tulajdonképpen mi irányítunk, nem, Ádi?
1: Mi vagyunk a vezérlőben, ha akarjuk, valaki nem megy ki.
2: Aki szerintem nagyon precízen takarítana, az az Immerer Tomi. A Tomival kinézem, hogy ő precízen takarítana nagyon.
1: Scratchelne a viledával?
3: A Crocs papucsában.
1: Szerintem... Ahogy a Crocs papucsban nagyon jó.
2: Hát az olyan takarítós, úgyhogy nem szerintem tényleg a Tomiból kinézem, hogy ő az a típus, aki precízen, alaposan takarít.
1: És tudom, hogy erre nem gondolt ez az üzlet, de én még a Bálint Lackót beraknám ilyen szekusnak. Tudod, ilyen kis fejhallgatóval, hogy ő figyelne. Ő nézné az embereket, akik vásárolnak.
2: De ha jön olyan CIA is.
1: Ha a biztonsági őr, aki figyel. Aki kidobja a néniket, de átengedi a terroristákat.
2: Ez... És az összes csinos 20-as, 30-as hölgyet, igen.
1: Hát ez nekem tetszik, szerintem meg kéne csinálnunk.
2: Így van, de azért egy ilyen forrásos boltot azt lehet, hogy adnék. Mi a Kittinek nem találtunk szerepet, de én elképzelem, szerintem ő legyen egy csemegepultos.
1: Jó!
2: Az új Lenke néni, és közben megosztaná az életbölcsességeket a vásárlókkal.
1: És vágja ott neked a parizert.
2: Igen, és közben beszélget.
1: Én adom. Hát, Andi, imádtuk a híreket, a teknős békákról is érdekes dolgokat tudtunk meg, hogy a galapagoszi teknős...
3: Jaj, de jó, hogy végighallgattátok. Szegény nőstény teknősök. Én
1: 15 hím, jut egy nőstényre, azok 19. meg menekülnek. 19? Az még rosszabb, és azok menekülnek, és közben lezuhannak, meg ilyenek.
2: De a másik helyi hír, az meg ilyen csajozós dubaként is jól használható, hogy szia, szívesen kapcsolódnék hozzád egy kötetlen programok keretén belül.
1: Ja, érdemes nálunk híreket is hallgatni. És volt benne egy olyan tudományos kutatás, amit én gyakorlatilag ugye feléig tudtam követni, de olyan adatok meg infok voltak benne, hogy azt éreztem, hogy te a tudományos hangulatodban vagy, úgyhogy kérlek, hogy tudóskodj nálunk is itt a nap hírében.
2: Tudós percek Andival.
3: Igen, volt egy, igen, amiben én is már így néztem, hogy úristen, ki fogom-e tudni mondani. Na mindegy, ezeket szeretem, ezeket a híreket. Na, de ezt ki fogom tudni mondani.
1: Igen?
3: Igen, mert hogy képzeljétek el, hogy hát olyan embereket keresnek, akik vállalják azt, nem akarom elinni, hogy az alsó neműjükbe tesznek egy kis kütyüt, ami azt fogja mérni.
2: Az enyémben van. A kis kütyüde.
3: A kis kütyüde.
2: Nem túl nagy, kicsiket.
1: És mit mér?
3: Hát, tényleg, az mit mér?
2: Nagyjából semmi.
1: Hogy áll a mutató?
3: Merre felé áll a mutató?
1: Kileng?
2: Melyik kis mutató, vagy nagy mutató? Nagy mutató, nincs csak kis mutató.
1: Na igen, tehát Rolandon kívül...
3: Az is lehet helikopterezni.
1: Én elhatárolódtam. Szóval milyen, maradjunk
2: a magától érted, de ő dobja be.
1: Maradjunk a tudománynál. Milyen kütyüt lehet
3: szóval
1: rakni a bugyiba?
3: Szóval azt méri a
1: bugyit. Ezt nem lehet komolyan. De ez tudomány.
3: Szóval azt méri, hogy mennyi a szellentésednek az... Hogy hányszor szellentesz.
2: A milyen? Hát azt tudod számolni is.
3: Na jó, de te nem tudod, hogy amennyi ma? Mennyiséget szeletettél ma, az egészségese vagy
2: nem. Aha! Hát ez egyszerűen csodálatos téma, tényleg érzem én is.
4: Kell egy...
2: Ez kell a tudománynak.
4: Roland, mi is érezzük, ez a baj. Szóval, hogy...
2: Ez elengedhetetlen.
4: De pont, hogy na, elengedhető.
3: Igen, szerintem is. Hát de most érted? Buenos morgen, minden hét.

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: mikrofonnál Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Hát vidám reggelt kívánunk mindenkinek, és hát az a helyzet, hogy egyrészt itt nekünk van most valami kis technikai... Aha, hogyha vissza, össze-vissza el van nyomogatva a keverőpút, akkor ez van, hogy itt ilyen kis technikai problémával indítjuk a hetet. Na de ezen túl leszünk, már túl is vagyunk. Az van, kérem szépen, hogy kettő jó hírem van, így rögtön hétindításként. Az egyik az, hogy most már naptárilag is nyár van, mert hogy itt vagyunk, ugye, június 1-én. A másik pedig, hogy itt van megint az Ádi, hello.
3: Jó reggelt, Komárom, Esztergom megye, sziasztok, hello, hello, hiányoztatok. Tényleg amúgy.
2: Na hát figyelj, ezt elhiszem, mert hogy az elmondható, hogy azért miért voltál otthon, vagy miért pihentél?
3: Persze elmondható, nem tudtam beszélni.
2: Hát mondjuk azt amúgy sem tudunk, de...
3: Ja, nem, bölcsességfog alakítás, tudod, a jófajta, de én ezt már csak altatásban, de utána meg ilyen teletabi maszk, tudod, az a kerek, ami a mesékben vannak, ilyen hűtőmaszk.
2: Ah, tényleg úgy néz, de ezt meddig kellett hordanod?
3: Hát ameddig lapult meg tompult a dolog, meg van, ráadásul akkor már egybe vontak mindent, volt egy ilyen nagyobb heg, most meg kisebb heg lett az államon, van egy ilyen eséses sérülésem, most már rendbe vagyok hozva.
2: Tehát ami a fejeden volt, azt megpróbálták rendbe hozni, kivéve a plasztikai részét.
3: De az nem sikerült, tehát még mindig ugyanúgy nézek ki, ahogyan eddig néztem ki, de hogy az jó volt, hogy aludtam. Tehát hogy én nagyon régen aludtam utoljára ennyit.
2: Mennyit sikerült?
3: Hát úgy szerintem nem keltem ilyen korán, de nem is annyira drasztikus, tehát én 8 körül, de minden nap megvolt a délutáni szunya.
2: Áj, na hát ez egyébként aranyat ér, igen.
3: Az így, volt a nagyon
2: az ember
3: jó.
2: Nagyon becsüli. Ja, na jó van, tehát most már akkor jól vagy, fogad,
3: persze.
2: Már nincs.
3: De egyébként tényleg az a legdurvább, amikor valaki nem tud beszélni, és én már, hogy is, nagyon kisgyerekkoromban megmondtam, hogy nekem fizikailag fáj, ha 10 percig nem beszélhetek, anya. És ez tényleg így van, úgyhogy ez úgy hiányzott, azért próbáltam valamelyest, otthon csajok gyógyítgattak, úgyhogy ez is tök jó volt, teraszon növényeket ápoltuk, már sárgul a citrus, tehát hogy ez már romlik, de nem tudom, egyszerűen nem tudunk életben tartani egy citrust.
2: Hát figyelj, ez a mediterrán térség, ahol laktok,
3: nem
2: tudod.
3: Jön be. A 11. kerület nem elég mediterrán neki?
2: Úgy tűnik, hogy az már neki. Hát vagy túl mediterrán, de ez a másik, ami opció lehet.
3: Ja, autózni ide megint jó volt, simán siklott minden. Néztem egyébként hosszú idő után újra néztem foci meccset, megnéztem a BL döntőt. Kifejezetten szórakoztató volt, nekem tetszett, bár jobban örültem volna, hogyha az Arzenál nyer.
2: Hát, én meg úgy néztem meg ezt a BL döntőt, itt egyébként pont pénteken talán kérdezték is hallgatók, hogy mit várok. Hát mondom, gyerekek, vagy ugye mi lehet? Tehát, hogy PSG nyer ugye elég stabilan, tehát ugye ez volt az egyik papírpont. A másik, hogy az Arzenál visszaáll, na ezt láthattuk, tehát ez a hogyan bekeljünk 10 emberrel 20 méteren, várható volt, hogy nagyjából ezt fogják játszani, és akkor behúzzák ugye egy szoros meccsen, vagy esetleg tényleg ez, hogy így döntetlen, és akkor elhúzódik hosszabbításig. Na hát végül ez lett, ez az opció, az meg már lutri, a 11-esek az már lutri, de hogy amitől én kivagyok egyébként, és ezt most nyugodtan írjátok meg, drága foci drukkerek, akik hallgatnak, hogy ez a nekifutás, tehát ez a totyorgós nekifutás a 11-eseknek, hogy ki volt az a vadbarom, aki ezt kitalálta, és elhitte, hogy ettől majd jó lesz, mert hogy ezzel majd ő úgy megzavarja. Hát saját magad
3: zavarta meg. Igen, ezt én is éreztem. Nekem volt néhány dolog, amit nagyon figyeltem, és nagyon tetszett. Én abban szinte biztos vagyok, hogy mindig 11-esekig megyünk ilyen meccseken. Tehát, hogy amikor én ilyen meccset nézek, akkor mindig elmegyünk a 11-es párbaig.
2: Aha.
3: És többnyire nem az nyer, akinek szurkolok, de volt néhány megfigyelésem, ami nagyon szórakoztatott. Az egyik, volt egy fórum, akik teljesen kiakadtak, hogy nyilván ez mindenkit érdekelni fog, hogy a kommentátoraink, akik egyébként szerintem zseniálisak voltak, fején a fejhallgatóból a kábel kilógott, és majdhogy nem zárlatos volt, és így befotózták, hogy milyen cikki, hogy az RTL-nek nincsen egy jó fülese. Na ez volt az egyik, amelyiken én megakadtam, hogy nem csak nálunk akad néha be a technika. RTL Klub, hello! A másik, amit nagyon imádtam, öcsém nézte, hogy milyen jegyárak vannak így az utolsó pillanatokban, még ilyen 1,5 millióért lehetett volna bejutni, mert ő ugye nagy arzenálos, de azért ennyire nem nagy. Ezt úgy nem. De hogy tök vicces volt nézni, hogy ahol egyébként ilyen 10-20 ezer forint egy napra egy szoba, szállodába, bárhol, ilyen kis kiadószoba, meg nem tudom én mi, a 10-20 ezreseket lehetett bérelni most ilyen 500 millióért.
2: azt gondolom, hogy ha valakik, egy akkor napra. Tényleg a budapesti hotelek. Na, ők nagyon örültek annak, hogy itt volt a BL döntő.
3: És várja, volt egy szemfüles youtuber, vagy nem tudom ki az ebben, nem ismerem, mindegy, aki azt csinálta, hogy fotózta azokat a francia és angolokat, akik félmillióért ilyet béreltek, vagy foglaltak, ahogyan bemennek, és ahogyan realizálják, hogy ők itt mit kapnak majd a pénzükért. És annyira szórakoztató volt.
2: Nem, hát egyébként ez nyilván, amikor...
3: Fotózta azokat a francia és angolokat, akik félmillióért ilyet béreltek, vagy foglaltak, ahogyan bemennek, és ahogyan realizálják, hogy ők itt mit kapnak majd a pénzükért. És annyira szórakoztató volt.
2: Nem, hát egyébként ez nyilván, amikor kihirdették, hogy itt lesz a

0: ezt kellett volna tenned.
1: Igen, és egyébként szerintem simán, na mindegy, még szerintem még innen is ki lehetett volna adni helyeket. Szóval az, a másik, hát ugye az Ohrid, de hát arról a hírekben is beszéltünk, meg hát a Tatabánya egyrészt egy zseniális szezon volt mindenestől szerintem, másrészt viszont nem, ez nem volt nagy meccs.
0: Hát ez nem, 21 technikai hiba. Azért az bár, hogy nézzük, az nagyon sok, tehát hogy mondtam a meccs után, hogy szerintem az az NB1-ben sem nagyon fér bele, nem, hogy egyébként egy nemzetközi kupadöntőben, meg hát tegyük hozzá, hogy azért ez az Ohrid, ez jó csapat, tehát ez azért tele van válogatottakkal, ugye van benne szerb válogatott, macedon válogatott, a kis japán sráccal abszolút nem lehetett virni, tehát amellett, hogy bedobálta a heteseket, az egy dolog, de hát megindult, kicsit ilyen strakadani stílusban játszik amúgy, szóval, hogy ugye ő is ilyen alacsonyabb, vékony, nagyon gyors lábon, és hát egyrészt nehéz lekövetni. Másrészt meg, hát ha megnézte bárki is egyébként, hogy ott azért hármasba védekezett mondjuk a Nacho meg a Huba, és hát mondjuk azt néztem, hogy szegény Hubának arra kell figyelni, hogy nem tud úgy nyúlni, hogy ne nyakon vagy fejtájékon éri a gyereket, mert ő még ráadásul le is viszi a súlypontját, néha így bele is dőlt, nagyon rutinosan, nagyon ügyesen eljátszotta, vagy rájátszott, hogy még inkább kiszorják vele szembe az embert. Ugye eleve a Havrán sérült, tehát ő nem is tudott játszani. Úgyhogy, ja, hát nem. Az igazság, hogy ez tegnap nem az a játék volt valóban, amivel egy nemzetközi kupadöntőt be lehet húzni. Ezzel együtt tényleg ez egy ritka szép szezon.
1: Bennem nem az volt, hogy csalódtam, hanem bennem az volt, hogy sajnáltam a csapatot, mert tudtam, hogy ennél azért több van. Tehát, hogy ez most nem jött össze.
0: Hát ez nem, igen, tehát hogy ennél azért jobb játékra képesek a fiúk. Minden esetre én biztos vagyok abban, hogy tegnap este még csalódottak voltak. Ha valaki nézte utána az interjúkat, akkor az evidens volt, hogy ott a...
1: Igen, ez is ilyen szempontból szívás, mert ezért jobb a bronz, mert ott legalább megnyerted az utolsó meccset. Az ezüstnél meg azt érzed, hogy valamiről lemaradt elő, de Banyák Európában a második legjobb csapat.
0: Igen, ez lehet, hogy egyébként tényleg egy-két nap múlva már úgy fogják felfogni a srácok, hogy ez nem ezüst, hanem fehér arany.
1: Ja, egyébként szebb is.
0: Szem, ugye? Ma délután meg lehet a csapatot fogadni, az Árpád téren délután. Hát remélhetőleg az időjárás kedvezni fog, mert azért már ilyen borongós, kicsit esős időt mondanak, de hát bízunk benne, ugye mi magunk is ott leszünk, mi megyünk. Is fogadjuk majd a srácokat, és hát természetesen ki is faggatjuk őket. A tegnapi meccsről is, meg úgy ámlok egyébként az egész szezonról. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy így fél nap alatt bármi változott-e bennük, mármint hogy egy kicsit esetleg így a csalódott mértéke az csökkente. Hát nem egyszerű egyébként az ő napjuk sem, mert nagyon korán kelnek, buszoznak Skopjéba, onnan ugye repülnek, és akkor úgy jönnek busszal ide, úgyhogy ja, hát félhetően nem lesznek túl kipihentek.
1: Hát kíváncsi vagyok egyébként, mert a repülőtéren is lehetnek csúszások, ide fognak érni?
0: Hát bízzunk benne, igen.
1: Jó, csak annyi, hogy azért, hogy mennyit változtak meg, hogyan, remélem, hogy ez a balkán dolog, ez vagy balkáni dolog, ez nem ragadt át rájuk, tehát nem lesz szájra puszi megölelés, amikor fogadjuk őket. Én nagyon remélem.
0: Ha igen, levideózzuk. Ott mindenki szájra puszítod mindenkinek, azt mondod?
1: Terjesszük ezt, és akkor vicces lesz, ha kimennek a magyarok.
0: Hogy így fogadják a játékosokat?
1: Igen. Nem, azt tudom, ami nagyon furcsa volt nekem mindig, az a nagyon közel állunk egymáshoz. Tényleg, tehát hogy úgy beszélünk, hogy szinte az arcunk, esetünkben ez elképzelhetetlen, de hogy ilyen 5-10 centire legyen egymástól.
0: Jó, de alapvetően például ez nem csak ők, hanem mit tudom, a kínai turisták is így csinálják. Tehát ők is úgy járnak sorba, hogy így hát nem, hogy az aurádba érnek bele, hanem már egy testüregedbe.
1: Igen, tehát itt tényleg nincsen ilyen. Ami a másik, az tényleg baráti körben ez a tacsi-tacsi, tehát ez a fogdossuk egymást, meg ilyesmi, és nem ritka az, hogy jó barátok, és nem többet belegondolni, kézen fogva sétálnak az utcán.
0: Jó, hát én nem tudom.
1: Mi is úgy megyünk, mert délután.
0: Ha szeretnéd.
1: Az furcsa lenne.
0: Ugye, közben nyomok itt. Az is, hogy meleg van. Már
1: klíma
0: most
1: korregeri.
0: Igen. Tehát, hogy
1: boldog júniust amúgy.
0: Klimaxolok. És hát, ami gyerekek nagyon-nagyon fontos, el ne feledkezzünk róla, bár Rédi kolléga nem hangsúlyozza. Mit? Boldog születésnapot Ádikám utólag is.
1: Jaj, de kedves, köszönöm. Hát így. Az utolsó lehetőség, hogy hármassal kezdődjön az életkorom.
0: Én nem akartam elmondani, hogy szabad. Hány éves lettél, de akkor szabad ezek szerint.
1: Bármilyen valami jó tanács, hogy a szülinapomra...
0: Akinek van kedve, az nudizzon.
1: Aha, köszönöm, Roland.
0: Nagyon szívesen, ezt bármikor érdemes megfogadni. Nézd, ugye szoktam mondani, hogy a 3X az a filmek között is népszerű kategória. Élvezd ki, amíg még ebben vagy.
1: Még az utolsót, jó. Aztán látom, mi történik 40 után, látom rajtad a...
0: Nézzél rám.
1: Entrópiát.
0: Jön a kapuzárási pánik.
1: Jó, na, de egyébként igen. A életem egyik legjobb tortáját kaptam. Feleségem, kislányom készítették, és

0: És hát nálunk az alapvetés, hogy ugye minden cukormentes, ami cukormentes lehet, és meg is dicsértem, és be is nyomtam 4 szeletet, és délután tudtam meg, hogy cukros volt.
1: Hát egy tortát azért nehéz teljesen cukormentesre.
0: Összeomlás.
1: Milyen tortát kaptál, milyen ízű?
0: Összeomlás volt. De nagyon jó. Olyan volt, hogy szinte, annyira előkelő volt, hogy szinte semmi tészta meg piskóta, de egy nagyon kevés az alján azért volt, és túros cseresznyés.
1: Tehát te kaptál egy rohadt nagy krémest.
0: Imádom. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Itt vannak a hallgatók is. Ah, oda néz. Figyelj, azt követelik, hogy játsszak magamnak dalt, játsszak. 1, 2, 3, 4!
1: Jó, köszönjük. Én rapótnál lehet amúzni.
0: Boldog szülinapoddal volt, de mivel Roland, te nem énekeltél. Na, de itt vannak Móni, köszönöm, Lackova, köszönöm, ezeket magamnak nem olvasom be.
1: Bea.
0: Azt hittem már Lackó ír. De hol a Bea?
1: Nem, itt van, ő Bea.
0: De nem írta itt alá.
1: Egy dolog nem változott, Ádi nem tud olvasni.
0: Akármit írtok, én beolvasom, amit akarok. Itt a Zsolt is, a Gyula is. Zsolt ma írta ezt, igen. Buenos Morgan, nem egy Pestől Tatabányáig, nagy forgalomra kell számítani, de még jól autózható. Óvárosi lehajtónál megszűnt a lámpás irányítás. Nagyon jó volt a műsorvezetés tegnap a Néptáncgáláról.
1: Igen, köszönöm. Tegnap Néptáncgálán konferáltam.
0: Gratulálok hozzá. Oda is még az is belefért az idődbe. Hát és figyelj, nem dicsekedtél el
1: nekem. Látod? Hát azért vannak ilyenek. Igen, szoktam néha ilyen Néptáncgálán is felbukkanni, csak és kizárólag műsorvezetői szerepben. Még nem tanultam meg egyetlen egy táncot sem, pedig a kalocsai nagyon tetszik.
0: Jól is áll. Én olyat képzelek hozzád, amikor ilyen üveg van a fejeden.
1: Ó, van olyan?
0: Igen, de ezt csak a lányok csinálják, de amúgy neked jól állnak.
1: Igen, de már néztem is egyébként, hogy pont előttem mentek be a takarásba a lányok, hogy hát mondom, én ezt úgy ki nem mernék lépni, ott elejteném.
0: Amúgy igen, én néptáncos fiúkat szeretnék kérdezni, hogy tud-e a lány úgy táncolni, hogy közben leigyál a borból? Bárhogy. Tudod-e úgy dönteni, hogy feltűnés nélkül hörpincs?
1: Szerintem ilyen koreográfia a világon nincs.
0: Aztán itt van Gyula is, halló-halló egyes úton, Tata Ercekalom vonalon lassú a haladás, hétvégi kamionstop érezhető. Gratulálok a tigriseknek, szép szezon van mögöttük, balesetmentesed, boldogat, Ádi. Köszi.
1: Így van, balesetmenteset, boldogat mindenkinek. Na, és hogy mi mindennel foglalkozunk a mai műsorban, gyorsan erre még térjünk ki, aztán az időgépben majd beülünk, mert mindjárt hírek jönnek Kittivel. Például szót ejtünk majd Selena Gomezről, akiről tudjuk azt, hogy nagyon jól énekel, meg egyébként nagyon csinos, de most az is kiderül, hogy nagyon furcsa dolgokat eszik, legalábbis a saját férje szerint mindenképp.
0: Igen, én pedig hoztam egy listát világsztárokról és a legfurcsább ételeikről, lesz benne meglepetés.
1: Hát azt mondta egyébként így viccesen az ő drága férje, hogy Benny Blanco, hogy úgy eszik, mint egy 5 éves. Én azért egy kicsit így magamra ismertem.
0: Tehát akkor lehetséges, hogy neked is át kell gondolnod valamit. A másik pedig egy nagyon frappáns kis rendezvény. Tavaly tervezgették, idén megvalósult, ez az úgynevezett Dopping Olimpia. Marha jól hangzik. Ez egy olyan olimpia, ahol minden legálisan vásárolható szer, dopingszer, turbó adalék, az használható, és mondjuk azt elvárt. És az volt a cél, hogy világrekordokat döntsenek meg, olimpiai rekordokat döntsenek meg a doppinggal nevező sportolók.
1: És hát nem azt az eredményt hozta, amit sokan vártak volna ettől. Egyébként ugye ennek ezért egy, mondhatnám, hogy elég vegyes a megítélése, de szerintem sokkal inkább negatív, mint pozitív. Minden esetre...
0: De szerintem vicces, tehát hogy nyilván majd kidumáljuk, tehát ilyen Jackass style a dolog, mert amúgy meg tudjuk, hogy az olimpikonoknál is vannak azért trükkök, csak ott meg nem akarnak lebukni. Meg gondolj bele, ha megdöntesz egy egyébként nem doppinggal elért olimpiai rekordot, $1,000,000 kapsz.
1: Na igen, de hogy... szóval jó, na,
0: csak magadba pumpálsz valamit, nem, hogy meglegyen.
1: Hát azért nem feltétlenül, meg egyébként ki az, aki ehhez adja a pénzt, vagy adja a nevét, ugye azért bennem így vetődnek fel kérdések. Na ezt is körbe fogjuk járni a mai napon egészen biztosan, úgyhogy ez tuti, hogy vár rátok, és most akkor átadjuk a helyünket Kittinek, hamarosan ő hozza a legfrissebb híreket, utána azonban visszatérünk, beülünk az időgépbe, stb. Ha van infótok az utakról, ne tartsátok magatokban, SMS és Viber számunk 0620 978 9785.
2: Buenos Morgan! 6-tól 10-ig szórakoztat!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Mit nézel, Anna?
4: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
3: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
4: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
5: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: A Bükkfürdői Karamell Premium Resort a felejthetetlen családi nyaralás helyszíne. Kalandpark, beltéri és kültéri medencék, cukrászda, saját termálvíz. Foglald le nyaralásodat! www.karamell.hu.
7: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este.
8: Előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról.
7: Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Várják ma a közönséget 15 órára a Tatabányai Árpád térre. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadására kerül sor Tatabányán a mai napon 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezon tudhat maga mögött. Az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő díjátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket. A program várható kezdése 15 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel tehát ma 15 órakor a Tatabányai Árpád téren. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit miniszter gyereknap alkalmából a közösségi oldalán. Lannert Judit azt szeretné, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Ezért olyan fórumot hoznak létre, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják a véleményüket az oktatásról, a gyermekeket érintő ügyekről és a jövőjükről szóló kérdésekről, és ahol ez a vélemény valóban számítani fog, olvasható a bejegyzésben. Hozzátette, a konkrét forma kialakításáról szóló közös gondolkodást már el is kezdték a diákokkal. Mint írta, ilyen kezdeményezés még nem volt a magyar oktatás irányításban, ezért nem szeretnék elsietni. A részletek itt különösen fontosak. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a motorkerékpárra a közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését a rendőrség június első hetében. Az ellenőrzésnek az is a célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet. Várják az érdeklődőket Esztergomba a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola hangszeres együtteseinek tanévzáró hangversenyére. A zeneiskola vonos zenekara mellett felép a zeneiskola fúvos zenekara és kórusa. A hangversenyre június 3-án kerül sor, 18 órai kezdett el a Dobó Katalin gimnáziumban. A belépés díjtalan, adományokat köszönettel fogadnak.
0: Időjárás.
1: Ma sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap a térségben. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra. 18 és 23 fok között változik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Még egy sláger, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ez a Buenos Morgan I. és Rolanddal és

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől

0: kezelője is. A mikrofonnál Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7 óra után járunk, 5 perccel rádió on.
3: Hello!
2: M1 off, legalábbis ezt az infót kaptuk Norbitól, aki szokás szerint itt mellékelt egy képet is. Hát gyönyörű, szép kamion sor. Mondjuk, hát kicsit perverz az, akinek ez tetszik, de...
3: De neked tetszik.
2: Hát, figyelj, az, aki nem megy az M1 közelébe, nem messziről nézi, és tényleg csak fényképen annak lehet, hogy tetszik. Minden esetre, hát valóban itt azt látom, hogy a Tóbarok térségében azért már akad a torlódás, és hát szokás szerint ugye Herceghalom után is, ugye ez Pest felé értendő a külső sáv, úgyhogy ott azért már alakul a helyzet. Egyébként Tatabányán is, környén is, Tata most még nyugisnak tűnik, illetve Komárom és Esztergom is.
3: Egy hétig nem csináltam, és elszoktam. Innen mondom az időt. Igen, 17 fok van, 21 lesz masszitálás mindenfele. Egyébként tök érdekes, értem én, hogy itt most június elején visszaülünk egy hétre a vicc kedvéért, de hogy annyira nem érzem hidegnek. Tehát, hogy így én azt hittem, hogy ez jobban meg fog ütni, hogy ennyi fok van, de nem.
2: Hát igazából azt szerintem az, hogy nem annyira lesz ma napsütés, hanem ilyen borús idő lesz, meg az eső. Tehát ez, amitől így elszokhattunk, azért nagyon-nagyon hideg nincsen, meg aztán biztos vagyok benne, bár nem néztem hosszabb távú előrejelzést.
3: Egy hét kb.
2: Egy hét, max. Másfél, aztán megint visszajön a 30 fok. Uh-huh. Ja, igen, most, hogy nézem, valóban, mert egyébként mondjuk nem feltétlenül egy hét, de azért mondjuk így a hónap második felében már ott azért jön a nagyon-nagyon klasszikus nyári idő.
3: Lehet, hogy a Nyerki Tomi most nyaral, nem? Olyankor szokott esni, meg hideg lenni nyáron.
2: Igen, tényleg, tehát amikor a mi Tomi kollégánk elmegy nyaralni, akkor ha előtte utána 30-40 fok van, ott akkor is elcseszülik
3: az idő. Igen, ezt nézzétek be, hogy vele ne egyezzen a szabadságotok. Figyelj, mielőtt belemegyünk a mai napba, én nagyon sajnálom, hogy a 31-et, tehát az én születésnapom kimaradt ebből a rovatból, de azért átnéztem magamnak tegnap, hogy mik történtek az én szülinapomon, szóval néhány dolgot hadd mondjak el a tegnapról, nem kell sokat, csak néhányat. Megnéztem, kikkel születtem egy napon. Szerinted kire hasonlítok jobban? Erdei Zsolt, Clint Eastwood, vagy Orbán Viktor?
2: Clint Eastwood, mert ő is magas.
3: Jó, azt hozom. Jó, oké, rendben.
2: De ha gondolod, az Erdei Zsoltival összehozhatunk egy boxmeccset.
3: Nem merek. Nagyon jó fej, de verekedési szintig nem mennék, főleg az amerikai focis kéthetes rehabilitáció után. Én már ezeket a rovatokat lehet, hogy ebben az életkorban már passzolom.
2: Igen, az a baj egyébként, hogy át itt még egy sakkozóval összeereszteni is veszélyes.
3: Igen, ez net. A másik, ami nagyon izgalmas, két olyan esemény történt, ami így említésre méltó szerintem. Az egyik az egy ilyen családi belső mém nálunk, mert őszintén ki voltunk akadva azon, hogy Egerben mit csinált a Beatles, hogy ott kellett megnyitni a Beatles múzeumot. De nem tudom, Eger egyik látványosság a Beatles múzeum. A szülinapomon nyitották.
2: Óha, egyébként képzeld el,
3: 11 éve,
2: hogy van kettő személyes kötődésem is az Egri Beatles múzeumhoz. Az egyik, hogy...
3: Erre kíváncsi leszek, hányszor járt Egerben a Beatles? Vagy mi köze Egernek a Beatles, ez mond.
2: Én nem is értem, hogy nem hallottál Paul McCartney Egri felmenőiről. Igen, szóval, hogy ott csak Palinak hívták. Szóval az Egri Beatles Múzeum vezetője egy Beatles Tribute bandet is vezet. Én voltam egyszer koncertjükön, meg interjúztam is a sráccal. Hát még ezért voltam a koncertjükön. A másik, hogy jártam Egerben, nem a Beatles Múzeumban, de a Beatles Múzeummal pont szemben van egy szabaduló szoba. Na, ott voltam.
3: Egerben minden erről szól, de tényleg nem tudsz úgy 5 percet eltölteni a városban, hogy ne lásd a Beatles Múzeumot. Táblák, beszélőkocsik, vagy ha valakit kérdezek, ja, tudom, ott senki nem járt, de mellette mindenki volt, vagy egy szabaduló szobában, vagy egy étteremben, vagy egy utcán. Na és az utolsó, képzeld el, május 31-én bocsájtották először vízre a Titanicot.
2: Jó dolgok fűződnek az ehhez a naphoz. Először és utoljára.
3: Ja, meg a Nemzetközi Gyereknap. Már hogy olyan értelemben, hogy az bizonyos helyeken a mai nap, meg mindig a május hónap utolsó vasárnapja, de én pont gyereknapon születtem.
2: Igen. Na, hát te voltál abban az évben a gyereknapi ajándék. Na nézzük akkor a mai ünnepelteket, például a tündék. Ők ugye névnaposok, Graciánák, Graciellák, Kurtok, Tordák, tündérek, Szemirámiszok.
3: Pamfil.
2: Na, azt nehéz se vettem.
3: Fiú vagy lány?
2: Az, nem, szerintem a pamkutyának a féltestvére.
3: És szép vagy csúnya? Egy pamfil.
2: Hát hangzásra csúnya, ezért vélhetően szép. Már csak azt kéne tudni, hogy fiú vagy lány. Nekem fiúnak tűnik.
3: Igen.
2: De ha lány és pamfil, akkor elnézést.
3: Megnézem Pandora mellett.
2: Minden női pamfiltől elnézést kérünk.
3: Szerintem megsértetted őket. Meg ez a pompom jut eszembe, tudod, ami a fán ülés úgy változik. Edward Pamphil, férfinév.
2: Azért mondom,
3: ritka hogy... görög eredeti név, a Pamphilos névből származik. Híres Pamphilok, várja. Van egy erdélyi gyógyszerész, egy neves román pszichiáter, és egy kalandregényben van főszereplő.
2: Úgy tűnik, hogy akkor Románia térsége, akkor ott talán gyakoribb név lehet. Meteorológiai mérföldkő, mert hogy a meteorológiai nyár hivatalosan a mai napon kezdődik, ugye ezt az éghajlati statisztikák alapjaként használják. Egyébként meg azt írja Fecu, hogy ő is, meg a fia is ma ünnepel, úgyhogy hát akkor Fecu,
3: na, végre valaki.
2: Nagyon-nagyon Isten boldog
3: éltesen.
2: Születésnapot kívánunk nektek.
3: Feltételezett, hogy nem Pamphil senki a családban?
2: Igen, feltételezem, hogy Fecu nem Tünde, nem Pamphil, de még csak nem is Pandóra.
3: Semiramis. Az is ilyen sakires, nem? Semiramis. Oppá, Afrika.
2: A Semiramis. Igen, ja, vagy nyaros nevet énekel ott. Igen. Marilyn Monroe is ezen a napon született 1926-ban, ugyebár Hollywood legendás filmsztárja.
3: Ma ünnepel Morgan Freeman, 1937-ben született. Azt hiszem a South Parkban van az, hogy mindig, amikor egy bölcsességet elmond egy film végén, akkor megjelenik egy újabb ilyen szeplő így az arcán.
2: Igen, Morgan Freeman, aki sose volt fiatal, szerintem legalábbis.
3: Azt tudja.
2: Heidi Klum, világhírű topmodell és műsorvezető, 73-as születésű.
3: A Tokyo Hotelesnek a neje? Az ő?
2: Nem tudom.
3: Na mindegy, oké. Okay. Tom Holland, ugye a Pókember, Paukember, Marvel filmekből.
2: Csodálatos Paukember.
3: Paukember, ezzel poénkodtam, és a kislányom már így mondja, hogy ezzel óvatosan kell bánni.
2: Illetve ma a születésnapos Pogány Induló, tehát Szirmai Marci, fonogramdíjas magyar rapper, egyébként a fiatal rapper generáció
3: fiatal.
2: Egyik legtehetségesebb tagja szerintem.
3: Én itt nézem Heidi Klum. Igen, igen, Tom Kolic. Tokyo Hotel.
2: Ő hozzáment a Tokyo Hoteles gyerekhez? Uh-huh. Hány év van köztük?
3: Rohadt sok.
2: Jó, hát mondjuk azért...
3: Már most azt látod, hogy ez 2019-ben házasodtak, és Tom Kolic 36 éves, számolt ki. Heidi Klum, illik mondani? Hát nála tök mindegy 53.
2: Hát 90-es születésű akkor a srác, 17 év van köztük. De hát figyelj, akárhány éves vagy, ha a Heidi Klum a feleséged, azért az szerintem elég menőség. Na mindegy. Megjelent az első Superman képregény 1938-ban ezen a napon, és ez egyébként alapjaiban megváltoztatta a képregény ipart.
3: Aztán a Depeche Mode együttes tagja, Alan Wilder is ezen a napon született, nem tudom miért nem a születésnaposokhoz írtam, de nyilván azért pop történetileg ez is fontos. Ó, Beatles-os hír, akarod? Nem kell?
2: Nem, szerintem azt elengedhetjük. Alanis Morissette is ma születésnapos. Eleget beszéltük már Beatles-ről.
3: Jó, oké. Okay. Yellow Submarine. Igen, és a CNN ezen a napon indult. Egyébként ez is tök érdekes 1980-ban, hogy miért indul el egy hírcsatorna júniusban, amikor uborka szezon jön. Minden esetre a 24 órás hírszolgáltatásnak ez egy ilyen nagy mérföldköve.
2: Nyilván. Megalakult az első magyar filmvállalat 1911-ben.
3: Ugye a Pannonia, ezt sokan ismerik, sokan tudják, és érdekes még az, hogy beadták az első nemzetközi szabadalmi kérelmet a szabadalmi együttműködési szerződés alapján. Ez 1978-ban történt. Ennek az a lényege, hogy innentől nem az volt, hogy minden országban levétetted, amit feltaláltál, amit tudom én, a disznóaprítót, hanem beadtad a nemzetköziből, és akkor mindenhol te vagy a szabadalom atya.
2: Illetve nemzetközi tejnap van.
3: Na, gratulálunk minden tejének és anyának. Nem ez, nem lehet jól mondani.
2: Kíváncsi voltam ebből a mondatból, mennyire fogsz szarul kijönni? Hát jelzem, nagyon.
3: Most hadd ünnepeljem már meg a teleket és az...
2: És az édesanyákat, ugye? Egyébként szülők világnapja van, csak ezért mondta az Ádi. Tényleg, próbálnak menteni, jó, de valljuk be, hogy ezt szerintem ezt nem lehet. Ez kész. Na, hamarosan jövünk a csillagok üzeneteivel.

0: Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: Élénk forgalom, élénk üzenetek a csillagoktól. Ha! Nagyon szellemes vagyok.
2: Annyira hiányzott a múlt héten amúgy. Tehát tényleg így felkeltem, néhány felolvastam Petrának.
3: Kos! Nem értettem, mi van.
1: Zseniális, ezt ugye elképzelem, ültök a konyhában, és akkor, na, családi horoszkóp. Kérem kos. Szépen, most jön, kos. Nem számít, hogy, és esetleg...
2: Nem, már végig kell mondani.
1: Ja, el kell mondani az összes csillagjegyet, igen. Na, a nyár első napja lendületet ad egy régóta halogatott ügy befejezéséhez a kos számára. Valaki meglepően gyorsan melléd állhat egy ötleted megvalósításában.
2: Bika, ma különösen jól esik majd a nyugalom és a kiszámíthatóság. Egy apró figyelmesség többet jelenthet, mint egy nagy gesztus.
1: Igen, én is mindig erről győzködtem a nőket. Na, egy váratlan beszélgetés új nézőpontot nyithat előtted, kedves ikrek jegyű. Ne lepődj meg, ha te leszel a társaság információs központja.
2: Na hát, rák, érdemes hallgatnod a megérzéseidre, mert pontosabban működnek a szokásosnál. Egy családi vagy baráti ügy kellemes fordulatot vehet.
1: Ma könnyen magadra vonod a figyelmet, kedves oroszlán, akár akarod, akár nem. Használd ki ezt arra, hogy megmutasd, miben vagy igazán jó.
2: Szűz, egy kis rendrakás nem csak a környezetedben, hanem a gondolataid között is csodát tehet. A nap végére sokkal tisztábban láthatsz egy fontos kérdést.
1: A harmónia most fontosabb lesz számodra, mint a győzelem, kedves mérleg. Egy kompromisszum meglepően jó eredményt hozhat.
2: Skorpió, valami, ami eddig rejtve volt, ma a felszínre kerülhet. Ne félj szembenézni vele, mert hosszú távon a javadat szolgálja.
1: A kalandvágy az erősebb lehet a megszokottnál, kedves nyilas, még akkor is, ha csak a város másik végéig jutsz el. Egy spontán program kellemes emlékké válhat.
2: Bak, a kitartásod ma látványos eredményt hozhat, érdemes megállni egy pillanatra és elismerni azt is, amit már elértél.
1: Egy szokatlan ötlet elsőre furcsának tűnhet, de érdemes adni neki egy esélyt, kedves vízöntő. Valaki inspirációt meríthet abból, ahogyan gondolkodsz.
2: És halak, ha kreativitásod ma különösen erős lesz, akár munkáról, akár hobbiról van szó, egy kedves találkozás mosoly csalhat az arcodra.
1: Hát biztos, hogy mi arcunkra is mosoly csalna, hogyha találkoznánk Selena Gomezzel, na ez nem fog megtörténni. Ellenben azt jó, ha kitárgyaljuk majd Kittivel együtt, hogy Selena Gomez vajon miért eszik úgy, mint egy 5 éves. Got it.

0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros. Akecfa utca 31.
3: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keres minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a te tech szervízed.
4: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meet Heads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez volt a svéd házi maffiának az újdonsága, Wait So Long.
1: Ó, milyen kreatív. Hello, Kitty!
2: Hello, sziasztok, jó reggelt!
0: Na, mit közben adásban kitárgyaltuk, hogy milyen csippendélek lennénk Ádival.
1: Igen, mert elgondolkoztam azon, hogy ugye itt beszélgettünk a buliról, amin köszönjük, hogy ti is ott voltatok, meg amit szerveztünk, és ott voltak ugye a csippendél fiúk, és hát kérdezgettem Kittit, hogy ott volt a bulim, vagy nem.
2: Ott voltam, de nem láttam.
1: De nem láttam
2: a pincébe, valaki levitt őket.
1: Valamiért Rolandnak a mobilján voltak képek a fiúkról, azt meg is mutogatta, és azon gondolkoztam, hogy le kellene őket ütni ott kinn a bár előtt, és bemenni helyettük, mint ahogyan Leslie az Enrico Palazzóként megjelenik a csarnokban, és lenyomni ezt a dance-t.
0: Igen, én meg mondtam neked, hogy körülbelül hasonló lenne, mint amikor Danny DeVito volt a Chip and Dale táncos, ugye a Jó barátokban, aki látta, szerintem nem felejti, kultikus epizód. Tehát nagyjából egy hasonló vizuális élményt tudnék hozni, de igazából lehetne egyfajta küldetés, nem? Hogy számoljunk le az előítéletekkel, hogy minden vetkőzős fiú izmos, meg jóképű, meg hasonlók. Tehát akkor
1: hát természetes szépséget lássanak a hölgyek, nem?
2: Igazi férfit, nem? Nem az ilyen megcsinált mű.
0: És ebből az igazi a hangsúlyos, nem a férfi, sajnos.
1: És egyébként szerintem a férfiak is örülnének odahaza, hogy a nők örömmel térnek vissza a buliból, hogy haj, de jó, nem a legrosszabbat húztuk.
0: Na jó, de figyelj, az Elbándi is sikeres volt a rendes családban, ugye? Ő is volt vetkőzős fiú, tehát hogy neki ott is volt egy-két ilyen epizód, és imádták a nők.
2: Igen.
0: Miért nem működhetne nálunk is?
1: Most azon gondolkozom, hogy ha ez ilyen Hatman's Chip and Dale show, akkor legyen ilyen langyos fiú. Nem, az nem jó.
0: Langyos fiú Chip and Dale show?
1: Not very cold.
2: Not
1: very cold, boys.
0: Not very cold.
2: Meg amúgy szerintem mióta létezik ugye a Magic Mike című film, azóta tehát azt überelni úgyse tudja senki. Tehát, hogy
1: mi ez jó? Én nem láttam a Varázs Mikit. Az jó?
2: Hát... Igen.
1: Varázs Miki.
0: De mi lehetne a mi művész nevünk? Tehát, hogyha mi összeállnánk egy ilyen Chip and Dale duóvá, akkor mi lehetne? Mi lehetne az a név, ahogy minket meg lehetne próbálni eladni?
1: Hát, mint a fast food. Tehát, hogy ilyen fast boys.
0: A fast boy, az más.
2: Real boys.
0: Real?
1: Forrás fiúk.
0: Ez, nem, valami angolos, tehát egy valami olyan menő művésznél kell szerintem. A Real Boys az már lehet, hogy egy kicsit hajaz, The Real Boys. Jó, egyébként nekem adja.
2: Szerintem kitaláltuk az új ágat.
1: Lehetnél te a Proli Roli, és akkor te úgy jönnél be, mint egy ilyen proli.
2: Proli Roli.
0: Meséltem ezt a sztorit, egyszer a Kemon sütötte el nekem az Iri Mafiás Kemon. Már mondjuk úgy, hogy elég vidám állapotban volt. Koncert után így odaállt elébb a backstage, hogy a Roli, ne légy, Proli! És kb. 20 percen át röhögött a saját poénján lesz.
1: Ezt tényleg lenyomadnád úgy, hogy bejössz ilyen izébe, ilyen izzadt munkásinkben, meg egy sörrel. És akkor Proli Roli megérkezett.
2: És te mi lennél, na, ha már így kifigurasztod?
0: Az Ádira nem rímel semmit, tehát nem tudok én sem mondani.
1: Pávát tudom az Ádámra.
0: Na jó, van, írjatok, drága hallgatók, van.
1: Tippetek,
0: madam. Az más, az egy alternatív biznisz lehetőség.
1: Hát, te mondtad, hogy ott a buliban keresték a fiúk is a Hatman's Chip and Dale shot.
0: Hát amúgy, na szóval, pár dologra föl voltam készülve, elhukasztós elmesekre madászveri. De hogy valóban ott a beléptetésnél éppen beszélgettünk, és egyszer odalépett egy srác, hogy mikor jönnek a vetkőzős fiúk, tudod, és így néztük el, és egy nagyon kedves barátunk Peti állt mellettük, és így néztem a Petire, és azt mondta, hogy Peti kérdezett aztán vissza, hogy miért, mert te is fellépsz, vagy mert megnéznéd?
1: Válaszolt?
2: Lehet, hogy
0: nem.
2: Figyelj, amúgy lehet, hogy magát össze akarta hasonlítani egy Chip and Dale-lel, és azt mondani, hogy ezt én is tudom.
0: Vagyok ilyen jó, tehát ez egy szintfelmérés
2: amúgy, nem?
0: Volt.
2: Szerintem lehet, hogy azért kerestem.
1: Na most az van, hogy és egyébként, bocsánat, amikor rendezik ezeket a Chip and Dale-eket, akkor nadrágba kész pénz? Nem tudom, na mindegy, azt a jelenetet is.
0: Jó, az elefántos férfitakban nem nadrág.
1: Kittitől kaptam ajándékba születésnapi csokit, ezt majd mindjárt megesszük, mert passzol a mostani blokkunkhoz, csak azt akarom mondani, hogy mindig így lepillantok, és azt hiszem, hogy valaki hív, azt ilyen telefon alakja van.
2: De látod, hogy amúgy...
1: Nagyon tetszik, monopoli pénzes.
2: Én még nem is láttam.
1: Csoki.
0: Ja, azt hittem sajtos.
1: De ma van a tejvilágnapja. Úgyhogy
2: hát
1: ez akkor... a tejcsoki blokkunkhoz, csak azt akarom mondani, hogy mindig így lepillantok, és azt hiszem, hogy valaki hív, azt ilyen telefon alakja van.
2: De látod, hogy amúgy...
1: Nagyon tetszik, monopoli pénzes.
2: Én még nem is láttam.
0: Ja, azt hittem sajtos.
1: De ma van a tejvilágnapja.
2: Na,
1: úgyhogy hát ez akkor... a tejcsoki meg abszolút passzentos. Na, mert hogy

0: kinyitotta a száját.
1: És elmesélte, hogy Selena Gomez szerinte úgy eszik, mint egy 5 éves, mert hogy mindenért rajong, ami távol áll az egészséges étrendtől.
0: Mm. Hát olyan szinten, hogy ez a gumicukor, gyorsétterem, stb. Ez abszolút alap, tehát ezt is elmesélte, hogy ő reggel hogyan falja a gyorsétteremből megmaradt ételeket, meg azt, hogy a kedvenc salátájából kiveszi a salátát, és a többire is széteszi meg. Ahogy ezen gondolkoztam, tehát egy ilyen csirkés sajtsaláta tényleg jobb saláta nélkül.
1: Ugye csak a feltétekkel?
2: Én a rukkolát szoktam kiszedni, mert nem szeretem az ízét.
0: Az a pizzán szokott jelenni, hogy ilyen rukkola egyek. Tehát az így jártam anyátokkal van a gumimaci saláta, amiben egy réteg gumimaci van, meg ízét. Tehát, hogy lehet ilyen salátát is összerakni.
2: Mondjuk én a gumicukorral egyetértek, én is.
1: Az jó, ugye? Az addiktív tud lenni, tehát igen. Az nehéz. Nekem az jutott eszembe, amikor olvastam, hogy előfordul, hogy már reggel 3-4-7-kor gyorséttermi ételt eszik, hogy nem lehet, hogy az ő dietetikusa a Donald Trump?
0: Ja, de simán egyébként. Hát most vizsgálták megint egészségügyileg az elnököt, és kívánok neki tényleg hosszú életet, de hogy megállapították, hogy a keze például azért piros, mert túl gyakran fog kezet. Aha.
1: Ja, azt én is
0: nyilván. Meg azért alszik el a előadásokon, mert unalmasak, és nem azért, mert valami gond van.
1: Mondjuk azokon lehet, hogy én is elaludnék. De azért, ha megnézzük a Selena Gomezt, hát van neki azért egy ritka jó genetikája vélhetően.
0: De hogy a viharban marad ilyen?
1: Ugye? Tehát az, aki tényleg folyamatosan nasival tömi magát, meg gyorséttermi kajával, és mégis így néz ki, mint a Selena Gomez, na az ilyen embereket irigylem.
0: Uraim, ki ne néznek ki úgy közülünk, mint Selena Gomez?
2: Hát nekem mondjuk az a furcsa, hogy neki ugye van valami betegsége egyébként, ami miatt idézősen mindig más hogyan néz ki, tehát most például jó állapotban van, tehát most olyan vékonyabbnak tűnik, de igen, nem tudom, milyen betegsége, nézetek utána, de hogy van neki valami alap.
1: Á, nem, itt szerintem biztos, hogy az van, hogy igazából ő se él már, és mindig más klónokkal helyettesítik. Én imádom ezeket a konteókat, tudjátok igen. Jól. Mostanában, ami szembe jön velem, ez a
2: Michael Jackson.
1: A Michael Jackson, igen.
0: Lupus. De egyébként igen. Azon gondolkozom most, hogy így viszont felléphet egyszerre több helyen. Tehát azt mondod, ő is Selena Gomez. Nézd, itt is Selena Gomez.
1: Ugye? Tehát én simán ilyen bizniszre hajaznék, hogyha valóban ez lenne, hogy így klónokkal lehet sztárokat helyettesíteni.
0: Nektek van valami, ami így az 5 éves étkezésetekből beégett, vagy ami így gyerekkorotok óta ilyen visszatérő? Mert Roland mondta egyből, hogy hát igazából mi ezzel a baj? Ebben ő magára ismer.
1: Nem egyébként, hogy próbálok mostanában odafigyelni rá, de mondjuk egy pár évvel ezelőtt, hát azért nálam is előfordult, tehát hogy a csoki az mondjuk szerintem a nap 24 órájában alapvetően egy jó dolog. Ugye a gumicukor az dettó. Annyira sok chipset én sose tömtem magamba, nálam leginkább a csoki. Az ami ilyen. Egyébként a gyorséttermi kaja is olyan, hogy az is függővé tud tenni, tehát arra is nagyon figyelni kell szerintem, hogy ne told túl, de én azt mondjuk szerintem nagyon hamar meg tudnám unni.
0: Én tudjátok, mint a fagyit. Hú, sok kilót buktam egyszer, amikor megtaláltam a kedvenc fagyimat a 4 betűs német boltban. És az úgy kellett otthonra, és a filmezések, ez egy jó fagyi. Vagy tegye föl a kezét, aki valaha evett már úgy nutellát, hogy egy kis kanállal megevett, és utána bezárta az üveget. Ilyen a világon nincs.
1: Hú, igen. Na, most várjál, akkor nekem régen nagyon nagy kedvencem volt. Ha húgom itt ülne, akkor rögtön ezt mesélni el róla, úgyhogy most akkor megteszem én helyette, hogy... Ez puding. Én nagyon szerettem a pudingot egy időben, de hogy én úgy főztem a pudingot, hogy ilyen literesbe. Oh. Tehát én kondérban, és tettem bele háztartási kekszet is, így széttört el be. Az bele, tudod, és akkor úgy, hát, még amikor olyan folyékony volt a puding, és akkor az úgy kötött meg. Hát mondjuk úgy, hogy sokáig az 1 liter vanília puding némi háztartási kekszel, esetleg néha még hozzá raktam mondjuk ilyen konzerv barackot, meg ilyenek. Oh. Nem sokáig húzta.
0: Ez a bajnokok reggelie.
2: Egyébként ez a puding, ez nálunk is menő volt, tehát ugye ezzel nekiálltunk, és akkor csokisat, vaníliásat, és akkor volt belőle sokáig. Ó, de jó.
0: Én egyszer
2: most
0: csináltam.
2: Most ezt így eljön eszembe.
0: Egyszer csináltam olyan pudingot, aminek a tetejére elmendem szórtam, csak még akkor, mikor meleg volt. Az milyen gusztustalan, hogy szétfolynak azok a színes csíkok, tehát annál csúnyában. Meg a nagyapámnak csináltunk pudingot, és ő meg kért bele egy kis rumot, és akkor így finoman öntöttük, mert mondta, hogy csak egy kicsit, még egy kicsit, mi van, sajnálod?
2: Jaj.
0: És akkor csináltunk ilyen rumban úszó puding valamit.
2: Jaj, meg tudjátok mi? Erről jutott eszembe a kekstekercs.
1: Az is jó. Meg a kókuszgolyó. Nekem inkább nem is annyira a kekstekercs, na a kókuszgolyó. Nálunk mindig az volt, hogy régen hogy anyám mindig kérdezte, hogy mi legyen, milyen sütemény legyen karácsonykor. Mm-hmm. És mondtam, hogy tudom, tehát hogy nem karácsony, nálunk a kókuszgolyó volt az alap. Annak mindig lennie kellett. Mm. És most már elég rég nem ettem kókuszgolyót.
0: Meggyel a közepén, vagy nélkül?
1: Nélküle.
0: Én szeretem vele. Hm?
1: Én bárhogy szeretem, de általában
2: én
1: nélküle
2: volt. Én nagyon kekstekercs, úgyhogy anyu, ha hallasz, légy szíves, csinálja.
0: Jó kekstekercs.

0: Rendesen.
1: Nekünk pedig kókuszgolyót.
0: Igen, és akkor mennénk műsor után. Jó? Na hát itt van, összegyűjtöttem néhány hírességet, meg a furcsaságaikat, vagy különlegességeiket, amiket esznek, és csak arra volnék kíváncsi, hogy ezek közül ti melyikkel tudnátok azonosulni, vagy melyiket tudnátok ti magatok is fogyasztani. Közben, ha gondolja valaki a hallgatók közül, nyugodtan írja meg, hogy ő miket fogyaszt. Itt Mónitól jött már a klasszikus nutellás újacska. A legjobb és legegyszerűbb nas. A nutellás újacska.
1: Ja. Úgy, amikor belenyúlsz kézzel a nutellába.
2: Jaj, de seg szín mutattad
0: át. De egyébként nézzél, ja, kamera is van, banyag.
1: Tényleg, mert hogy aztán mutattad, hogy hogyan újjatod meg a nutellát.
0: Ne vágjátok ki, kérlek. Milka csoki nutellával az is jó. Ezzel tök jól lehet így lapátolni. Full azt, de jó. Na, Katy Perry. Figyelj, egy időben arról beszélt, hogy rendszeresen ívott savanyú uborka levet.
2: Ja, Istenem.
1: Egészségére.
2: Köszönjük, reméljük egy tejfölt is ráküldött.
0: Ti nem iszátok meg a savanyúság levét?
3: Nem.
0: Én ezt tökre szeretem. Nem. Alma paprika leve? Nem? Senki?
2: Hát ez nem marja szét a...
0: Nem.
1: Mindenedet is.
0: Nem marasz szét semmit. Akkor itt van Jennifer Lawrence, aki híres arról, hogy a vörösszőnyeges események előtt sem mond le egy jó pizzáról, vagy sült krumpliról.
1: Jó, abban igaz, a pizzát hát, azt tudom támogatni.
0: Akkor ti ezt viszitek.
2: De szerintem azért, mert akkor tud rá inni.
0: Aztán Dwayne Johnsonnak, azért nagyon bírja, amúgy szerintem leinna minket, mindenkit. Dwayne Johnson, csalónapjain, tudjátok mit fogyaszt? Egyszerre akár több pizzát, tucatnyi fánkot, és egy hatalmas adag palacsintát.
1: Na jó, de mekkora az az ember? De... Hát belé fér is, érted?
2: Meg hát annyit gyúr, hogy szerintem 5 perc múlva már nincs is rajta az a feleség.
1: Hát igen, tehát most én egy ilyet betolnék, akkor begurulnék másnap a stúdióba.
0: Szerintem egyébként nem bírnánk, tehát hogy így bele nem tartanánk a lépést itt. Elvis Presley legendás étele, tudjátok? Én ezt az egyet tudtam a listáról.
1: Valami rémlik, én ezt hallottam, nem
2: tudom
1: fejből.
2: Az a banános, békönös, valamilyen...
0: Mogyorovajas banános szalonnás szendvics.
2: Igen.
1: Az nem lehet rossz amúgy.
0: Ez rajta egy idő után meglátszott, igen. Aztán itt van John Legend, aki a felesége szerint képes éjszaka felkelni egy tálgabona pehelyért. Az milyen jó, mikor éjszaka kimész, és kibontod a gyereknek a kis műzliét.
2: És ott ropogtad.
0: A Kelloggsot ott nyomod
1: magadba. Másnap reggel meg ott sír a gyerek, hogy miért nincsen. Nem tudom.
0: Megan Fox korábban arról beszélt, hogy néha napi egyszer eszik, és nem különösebben élvezi az étkezést.
1: Na ezt mondjuk nem tudom, ezzel nem tudok azonosulni.
0: Nem élvezi, na mindegy, ez nekem nagyon furcsa. Madonna makrobiotikus étrendje miatt hosszú időn át rendkívül szigorúan kerülte a legtöbb feldolgozott ételt, ám voltak megbotlásai.
1: Hát Madonnának voltak egyéb téren is megbotlásai, ezt tudjuk.
2: Mondjuk az arcát tekintve.
1: Ja, nem, hát én arra gondoltam, hogy azért az ágya az egy időben forgalmasabb volt, mint néhány köztér.
2: Ja, igen. Vagy az M1-es, ugye?
0: Madonnáról mindig azt mondom, hogy egyébként konzekvensen, szerintem már ilyen 60 éve, 80 évesnek tűnik. Tehát ez nagyon jól hozza. Jó, legyen még egy a kedvencem. Johnny Depp egy időben állítólag nagyon nagy mennyiségben fogyasztott gumicukrot és csokikat a forgatások alatt. Neki azért látszott a fogán, neki nemrég rakták rendbe, de a Karib-tenger kalózai az jól passzolt.
1: Ah, de igen, meg egyébként ugye Johnny Deppnek ugye elnézel bármit, nem, mert hogy jó arcnak
2: mondjuk
1: tűnik.
2: Nem tudom elképzelni, ahogy a zöld kis békákat eszi.
0: Ahogy milyen lehet a rumos Haribo?
1: Várjatok, mert itt közben Barb C is írta nekünk, karamellás McFreeze-be tunkolt meg is krumpli.
0: Jól hangzik.
1: Abszolút klasszik, vagy tojásos nokedli salátával, elfogy a saláta és kiszod a levét. Na annak
0: köszönöm.
1: Viszont
0: na,
1: én is ittam, annak ittam én is a levét.
0: Köszönöm.
1: Ennek megittuk a levét. Na, írjatok, jó, mert most már egyébként tényleg át kell, hogy adjuk a helyünket. Kitti mindjárt a legfrissebb híreket hozza, de ha van még ilyen nagyon nagy kedvenc, akár nasitok, akár egyéb kajátok, jöhet 0620 978 978.
4: Komáromban rádió felhangosít.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Június 6-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garten Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
2: Az Ördöge van Piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt

0: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Dzsudzsák Balázs a következő idényt is a Debrecen labdarúgó csapatában tölti. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Elítéljük a szabadkai zászlóégetést, rögzítette a magyar kormány nevében Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. A tárcavezető jelezte, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Előzőleg a Szabad Magyar Szó nyomán a Népszava is beszámolt róla, hogy a szabadkai Iván Szarics műszaki iskola bolondballagása botrányba fulladt, ugyanis az egyik magyar osztály végzőse egy magyar zászlót is vitt magával a sétára, ami olyannyira szúrta másik két szerbajkú végzős diák szemét, hogy elvették tőle és a korzon felgyújtották azt. A magyar diák szerint az iskola vezetősége azonnal lépett, értesítette a rendőrséget és hivatalos feljelentést tett a két szerb diák ellen. A megégetett zászlót átadta bizonyítékként a hatóságnak. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte az egyik szállásfoglaló portál az MDI-vel. Az összesítés szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete várja az érdeklődőket Oroszlányba június 4-én csütörtökön 16 órai kezdettel a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartandó tiszteletadásra. Megemlékező beszédet mond Takács Károly oroszlányváros polgármestere, Gubik László a Felvidéki Magyar Szövetség elnöke, fellép Mészáros János Elek Szenes Iván művészeti díjas énekes. A rendezvényt koszorúzás zárja, melyen közre működik az Oroszlányi Bányász Koncertfesztivál fúvós zenekar, minden érdeklődőt várnak. És végül sport, Dzsudzsák Balázs a következő idényt is a Debrecen labdarúgó csapatában tölti. Ez a kérdés eldőlt, bár a hivatalos prezentációra még várni kell, nyilatkozta a köztévének a 39 éves kiválóság. A DVSC július 23-án és 30-án a második fordulóban kezd majd a harmadik számú európai kupa sorozatban.
0: Időjárás.
1: Gyakran lesz erősen gomoly felhős az ég, a délelőtti órákban még csak elszórtan fordulhat elő csapadék, később azonban egyre több helyen számíthatunk záporokra, 23 fok lesz a maximum. Kedden fokozatosan szakadozik a felhőzet, így országszerte hosszabb napos időszakok várhatók.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kezd velünk a napot! Itt egy újabb napindítós láger, utána ismét bekapcsoljuk a mikrofont, hogy biztosítsuk a vidám ébredést. Ez a Buenos Morgen I és Rolanda.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mondanám, hogy 8 óra múlt 5 perccel mindjárt 6-tal, aki még nem kelt föl, keljen föl, mert hasára süt a nap, de igazából azzal, hogy a nap nem annyira süt ma.
3: Halép, már nyár van, most már nem kell fölkelni. Már senki nem dolgozik ilyenkor, nem?
2: Hát azért lett. Most még mindenki. Figyelj, tanévnek sincs még vége. Tehát azért most ott még pont jön egy ilyen hajrá, szerintem. A héten még ilyen dolgozatírások vannak a gyerekeknek. Tényleg. Legalábbis tudom, hogy az én gyerekeimnek most pont ilyen napok jönnek, hogy most még ilyen utolsó dolgozatok, aztán utána már talán lazábra veszik, meg utána már lezárják a tanévet, ugye júni 19-ig tart, azt hiszem, de most még azért oda kell tenni magát mindenkinek.
3: A dolgozatíráshoz jó ez a 18 fok, ami egyébként 21 lesz, kint esik az eső, tehát nem csábít minket arra, hogy gördeszkázzunk.
2: Engem amúgy se, nem most éppen örülöm, és itt nálunk a környéken nem esik, de ma tényleg ilyen felhős, borús, bármikor jöhet kisebb, nagyobb csapadék. Minden esetre reméljük, hogy délután azért lesz egy picivel kedvezőbb időjárás, ugye a férfi kéziseket fogadjuk majd Tatabányán az Árpád téren.
3: Ha esik, ha fúj,
2: mi is ott leszünk, úgyhogy szerintem megérdemlik, most oké, hogy tegnap nem jött össze az Európa Kupa győzelem, de ezzel együtt ez egy parádés szezon.
3: De és amúgy tényleg ők egy ilyen 8 órás utazás után, vagy nem tudom hány óra, de ilyen törött nyakkal, kifordulva magukból, melegítő naciba leszállnak a buszról, és ott ünnepeljük őket?
2: Ez pontosan így fog zajlani. Igen.
3: Kb. Ennyit utaztak, nem? Tehát így minden estül.
2: Hát figyelj, utaznak 4-5 órát busszal Skopjéig, aztán a Skopje-Budapest távot sose tettem még meg repülővel, de gyanítom, hogy az nem sok, tehát hogy itt tudom én, ez egy 2 óra körülbelül.
3: És meg ide.
2: És akkor utána még...
3: Kijutni
2: még...
3: Budapestről, várjál.
2: Igen, és még akkor lebuszoznak. Lehet, hogy az lesz a legnehezebb,
3: azt mondod? Szerintem az lesz a
2: nec. Jó van, igen. Közben az van, nézem, hogy te az M1-esen valóban a helyzetet, hogy leginkább a főváros felé a külső sáv, ami hát mondjuk úgy, hogy erőteljesen be van állva itt a Tatabánya magasságában. Aztán utána, hogyha elhagyjátok a Tatabánya térségét, akkor relatíve jól lehet haladni, mondjuk Herceghalom magasságáig, onnantól megint beáll. Az átterelt sávot érdemes választani. Az egyébként egyelőre még nyugisnak tűnik, de hogyha van ennek ellentmondó információtok, akkor arra kérünk titeket, osszátok meg velünk. Egyébként pedig most már azért Tatán, Komáromban és Esztergomban is a belvárosi szakaszok eléggé terheltek, sőt Tatabányán is van több helyen igencsak forgalmas út, úgyhogy némi plusz menetidővel lehet, hogy érdemes számolni. Itt ugye az előző órában elkezdtünk beszélgetni Selena Gomezből kiindulva a nagyon furcsa étkezési szokásokról. Péter is írt nekünk, aki azt írja, hogy nálam az egyik fő kedvenc nassolni való a kex, magában vagy lekvárral, vagy csokival, vagy mogyoróvajjal, vagy kb. Bármivel.
3: Ez jól hangzik, és a kislányával is van egy közöse, én ezt szeretném kipróbálni, mert bevallom, az egyik adalékanyagot nem raktam még a másik kettő mellé, de jól hangzik, ez pedig a mogyoróvajas banános tortilla szendvics.
2: Ez egyébként jó lehet, tehát én ezt adom. Ez ugye hasonló lehet, mint mondjuk egy palacsinta, ugye a mogyoróvajas banános palacsinta, azért ilyenről már hallottunk, csak nem palacsinta tészta, hanem tortilla.
3: És ugye a mogyoróvaj, várjál, most gondolkozom, a mogyoróvaj az a sós, ugye? Ez nem a Nutella, az mogyorókrém. A mogyoróvaj az az, amit az amerikaiak kennek lekvár alá.
2: Szerintem igen, Péter, írd meg, hogy arra gondoltál el, de szerintem érdemes ezt és azt a változatot is kipróbálni.
3: Mind a kettőt, szerintem.
2: Jó, igen, a sima, tetszik. Azt írja, sima mogyoróvaj, tehát nem az édes. Ez így egyébként azért lehet jó, mert ez nem túl geil.
3: Szerintem sem. Hát figyelj, egyébként az, amit az amerikaiak esznek, az nem hülyesség. Tehát ez a mogyoróvajas, lekváros dolog nagyon finom. Meg van ez a marshmallows dolog, tudod, amit csinálnak. Sose értettem ezt a pillecukor témát így magyarként. Tehát, hogy azt, hogyha megeszed, akkor semmi extra. De hogyha tényleg beolvasztod egy szelet vagy egy kocka csokival két keksz közé, na, az valami isteni lesz.
2: Bizony, az nagyon finom. Na, ebben az órában új rovatot hozunk nektek. Ugye eddig, ha hétfő, akkor Humpop volt, most a Humpop elvonul nyári szünetre, jó? Tehát, hogy itt most beléptünk a júniusban, nálunk már nyár van, ezt megkérdetjük, mármint most csak ebből a szempontból. Aztán majd, amikor ténylegesen nyár lesz, akkor ténylegesen nyár lesz nálunk is. De
3: hő,
2: hogy...
3: ez milyen mondat volt te?
2: Azért ezt írjátok fel a bölcsességek közé, igen.
3: Meteorológusok, igen.
2: Ezt bizony, tegyétek félre, humorosba. Aztán Humpop most elvonul pihenőre, úgyhogy hozunk egy új rovatot, ennek pedig az lesz a címe, hogy Dilemma.
3: Igen, már nagyon várom. Itt minden héten furcsa, ám de szerintem ilyen kezelhető, logikával megoldható dilemmák elé állítjuk majd egymást, hogy egy-egy helyzet, ami bármikor megeshet velünk, akár nyáron, akár az életünkben, az miként kezelhető, ebben adunk jó tanácsokat hétköznapi embereknek, hétköznapi emberként.
2: Igen, mondjuk azért lehet, hogy lesz közte egy-két irreális, ne adj Isten, szürreális szitu is, minden esetre megpróbáljuk fejben ezekre a megfelelő válaszokat megadni, úgyhogy hamarosan debütál új rovatunk, a Dilemma, természetesen Kittit is bevonjuk, nektek pedig ha
3: Dilemma.
2: Akkor már és tényleg Trilemma. Na, ha van közben útinfótok, folyamatosan várjuk 0620 978 978-öt.

0: megmondta, hogy ez milyen jó.
1: Hát maga a dal cím elárulja, hogy milyen állapotban lehet ezt igazán élvezni, ez volt a Drunk.
0: Ja, értem.
2: Én most is élveztem, úgyhogy...
0: Hát Kitty, milyen, mit árul ez rólad?
1: Ki mivel indítja a napot, ugye?
2: Lekeverted a bulimat.
1: Ugye, itt közben Móni küldött nekünk képet, gyereknapi reggeli, amerikai palacsinta van ott mellette, Nutella, banán, epe, ráfonya,
2: minden.
1: Minden. Úgyhogy, hát igen, ő ezzel, Kitty meg rakétával.
2: Na!
1: Végül is figyelj, múlt héten a Kaputimivel is erről beszélgettünk.
0: Tényleg?
1: Rakéta volt ott is a főtéma.
0: Ja. Már elgondolkodtam, hogy mit tudom én, ilyen hát kísérlet, hogy hogyan hat az űrben, mert egyébként tök máshogy.
2: Inkább Kaputibivel kezdeném a reggelt, mint rakétával.
1: Igen, azt mondod? Hmm. Egyébként, na ezt látod, ezt nem tárgyaltuk
0: hát, ki. Hát nem voltam ott,
1: hogy?
0: Látod?
1: Hogy vajon berúgtak-e az űrben valahol.
0: Tényleg, odafön?
2: De hogy ittak volna, mert ugye ott nem egyszerű.
1: Hát, bizony, az
0: volt-e,
1: kihívás.
2: Szívószál a pálinka.
1: Nem, hogy kiröpül a folyadék, tudod, és akkor alkot egy ilyen kis, nem tudom, kis gömböt, és azt kell úgy bekapni.
0: Úgy kellett volna feltenni a kérdést, hogy voltad fönn Kaput, Tibi.
1: Igen, nekem az köszönjük is eszembe jutott, hogy ugye a másikuk, ugye a Cserényi Gyula, tudod, ő volt a tartalékos, hát hogy azért kellett, hogyha valakit esetleg kellett volna Cserényi.
0: Jaj! Ezért kellett annyit várni.
2: Hallgatók.
0: Ezért kellett annyit várni, hogy jóvá adják az interjút, ugye?
1: De várjál, mert egyébként ők is így kezdték, hogy egymástak elkezdtek ilyen szóvicceket dobálni. Nem mondom, gyerekek, itthon
0: megérkeztem.
2: Figyelj, én amúgy azt adnám, hogy felvigyék a Rolandot. Tehát, hogy ott olyan buli lenne az űrbe, hogy...
1: Csak ne hozzanak vissza, ugye?
2: Igen. Bár a... Jaj, most majdnem mondtam valamit, hogy a magasságodból kiindulva, te ott pattognál össze.
0: Miért? Gyula tök aranyos volt, hogy felnézett rá, már hogy a Tibire.
1: A Tibire, de a Gyula akkora, mint én.
2: Igen, de Gyulát még nem láttuk ebben a helyzetben.
1: Gyula nem is ment fel az űrbe, ő csak a tartalékos volt.
2: Figyelj, legközelebb menjetek ti.
1: Akkor én leszek a tartalékos. Az a baj, tudod, hogy én körülbelül 6-szor halnék bele már a kiképzésbe. De gyerekek, az tényleg egy vadászrepülős dolgokat kellett nekik művelni. Mondták, hogy volt a legjobb az abrakadabra nevű mutatvány volt, ami azt jelentette, hogy össze-vissza pörgött-forgott velük a vadászrepülőgép, 3 órát feküdtek utána.
2: Jézusom.
1: Mert hogy annyira kivoltak.
0: Abrakadabra.
1: 10 percet kellett kibírni így és a levegőben. Igen, meg helikopterből kellett kiugrani a jéghideg vízbe, meg hasonló dolgokon kellett így keresztül menniük, meg ugye forgatták őket abban a nagy centrifugában, nem tudom hány gével.
0: Hideget bírnám, de egyébként ez az abrakadabra ilyen volt nálunk is most a gyereknapi vurcsliban. Ott az volt az abrakadabra, hogy Sanyi beindítja, vagy nem, és leérsz-e, vagy nem, és a rozsdán van ennyi hemorrhoid, hogy egybe tartsa a polikat.
1: Jaj, nem, én régen a csajok már próbálkoztam ezzel az abrakadabrával, csak aztán rájöttem, hogy nagyobb varázspálca kéne hozzá.
0: Hánygés?
1: Ez egy, az is kicsi gép.
0: Na, új rovat. Vadonatúj rovat.
2: Jézusom.
0: Hétfőnként.
1: Neki nem lesz hozzá köze.
0: Ez a dilemma. És,
2: hát az van.
0: Hát arra gondoltunk, hogy...
1: Az egész életek itt egy nagy dilemma. Nyáron. Ezt fogjuk kitárgyalni.
0: Sok mindent meg kell oldanunk. És egy kicsit szeretnénk segíteni, nem feltétlen hétköznapi helyzetekben, de azért kreatív megoldásokkal a hallgatóknak is, hogyha dilemmás helyzetekbe keverednek.
2: Neked és biztos lesz nekem.
0: Megdobáljuk egymást ilyenekkel. 3 is lesz, szóval trilemma. És Roland dob nekem, én kerestem most neked, Kitty, meg én kerestem Rolandnak is, úgyhogy akkor kezdjük az elsővel.
2: Mi van? Akkor... Már összekeveredtem.
0: Kittinek megvan a dilemmája.
1: Kitty már nem érti a feladatot. Jól indulunk, gyerekek, jó lesz
2: ez? Te megleptetek, nem is tudtam.
1: Jó, figyelj, akkor kezdjük azzal, hogy először szeretnél csak megfigyelő lenni?
0: Először figyelj.
2: Először figyelek.
1: Jó, akkor kezd te, akkor dobj egyet nekem.
0: Jó, Roland, figyelj. Mi lenne, általában így fognak kezdődni a dilemmák, mi lenne, ha egy hónapig nem költhetnél pénzt?
2: Jézus.
1: Húha, hát megpróbálnék ilyen cserekereskedelemre építeni, mert ugye otthon összeszednék mindent, ami mozdítható, és ami nem kell, és amit el tudnék csereberélni.
0: Miket kéne megoldanod? Tehát mi az, ami nélkül egy hónapban nem vagy meg?
1: Hát a kaja.
0: Az, nyilván kaja.
1: Az feltétlenül, hát nem tudom, melyik hipermarketbe vagy szupermarketbe tudnám elindítani ezt.
0: De úgy indítanád, hogy mit tudom én, fogod a tévét, mert azért sokat, és akkor beviszed valahova, vagy egy hónapig kérek napi húst.
1: Hát
0: vagy
1: húst
0: úgy, hogy napi csokit szinten cserélgetnél.
1: Hát nem tudom, tehát igazából ilyen kisebbeket próbálnék meg. Lehet, hogy kisboltokkal sikeresebb lennék, mert nagyboltokban ott nem tudnak ebbe belemenni. Nem mennék arra, mint annó, aki volt, a Bakács volt, ugye?
0: Aki, esettenkedő.
1: Igen, aki
0: esettenkedte a szalámét.
1: Igen, tehát hogy én azért megpróbálnám, hogy legális keretek között. Megpróbálnék ilyen kisboltok környékén bizniszelni, esetleg kéregetni, tudod? És akkor, de úgy, hogy én nem szeretnék eladni semmit, én nem pénzt kérek, én kaját kérek, mert nem vehetek. Tehát, hogy a kaja kérdés lenne az egyik. Hát most érted, a szolgáltatók várhatnak most villany, víz, meg gáz, meg mit tudom én, tehát ráírosz, azt majd utána kifizetjük akkor.
0: Máskor is voltál ilyen?
1: Egy havi elmaradás, csak nem kapcsolják ki, bízunk benne.
0: Egyébként most nyár van, fázni nem fogtok.
1: Igen.
0: Olyan, hogy valamiért mondjuk beajánlod, hogy akkor mondjuk a gyerekeit takarítanak, hogy te kapcs valamit.
1: Ja, simán, persze, abszolút.
0: Nyári munkának most nincs uli.
1: Igen, tehát ráérnek, úgyhogy Dávid elég nagy, őt el tudom küldeni. Hát nem mondom, hogy füvet is nyír, de akár azt is.
2: Meg amilyen élelmes, én nem féltem.
1: Igen, igen. Hogy gyűjteni meg az ötveneseket. Tényleg az ötvenes palackok, gyerekek.
0: Abban mennyi pénz van.
1: Nagyon jó. Na, hát ez, és akkor meg is van oldva az egész ötvenes palack, megkapom érte ugye a kis bilétámat, és akkor azzal vásárolok.
2: Most de várja, mert egyet kérnék azért. Hogy mint ügyvezető a fizetésemet előtte utaltam.
0: Nem, egy hónapig nincs pénz.
1: Megkapod ötvenesekbe. Ötvenes.
2: Az.
0: Kapsz valamit, választasz valamit Rolandék nappaliából. Én a zongorás tipstop.
2: Én az összes óráját elveszem akkor.
1: Hát az a jó járnál mondjuk. De...
2: Ugye?
0: És a benzin?
2: Tudom, mit kell vinni.
1: Hogy oldanám meg a benzint? Hát tömegközlekednék.
2: Ja.
0: Ide jön valami?
1: Hát biztos.
0: Tőled.
1: Jön errefelé. Jön. Kicsit hamarabb kéne kellem.
2: Kicsit. Még ennél is.
0: Szerintem jó, ez működik. Nekem szerintem egy hónapig simán kibírnád, úgyhogy nem költesz egy forintot se.
1: Vagy lebartereznék valami taxissal.
0: Az se rossz ötlet.
1: És akkor ő fog furikázni mindenhova.
0: Vagy beígéred, hogy most egy kicsit szenvedned kell, drága taxis barátom, de egy hónap múlva olyan jó lesz neked.
1: Habzsidőzsi.
2: Vagy elipakolja az ötvenesekkel a taxit.
1: Igen, megmondom, figyelj, akkor ebből azért akad még úgy, hogy...
0: Most volt egy zseniális tolvaj, de nem értékelték, aki 1,9 millió forint értékben lopott el ilyen repalackokat egy visszaváltóból, és újra váltotta.
2: Úristen.
0: Nem értékelték az ötletet.
1: Figyelj, modern idő, modern kihívások.
0: új projektek, új megoldások.
1: Ő tud alkalmazkodni az időszavához.
0: Jól van, nekem mit kell megoldanom?
1: Na, figyelj csak, Ádi, mi lenne, ha minden gondolatod feliratként megjelenne a fejed felett?
0: Fú, jó nagy bajban lennék. Amúgy nagyon nagy bajban lennék, mert én ugye alapból olyan vagyok, akinek az arcára van írva a reakció. Tehát, hogyha mondjuk valamit unok, azt úgy le lehet rólam olvasni, hogyha valakit annyira nem bírok, az is látszik. Nincs póker arcom.
2: Hát nem tudom.
0: De a felirattól még rosszabb lenne. Mire gondolsz most? Mondd ki.
2: Hát... Nem, arra gondolok, hogy te szerint jó, nem minden esetben, de nekem úgy tűnik, mintha nem mindig állnál bele a konfliktusba, vagy inkább kerülnéd, és próbálnád olyan szépen megoldani, de azért egyszer-kétszer a szövegbuborékra kíváncsi lennék, hogy valójában mit gondolsz magadban.
1: Hát gyerekek, az, akinek nem kell ilyen, mert egyértelmű így is, az az Andi.
0: Az az Andi, ott hogy mindenki jön.
1: Ő neki az arcára abszolút rá van írva.
0: Hát minden esetre ilyen valami
1: sokszor ki is mondja.
0: Csehszlovák feliratot kérnék. Pont tegnap ezen szenvedtem, hogy vettünk a Hajnalnak egy ilyen gyerekbiciklit, és jó áron volt nagyon, de nem írták le, hogy melyik csavart hova kell rakni, és két órán keresztül szereltem ott, hogyha lett volna felirat.
1: És lengyelül se tudod segíteni?
0: Nem nagyon, lengyelül volt valami felirat, de pont azokat a csavarokat nem fotózták be, amik fontosak, és amikor Hajnal ráült a két fémre, ami összeszorította az ujjamat, akkor volt egy olyan felirat, ami ha ott megjelenik, az nem olyan lett volna. Na. Kitty, és veled mi lenne, hogyha egy napig minden állat tudna beszélni?
2: Velem mi lenne?
0: Hogy élnéd meg? Például a galambokat a teraszodon. Ugye Kitty kiült a galambszexet nézni a teraszra.
1: Nem. Ja igen, mert ő ilyen galambfetisista.
0: Nagyon szereti a galambokat nézni.
2: Nem, a galambok szeretnek engem, hát mindig oda szállnak az.
1: Ja, hogy nem te nézed a galampornót, hanem a galambok szeretnek előtted összebújni.
2: Igen.
0: Ez a birodalom Kittynél.
2: Most nem igaz, egyszer láttam ilyet.
1: De az beléd égett.
2: De ma egy nyestet láttam amúgy.
0: Na, és mit messziről mondott volna?
2: Vagyis hát remélem, hogy az volt, mert csak így hajnalban az árnyékot láttam. Hát.
1: De nem, ők is összebújtak?
2: Nem.
1: Nem volt turbékolás?
2: Nem.
1: Maszturbékolás?
0: De például mivel beszélgetnél? Eldumáltál volna a nyestel? Vagy madarakkal valakivel?
1: Lenne olyan állat?
2: Rigókkal.
1: Rigókkal beszélgetnél?
2: Ja, meg a kutyákkal egyébként. Mert...
0: Le tudna beszélni egy pók, hogy leüsd? Hogy ne üsd le?
2: Hát le. Most itt is megmentettem amúgy a hírszerkesztőben, mert pont pénteken vagy mikor volt egy kis fekete pók, és úgy értékeltem, hogy a szerencsére szükség van, úgyhogy nem meghagytam az életét. Úgyhogy bocs, Andi, majd valamikor előkerül.
1: Na jó, de látod, figyelj, tehát itt se, azért ezt most tegyük gyorsan tisztába.
2: Na.
1: Jó, tehát ezt most így elemezgessük. Hogy te nem azért nem csaptad le a pókot, mert a pókot féltetted, hanem igazából önző voltál, és a saját szerencsédet féltetted, ugye? Uh-huh. Tehát akkor is csak magadra gondoltál, hát, nem igen. A pókra.
0: És most kérlek, olvasd föl a fejem fölött lévő buborék szövegét. Mit gondolok most emiatt Kittiről?
1: Azt, hogy egy kegyetlen
2: vadállat. De várjál, akkor is. Hallottad ezt? Mint hogyha olyan ember lennék, nem? Ez a saját érdek.
1: Jó, kicsit sarkítottam. Na,
2: kicsit.
0: Egy picit.
2: Jó, van.
0: Egy nagyon kicsit, de hát nézzük el, neki nem költhet pénzt.
1: Biztos
2: frusztrált.
1: Ez az abszolút frusztrált. Egyébként szerintem vicces lenne az állatokat hallani, beszélni. Mondjuk egy napig.
2: Igen.
1: Sőt, egyébként mi kell a nőnek, az volt talán, ugye, amikor a Mel Gibson hallja a nők gondolatait. Na azt mondjuk egy napig kipróbálnám, utána beleőrülnék hozzá.
2: Én megmondom őszintén, én sajnáltam Mel Gibson.
0: Ne csak azon agyalok, hogy egyébként szerintem nagyon nagyot csalódnánk, most azt mondom minden ilyen nagy állatbarátnak, hogyha értenénk az állatok beszédét egy napig. Valószínűleg ilyenek lennének, hogy ennék, tetszesz, ennék. Nagyjából ez lenne.
1: Kaja, veszély.
0: Kaja,
1: igen.
0: Veszély. Azt nem mondom ki. De most itt volt a buborékban, leolvastátok?
1: Ja, igen. Mert egyébként ez videóban is ment. Na jó, hát ennél lehet, hogy elborultabb kérdések is felvetődnek.
0: Ez volt a próbaadag.
1: Ez volt a próbaverzió, úgyhogy innentől hétfőnként jön a dilemma. Forrás.

0: kezdeményezés, de az ötlet mindenképpen egyébként szerintem izgalmas üzlet és marketing célból, nem?
1: Marketing célból igen, nyilván szerintem erkölcsileg mindenki elítéli. Noha tegyük azt is hozzá, hogy azért hosszú évek, sőt inkább évtizedek óta pedzegetik, hogy ugye az igazi olimpián is vélhetően elég sokan nyúlnak ilyen szerekhez, csak nem buknak le. Tehát azért én hallottam már olyan vélekedést, hogy azt tud igazán jól teljesíteni, aki az orvostudomány előtt jár még egy-két lépéssel.
0: De itt szabad. Tehát itt nem csalás, és tényleg az van, hogyha valaki ezt meglépi, nem kell titkolóznia, nem kell olyan szereket beszedni, ami illegális, meg kimutathatatlan, hanem teljesen biztonságosan meg lehet egy kicsit tuningolni magad.
1: Hát, hogy mennyire biztonságos mondjuk a szervezetedre nézve, az más kérdés, de hogy itt legalább hát nem ítélnek el érte. Hát látjátok,
0: mert nőket?
1: Hogyne.
0: Na, hát nem mondd, hogy ott nincs semmi.
1: De figyelj, a súlyemelés pont ugye az egyik olyan, ami kapcsán ezt nagyon-nagyon régóta pedzegetik, hogy ott vajon mennyien versenyeznek tisztán, minden tiszteletem azoknak, akik tényleg így csinálják, mert nyilván, tehát ne általánosítsunk, vannak rengetegen, akik tényleg csak és kizárólag legális eszközökkel próbálnak meg versenyezni, de azt is látjuk, hogy azért már olyan szinten feszegetik az emberi teljesítőképességnek a határát. Tehát, hogy olyanokat ugranak, úsznak, futnak, súlyokat emelnek, olyan kaliberű eredmények születnek, amikről néha nehéz elhinni, hogy ezek csak és kizárólag a belefektetett munkának köszönhetőek.
0: És aztán jönnek szomorúan a sportolók, mikor kimutatja náluk a pozitív dopingteszt, és mondják, hogy hát csak béres csepp volt, meg véletlenül egy aspirin, meg nem tudom, ilyen biztos, hogy nem amiatt növeszt valaki úszóártyát. De nem?
2: De egyébként nekem most az jutott eszembe, hogy most gondolj bele, akár a Roland, neked is a gyereked ugye sportol, hogy előtted van mondjuk egy álom, hogy olimpián részt vegyél, és hogy ez plusz teljesítményfokozó, és akkor nem a... De nem tudom. Én nagyon...
1: Hogy milyen érzés, hogyha mondjuk ilyen módszerekkel veszi el valaki előled
2: van,
1: a lehetőséget?
2: Igen.
1: Az nyilván bosszantó. Tehát az egyébként baromi idegörlő, amikor te tudod azt, hogy te többet tettél érte, és mégsem te kapod meg azt a lehetőséget.
2: Igen, sedesú naturba, tehát, hogy tényleg nem csináltál semmit.
0: Hát igen, tehát marad a doping, vagy marad az, hogy kiköltözöl valami olyan ország, vagy akkor te leszel a jamaikai bobcsapat, vagy nem tudom ki, a sas, meg az angolna, tehát az úszó is van, meg a siugró is van.
1: Edi a sas,
0: Edi
1: volt,
0: a sas,
1: igen.
0: És akkor Erik az angolna. Tehát, hogy így is lehet, de ugyanakkor, jó, nyilván nem éltetve ezt a vonalat, de például mondtad itt, hogy a komoly sportolók ezáltal megvetett státuszba kerülnek. Ha te egy komoly sportoló voltál világéletedben, akkor már pályád végén nyilván nem fogsz egy ilyet bejátszani. De hogyha tegyük azt, mert itt vannak olyanok, akik úgy indultak, hogy komoly sportolóként indultak, de igazából pénzt akartak gyűjteni maguknak arra, hogy finanszírozzák a szabályos sportokat a későbbiekben. Ha megnyersz egy számot, akkor 250 ezer dollárt kapsz, hogyha világrekordot döntesz, akkor 1 millió dollárt kapsz, és voltak azt hiszem négyen, itt néztem az indulókat, akik egyáltalán nem dopingoltak, és úgy indultak el a dopingos olimpián.
1: Ráadásul több versenyszámban nyertek olyan sportolók, akik állításuk szerint egyáltalán nem használtak doppingszereket. Azért az milyen, hogy...
0: Csak hát is senki nem vizsgálta.
1: Oda mész, nem az, de hogy oda mész a dopping olimpiára, te, aki tele küldted magad mindennel, érted, és akkor azt gondolod, hogy na most tiéd a világ, és oda jönnek olyanok, akik tényleg csak és kizárólag a valós teljesítményükre alapozva, még így is megvernek.
2: Igen.
1: Na, utána akkor tényleg érezd magad már egy hulladék szarnak, már bocsánat.
0: De és ugye én azt gondoltam, amikor ezt megláttam, mert hogy nyilván azért itt ennek az egésznek, ennek elég komoly marketing értéke lett, akkora őrültség, hogy erre biztos mindenki kíváncsi, egy kicsit ilyen flúgos futam, tehát hogy bárki bármit megtehet, Jackass style, hogy itt majd dőlnek akár rekordok, vagy lesz valami. És minden várakozásomat alulmúlta a dolog. Képzeljétek el, hogy ugyan többen úsztak, vagy teljesítettek egyéni csúcsot, de mindösszesen a legutolsó számban az 50 méteres férfi gyorsúszásban dőlt meg a hivatalos világrekord. Itt annyi történt, hogy 20,81 század lett az új, és 20,88 század a hivatalos rekord. Tehát ennyivel. Itt lett az, hogy megkapta a győzelemért 250 ezer dollárját, meg még egy 1 milliós bónusz. Tehát egy valakit tudtak megdönteni.
1: Igen, na de úgy, hogy ő cápa dresszben úszott egyrészt, tehát az a dressz az önmagában sokat segít, plusz még doppingolva, és akkor...
0: Ja, volt rajta ilyen propeller is által.
1: Egy rakétát is megütött.
2: Igen.
1: És akkor az ausztrál világcsúcstartó, ő egy mémet rakott ki ennek hatására, és az volt ráírva, hogy komolyan, csak ennyit tudsz. Yeah. Igen, tehát azért most gondolj bele, hogy amikor valaki tényleg bemindenezve, mindenféle eszközzel felszerelve, is csak 7 század másodpercet tud rád verni.
0: És ez egy volt összesen, aztán rájöttem, hogy valószínűleg mi lehet az oka.
2: No.
0: Szerintem az, hogy

0: hogy ugye, amit a Roland mond, tehát nyilván egy komoly sportoló ezen nem fog elindulni, mert nem akarja bepiszkosítani magát. Azt esetleg el tudom képzelni, hogy valakiről kiderült, hogy doppingolzott, vagy doppingolt, és akkor utána elindul ezen is, mert kell neki a pénz. De hogy egy komoly sportoló nem indul el. Magyarul viszonylag jó sportolók, de átlag emberek indulnak el ezen a doppingolimpián. Na most azért a sportteljesítmény kéne hozzá. Tehát az az, amit a dopping fokoz, vagy amihez hozzáad valamennyit. Ha meg amúgy benyomod magadba, ezt lehet, hogy te jól érzed magad, de nem lesz meg az a teljesítmény. Tehát nincsen turbószer.
1: Igen, tehát hogyha átlagos sportolók, még akkor is, hogyha teleküldik magukat doppinggal, elindulnak egy ilyenen, ahogy azt egyébként a mellékelt ábra mutatja, nem fogják tudni ellensúlyozni azt a különbséget, amitől valaki világklasszis. Jó, tegyük azt is hozzá, hogy itt nem volt 6000 sportág, hanem alapvetően mi volt? Atlétika, úszás, súlyemelés. Tehát ebben próbálkoztak, 42 sportoló indult, vagy inkább portoló, 24 országból.
0: Erre mióta készülsz, ez jó?
1: Ez spontán jött. De látod, tehát, hogy eleve nem is indultak túl sokan, mert szerintem kevesen merték ilyenhez a nevüket, meg az arcukat pontosan adni. Aki elindult, annak már lehet, hogy úgy volt, hogy minden mindegy, mert ő úgyse fog egyébként valódi sportteljesítményt lerakni az asztalra, hát akkor megpróbál legalább egy kis pénzt szerezni.
0: De most érted, volt egy dopingbotrányod. Tegyük azt, fogyasztottál valami olyan dopingszert, ami mondjuk azt annyira nem vészes. Tehát nem valami...
1: Annyira nem vészes. Egy kicsi doping, nem doping.
0: Szopogattál egy kis, mit tudom én, proteinnyalókát, aztán kimutatta a szonda. Rápisültél a nem tudom kire, és akkor az jelezte, hogy benned van valami, aminek nem kéne lenni.
1: Rápisültél valakire?
0: Nem tudom, hogy megy ez az olimpián, de azt mondták, az olimpiai falu durva.
1: Nagyon, hát... Azok az esti bulik, amire te gondolsz.
0: Igen? Oké, és kimutatja. És te már ott bebuktál, te már doppingos vagy, akkor azért még egy millió azért jó lenne, meg 250 ezer még rá, nem?
1: Igen, tehát ha már veszed fejszennyel az egész sportolói karriered.
0: Vagy csak elmegy a Phelps, és viccből elindul mindenen.
2: Hát meg itthon is volt az egy-két sportoló, ugye, aki ezzel sajnos a karrierjét elbukta utána, úgyhogy... Hát, is lehet, hogy érdemes lett volna.
0: Na ez azt, tehát, hogy érted, most ott elindulsz, azért csak leúszod őket, meg nem tudom én mi, és akkor bezsebeled a zsét. Egyébként kudarc volt, tehát hogy nem úgy vált be a dolog, mint ahogyan számítottak rá. Ugyanakkor természetesen jövőre is megrendezik. Egészen új szerekkel lehet majd próbálkozni. Amúgy orvosok által felügyelték a dolgot, jó, nyilván ennek ellenére azért ezzel elég erősen rongálod a szervezetedet, de hogy egyébként ez tök izgi, hogyha sportban minden megengedett és ilyen flugos futam van, akkor mondjuk egy ilyen dopping világot is el lehetne képzelni? Tehát, hogy más teljesítmény alapú dolgokban is lehetne? Tehát mondjuk a Megasztárban lehetne playbackelni? Vagy valamilyen extrát be lehetne még hozni az életünkbe? Ami tudjuk, hogy csalás, ki van mondva, de szabad.
1: Aha, elindulok, de igazából a karamellének el helyettem? Mondjuk. Vagy hamar lebukok a második hajlításnál.
2: Ez mondjuk állítólag ezek amúgy...
0: Egy másodpercen belül ott leszel.
2: Ezek amúgy állítólag amúgy is előre le vannak zsírozva, úgyhogy végül is annyira mit nem tudom én,
0: az olyan futtam, ahol ihatnak a pilóták. Nyilván zárt pályán, zárt terepen, de szabad.
1: Az vicces, az egy vicces autóverseny lenne.
0: Räikkönen tuti nyerne, akármi van.
1: Ja, hát mert ő így él. Igen.
0: De hogy egy csomó ilyet el tudok képzelni az életben, ahol megengedett a csalás, hogy például úgy teljesíteni egy vizsgát, hogy nem puskázni kell, vagy nem titokban kell megoldani fű alatt, hanem szabad csalni.
1: Nem, igazából én akkor várjál, tennék bele egy csavart, hogy ki az, aki a legügyesebben és a legkreatívabban tud puskázni.
0: Ez is jó, látod? Vagy mondjuk egy házasság, ahol megengeded, hogy...
2: Hogy?
1: Van ilyen. Nyitott házasságnak nevezik ezt az intézményt egyébként, Ádi. Ha vannak ilyen rejtett vágyaid, a Petrával beszél róla.
0: De hogy egy csomó ilyen pályát, vagy életutat el tudok képzelni, ahol azért úgy feltételezed, hogy van valami svindli, mit tudom én, olyan
1: politikus?
0: Nem mertem.
2: Dobjuk be.
0: Mi ez, amit az éttermeknek adnak, amikor ilyen nagyon menő, Michelin csillagos étterem, ahol löncshúsból csinálják az ételt.
1: De hát azért ilyen nincs. Na. Azon nagyon meglepődnék. Figyelj, tudod? Hát azért ott nagyon komoly kritériumok vannak. Ők nem mernék ezt kockáztatni. Szerinted
0: Gordon Ramsay soha nem porolt le valamit, amit ő fölvett a földről?
1: Nem, szoktam nektek mondani, hogy Kozár Michelin csillagos, tehát hogy esetleg azt tudnám elképzelni, hogy ilyen kisebb vidéki éttermekben ott működik.
2: De azokat se bántsuk.
0: Hát, vagy mit tudom én, érted, diploma nélküli orvosok.
1: Na, ilyen biztos, hogy van. És? Egy-két helyen a világban.
0: Aztán egy fogorvos egész sokáig boldogult, le se bukott, csak valamikor elkérték tőle, és nem volt papírja, de egész ügyes volt.
1: Az a baj, ilyenkor én attól félnék, ahogy a Leslie Nielsen volt a sziki szökevényben, tudod? Tehát 200 ezer adag adrenalin teki. Tehát, hogy hasonló ilyen szakmai meglátások lennének.
2: De egyébként a színészeknél is milyen soknál van nagyon jó színésznél, akik nem végezték el aztán a színművészetit.
1: Az egy kicsit kevésbé kockázatos, mint papír nélkül műteni, hát, vagy diploma nélkül.
2: Igen.
0: Egyébként, és ezekre rámondanád, hogy csaló. Tehát neked nincsen olyanod. Te csaltál.
1: Na jó, mert a,
0: biztos, hogy nem.
2: Hát mert az orvosabb, igen.
1: Jó, a színészkedés, az lehet, tehát ahhoz lehet, hogy van ösztönös tehetséged. Igen. Egy vakbél műtéthez már kevésbé.
2: Miért? Ott is lehet
1: ösztönösen érzem, hogy kell megoperálni.
2: Csak mondjuk tájékozottságod nincs, mondjuk de a betegbiztonságról, meg ilyesmire.
0: Nincs olyan álmotok, amit úgy megnyernétek, de tudjátok, hogy nem lehet, és akkor a csalóversenyen megnyernétek? Tehát mit tudom én, egy sakkversenyen mondod, hogy nézd egy sas, és akkor megfordítod a táblát közben, vagy ilyenek?
1: De nyilván, hát
0: miben akarnál nyerni?
1: Hát ugye én is az egyébként pont a Kaputibi mondta el itt a múlt heti előadásán, hogy ő nagyon szeretett volna válogatott focista lenni, csak tök béna volt. De egyébként én is szívesen lennék válogatott focista.
2: Azért szerintem jobban járt azzal, hogy űrhajós lett.
1: De nekem amúgy saját bevallása szerint a magyar futball is.
0: Világálmom egyébként egy Oscar-díj, és biztos, hogy könnyebb kicserélni ott a borítékokat valahogy titokban, mint egy filmet megcsinálni.
1: Ah, és hogy meglepődnék neki?
0: Na, de egyébként most látva a felhozatalt Kossuthi, arra van esélyem, Kossuthi.
2: Igen.
1: Nem, gyerekek, én a magyar válogatottal lennék világbajnok, a magyar labdarúgó válogatottal. Az is elég lenne, hogy a 92. percben időhúzó cserének beküldenek előre a jobb szélre, tudod, labdát csak kell, hogy kapjak.
0: De nagyot kéne csalni.
1: De egyszer kapjak labdát. De nem valami keresztívelés legyen, mert akkor figyelj, nem biztos, hogy tudom lenni. Vannak. Hanem egy ilyen rövid passz, és akkor csinálnék egy pontos passzt, és megtapsoltatnám magam a közönséggel.
2: Hát és lehet, hogy jobban is menne, mint egy-két játék.
0: Beengednek két percre, szerintem vihetsz magaddal a saját labdát. Csak nem tudom, annyi idő alatt elérsz a kapuig.
1: Na jó van, kreatív meglátások.
2: Kicsi és gyorsz.
1: Kicsi és szócó, az lennék én ott a jobb szélen.

0: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: A Bükkfürdői Karamell Premium Resort a felejthetetlen családi nyaralás helyszíne. Kalandpark, beltéri és kültéri medencék, cukrászda, saját termálvíz. Foglald le nyaralásodat! www.karamell.hu.
4: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keres minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a te tech szervízed.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Várják ma a közönséget 15 órára a Tatabányai Árpád térre. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség, létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadására kerül sor Tatabányán a mai napon 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezon tudhat maga mögött. Az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő díjátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket. A program várható kezdése 15 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel tehát ma 15 órakor a Tatabányai Árpád téren. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit miniszter gyereknap alkalmából a közösségi oldalán. Lannert Judit azt szeretné, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Ezért olyan fórumot hoznak létre, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják a véleményüket az oktatásról, a gyermekeket érintő ügyekről és a jövőjükről szóló kérdésekről, és ahol ez a vélemény valóban számítani fog, olvasható a bejegyzésben. Hozzátette, a konkrét forma kialakításáról szóló közös gondolkodást már el is kezdték a diákokkal. Mint írta, ilyen kezdeményezés még nem volt a magyar oktatás irányításban, ezért nem szeretnék elsietni, a részletek itt különösen fontosak. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a motorkerékpárral a közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését a rendőrség június első hetében. Az ellenőrzésnek az is a célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet. Várják az érdeklődőket Esztergomba a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola hangszeres együtteseinek tanévzáró hangversenyére. A zeneiskola vonos zenekara mellett felép a zeneiskola fúvos zenekara és kórusa. A hangversenyre június 3-án kerül sor, 18 órai kezdett el a Dobó Katalin gimnáziumban. A belépés díjtalan, adományokat köszönettel fogadnak.
0: Időjárás.
1: Gyakran lesz erősen gomoly felhős az ég, a délelőtti órákban még csak elszórtan fordulhat elő csapadék, később azonban egyre több helyen számíthatunk záporokra, 23 fok lesz a maximum. Kedden fokozatosan szakadozik a felhőzet, így országszerte hosszabb napos időszakok várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgen.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Íj és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos morgen!
2: Hello!
1: Vidám reggelt mindenkinek, hát egy picit vidámabbat, mint ami jelenleg az M1-esen van. Mondom, jó, a legfontosabb infókat így egy csokorba. Árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósáv van zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható. Az ellenkező irányban Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy térsége között szakaszos torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Ezért annak, aki személyautóval utazik és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Aki pedig nem menne el Pestig, az meg ne menjen fel a pályára inkább, hanem próbálja meg az egyes főutat, az szerintem sokkal könnyebben járható. Ez tehát, ami az aktualitás az utakat illetően, és hát itt ugye az előző óra végén beszélgettünk arról, hogy dopping olimpia, meg hogy vajon mennyire megy valami úgy, hogy megvan hozzá az embernek a tudása, végzettsége, és egy zseniális cikket osztott meg velünk Ladislav, hát köszönjük szépen.
2: Érzi, nagyon érzi a témát.
1: Nagyon tájföldön letartóztattak egy 36 éves férfit, aki képesítés nélkül végzett pénisz nagyobbító műtéteket. Az még hagyján, gyerekek, de hogy több mint 2 évtizeden keresztül.
2: Hogy bukik le? Akkor jó benne?
1: Hát úgy tűnik, Kitty Korn Songsri.
2: Kitty Korn,
1: Kitty Korn. Örülünk, hogy egy távoli tájföldi rokonodnak azért megvan a maga kreativitása. Saját bevallása szerint 14 évesen autodidakta módon kezdte el tanulni az implantátum beültetést.
2: De hogy? Felmegy YouTube-ra és akkor megnézi? Tehát csak nincsenek ilyenek fönn.
1: Keres már rá, pénisz implantátum tutoriál.
2: Melyiken? A céges gépen lehet?
1: A céges gépen lehet, jó, megadom
2: akkor
1: az engedélyt,
2: akkor
1: jó?
2: Minnyi?
1: De hogy ki az, aki? Tehát, hogy 14 évesen, oké, értem, hogy az embert akkor nagyon sok minden érdekli, mert hát a kamaszkor, mit tudom én, de hogy ki az, aki így belefut a pénisz implantátum beültetésre?
2: Hát szerintem téma? Egyébként lehet, hogy valami teljesen más implantátumot tanult, csak aztán alkalmazta, nem? Hát most miben lehet nagyon más, mint egy műmel?
1: Igen, egyébként középiskola után már ő nem folytatta a tanulmányait, a tájföldi úriember úgy gondolta, hogy akkor ő ráfekszik erre a témára, és a rendőrség csak azután figyelt fel a praxisára, hogy az egyik ügyfél azt állította, hogy a szilikon injekciók után súlyos fertőzést szenvedett. Na ez így férfiként már felolvasni fájt ezt a mondatot, és egy beépített tiszt segítségével csaptak le rá.
2: Behalszít egy videó.
1: Mondom én, mindent meg lehet tanulni a YouTube-ról.
2: Két merev, mégis hajlítható szilikonrút kerül oda, a barlangos testbe.
1: Azért nem úgy keltetek, ugye, drága hallgatók, ti se, hogy ezt ma meg fogjátok tudni.
2: Hát ezt én is megoldom. Jövő héten egy valaki hallgató, aki vállalja.
1: Dr. Rédl professzor.
2: Hát de várjál, most ez a csávó 200 ezeret kért, nem is olyan sokat egyébként egy beavatkozásért. 2 évtizedig nyomta. Nem bukott le, tehát gondolom a páciensek elégedettek voltak vele. Akkor nyilván nem banán turmixszal töltötte fel a... Na mindegy.
1: De hogy 200 ezer azért egy ilyen műtétért, nem tudom mennyi. Leszögezném gyorsan, nem tudom mennyibe kerül, de hogy gyanítom, hogy biztos, hogy nem ennyi.
2: 55 hanem. És 220 ezer forint között itt vállalt, azt látom, mert lehet, hogy a mérettől függ. Nem?
1: De várjál, mert a nagyobb kicsiből kihozni, vagy a nagyon kicsiből kihozni valami vállalhatót.
2: Az drágább.
1: Ugye, az a drágább, igen.
2: Az a drágább. Vagy nem tudom, hogy ezt is lehet-e úgy, mint a nőknél, hogy így változtatgatni. Tehát, hogyha belejössz a dologba, meg nagyon bejön a dolog, akkor lehet-e nagyobbat kérni. De ez milyen már?
1: Esetleg kérhető a menüben.
2: És lebukott. És azt tetszik az egészben a legjobban.
1: Kapsz az HD-t a szívásaiba.
2: Várjál, nekem annyira tetszik. Hát mert valahonnan ki kell venni, amit oda beraksz. Szóval, hogy azt tetszik az egészben, hogy képzeld el, hogy a rendőrség fogyasztóvédelmi osztálya megszervezte, hogy egy beépített rendőr menjen oda. Képzeld el, hogyha kicsit később jön be a stáb, mint a készletverésben a kamerákkal, meg az ezeket. Már csinálja már, ezt már hadd fejezze már be.
1: Most már megapok, akkor lesz valami jó is az akció miatt nekem.
2: Nem hiszem el. És bement, mint egy páciens, rendőr-bendőr. Gondolom, megcsinálták a méretezést, filccel így berajzolgatták.
1: De akkor, hát ilyet, gyanítom, hogy akkor ott azért elő is kellett kapni, amit elő kellett.
2: Nyilván, mert hogy hitelesnek kellett lenni a rendőrnek. Tehát alapból úgy indul, hogy az őrsön kellett keresni egy kis...
1: De jó, de azt mondják, hogy ugye az ázsiai férfiaknak eleve kicsit kisebb.
2: Jó, de hát azért...
1: Tehát, hogy ott azért lehet, hogy van erre igény. Tehát valljuk be, hogy mondjuk Nigériában vélhetően kevesebben fordultak volna hozzá.
2: És van olyan, hogy a százados rászól az ezredesre, hogy, hogy még ne leplezzük le, mert még megcsináltatnám, és aztán...
1: Figyelj, tiéd annyira jó lett, hogy akkor még én is elmennék.
2: Hát pillanat, és utána buktatjuk be. Mi lett vele, azt mondtad? Nem figyeltem, meg kerestem közben. Egyébként durva találtam videókat.
1: Elvesztettük Ádit, jó? Ő közben ezt próbálja tanulgatni a YouTube-ról. Nem, látod, az nincs meg, hogy egyébként mi lett a büntetése.
2: Hát én egyébként úgy állnék hozzá, mint az afrikaiak, hogy így raknék rá súlyt, hogy egy kicsit nyúljon.
1: Te hülye vagy.
2: Tehát igazából, hogyha ilyen horgász olmokat raksz a végébe, akkor...
1: Figyelj, szerintem nézd még tovább, jó? Azt a YouTube tutoriált, légy szíves.
2: Nem durva, hogy mindent meglehet YouTube-ról. De hogy
1: tényleg, tehát, hogy érted, elment volna simán házi orvosnak. Hát akkor fölír, mit tudom én, fájdalomcsillapító, C-vitamin gyulladásokat, három vagy max. 5 gyógyszerből megél. A igen. Praxis egy jelentős részét, amit nem tud, az tovább küldi szakorvoshoz. Hát innentől kezdve nagyon sok kárt nem tud tenni. De ő mit csinál? Elmegy ilyen kamuplasztikai sebészre.
2: De várjál, 20 éven át csinálta és nem bukott le. Ez olyan, mint a fogorvosom, akinek nem volt képesítése és csinálta. Tehát, hogy ezek szerint jól végezte a dolgát, mert a férfiak nem jöttek vissza panaszkodva.
1: Hát lehet, hogy nem mertek, tudod.
2: Na jó, de hogyha van egy ilyen, a világ legjobb orvosa, most nézzünk a komást, a világ legjobb házi orvosához jársz, és kiderül, hogy nincsen diplomája. De mindent jól csinált, és soha senkinek nem ártott. Akkor folytathassa? Nyilván ne.
1: Hát nyilván ne, de akkor azért volt egy ösztönös tehetsége hozzá.
2: Hát és akkor de akkor nem az van, hogy akkor engedd meg neki, hogy gyorsan még elvégezze az orvosit, mert jó benne.
1: Lehet, hogy onnantól kezdve ő már megpróbálja. Mert nem, most gondolj bele, lehet, hogy volt ilyen is a világban, csak nem derült rá fény, hogy valaki elkezdte papír nélkül, azt érezte, hogy öcsém, ez nekem menne,
2: bejön, és megcsinálta
1: rendesen is a sulit. Nem, mintha egyébként egy orvosi egyetem az csak így csettintésre ugye könnyen elvégezhető lenne.
2: Egyébként nagyon sokan vannak, akik papír nélkül boldogulnak, csak onnantól van gáz szerintem, hogyha vagy meg van valami hamisítva, vagy be van valami hazudva. Tehát, hogy tegyük azt, hogyha valaki mondjuk, nem tudom, hogy lehet-e, ezt se lehet csinálni mi, pedig szerintem én ezt engedném, hogy valaki mondjuk mesteredző legyen, mert tökre érzi a dolgot, de ott is kell hozzá végzettség, úgy tudom.
1: De szerintem az egy olyan szakma, ahol szerintem sokkal több múlik a képességeken, az a pedagógiai igen. érzéken, a kommunikáción, a szakmai tudás az meg lehet papír nélkül is, de mondjuk nem tudom, repülőgépre nem ülnék fel, úgyhogy a pilótának nincs végzettsége, vagy mondjuk egy műtétre se feküdnék be, úgyhogy kamu az orvos.
2: Mondjuk ott van például ez a csávó, aki nem jut eszembe a neve, de hogy kinézett magának egy angol sokadligás csapatot, és ebben a, minek hívják ezt a számítógépes játékot? Manager? Vagy FIFA Manager? Nem tudom.
1: Igen.
2: Abban nagyon sok győzelemre vezette a csapatot, tök jó taktikákkal, és akkor be is vonták, tanácsot kértek tőle, vagy elment egy meccsre, és akkor ott összebarátkoztak. Tehát, hogy simán lehet, hogy valaki így kinövi magát.
1: Hát ott lehet. Tehát mondom, egy ilyen foci edzősködésben, azt simán elhiszem, de azért plasztikai sebészkedést azt ne próbáljon. Még szerintem a szakács
2: az is simán lehet, nem?
1: Igen, igen, tehát az is olyan, hogy szerintem azt meg lehet tanulni teljes mértékben autodidakta módon, sokkal nagyobb hatásfokkal, mint mondjuk egy pénisz nagyobbítást.
2: De jó volt az emberünk benne. Na, és hogyha csak egy százasért megcsinálja, akkor folytathatja, nem?
1: Akkor zárjuk valami hasznos jó tanáccsal, Tájföldre ne utazzatok pénisz nagyobbításra. Jó, drága urak, és senkinek ne is tanácsoljátok ezt, inkább tanácsoljátok azt, hogy küldjenek nekünk útinfókat. Mi most elengedted hányan? A YouTube tutoriált?
2: De azt igen, csak azon gondolkozom, hogy most hányan fordulnak vissza. Ja, már mentek így, már
1: lefoglalták a szállást, úton voltak Ferihegyre. Indul Bangkokba a gép. Nem, inkább ne csináljátok. Na, küldjetek inkább útinfót, ha úgy van. 0620 97 8 97 8.
0: Ha ez a sláger egy autó lenne, a piros lámpánál

0: 6 perccel járunk, 4:10 után, és úgy sejtem, hogy helyi témát hozott nekünk Kitti. Jó reggel.
1: Jó reggelt, sziasztok! Hát igen, egészen extra dolog történt, bár szerintem az utóbbi időben azért megszoktuk, hogy Tatabányán ide-oda mászkálnak mindenféle állatok. Tehát, hogy...
0: És most szó szerint érti az állatok kifejezést,
1: igen,
0: jó?
1: Igen, hozzá akartam tenni.
2: Nem rólad van szó, Csabi. Jó, hogy megvetted ezt a felest.
1: Igen. Hogy mindenhová is betévennek.
2: De mit, egy nyestet láttál reggel?
1: Igen.
2: Vannak a galambjaid?
1: Rókát is láttam már amúgy.
0: Hát meg egyébként Síkvölgyön például rendszeresen jó idő esetén ott jönnek a vaddisznók.
2: Amúgy nagyon durvák. Egyszer megállt Visegrádon mellettem, a kocsi mellett egy sokkal nagyobb, mint gondolnád.
0: És megállt a piros lámpánál?
2: Nagyon nem, sehol nem áll az meg szerintem.
1: És kitetted a kezed megsimogatni?
2: Persze, hogy ne, csak a kicsinyeit, mert tudom, hogy azok szeretik.
1: Aha, főleg a mama, ha hozzájuk érsz, igen.
2: A vaddisznó az kemény?
1: Hát igen.
0: De most ugye egy több szempontból is érdekes sztorit hoztál, ha jól sejtem, akkor a fürdős történet lesz.
1: Igen, így van, ugye a tatabányai fürdőről van szó, ugyanis közzétették, hogy közleményt adtak ki, miszerint az úszoda működésének időszakos felfüggesztéséről döntöttek. Ennek oka, hogy a medencében egy kisebb, valószínűleg frissen vízbe fulladt állattetemet találtak, amit az észlelést követően azonnal eltávolítottak. Az esetet követően extra fertőtlenítéssel kezelték a vizet a nap során, amint az ügyvezető tudomására jutott az eset, biztonsági okokból elrendelte a medence átmeneti lezárását. Ha. Egyébként az egyik lapnak ugye ő nyilatkozott a fürdőnek az ügyvezetője, hogy egy
2: wellness disznó érkezett.
1: Egy vadmalacnak a teteméről van szó.
0: Egyébként mennyire abszurd már.
2: Hát,
0: maga az intézkedés az szerintem teljesen hibátlan.
2: Meg egyébként tisztázzuk, hogy erről nem tehetnek. Tehát, hogy
1: természetesen.
2: Ez nyilván...
1: Én ezért is kezdtem így, hogy azért mostanában észleljük, hogy mindenhonnan jönnek be az állatok tényleg.
0: Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy amit a Laci, ugye ő az ügyvezető, ugye a Kugler László, ugye mi személyesen is ismerjük egymást elég régóta, szóval, hogy ezt kellett dönteni. Tehát, hogy szerintem a Lacinak a döntése az abszolút helyén való volt, de hogy gyerekek, tehát, hogy mennyire abszurd, és ami nekem rögtön eszembe jutott, hogy a rossebbe került be oda egy vaddisznó. Aki járt már a tatabányai fürdőben,
2: na, ezt akartam kérdezni.
0: Azt tudja, hogy az mindenhol körbe van kerítve, ráadásul elég masszívan körbe van kerítve.
2: Tudnak ezek ugrani?
0: Tehát, hogy igen, és
2: mekkorát pont... kéne ugrani?
0: Hát szerintem...
2: Mondjuk a leggyengébb ponton.
0: Hát nem tudom, de...
2: Biztos lógtál már be, vald be!
0: Hogyne? Nem, hanem nekem az jutott eszembe, hogy azért vannak ott körülötte ilyen kisebb fás, erdős területek, tehát hogy, és van azért ilyen, úgymond domboldal is. Szerintem valami olyasmi lehetett, hogy onnan esett be, gyanítom, mert nem hiszem, hogy azért gondolta, meglátta a medencét, aj, most úgy mártoznék egyet, beugrott, tudod, ugrott egy fejest, hát, a wellness malac.
2: Vagy ráállt egy őzre, és onnan már csak besétál.
1: Az. Hát, nem amúgy ez is elképzelhető.
0: De melyik
2: medence, milyen medencék vannak ott? Nyilván a kültéri részt kell figyelembe venni.
0: Hát tehát... ez az úszoda, ez a klasszikus
2: úszoda. Egy úszomedence?
0: Nagy. Hát ez egy klasszikus nagy úszómedence, így van.
2: És szerintetek a rajtkőről ugrott be?
0: Fejest, igen, hogy ne.
2: De jó, oké, értem, állat, beleesik a medencébe. De amúgy a vaddisznó azt tud úszni? Miért nem tud kijönni?
0: Na ez most maradt költői kérdés. Igen. Lehet, hogy ő nem tudott, hogy ő nem volt erre felkészülve. De azért
2: megzavart a klór.
0: Oda beessen, hát azt nem tudom, az nagyon necces.
2: Ez dupla pehty egyébként, hát tehát, hogy beesett a strandra és beesett a medencébe.
1: Meg tudod, mi a kérdés, hogy most ez mekkora vadmalac? Mert hogyha egy picike, aki mondjuk a családjától elvándorolt, érted, és valahol bestisztant,
2: Én nagyot képzelek.
0: Nem? Az lehet, nem, egyébként szerintem reálisabb,
1: amit a
0: Kitti mond.
1: Mert ugye, amit Tatabányán is sokszor láttak, és már több helyen is jelzés volt erről, hogy ilyen vaddisznó család mászkál, lehet, hogy tényleg valamelyik kölyök el vándorolt.
2: És nincs valami méret vagy korhatár, aki bemelt a medencébe? Tehát, hogyha tényleg kicsi volt...
1: Ádi leragadt.
0: Igen, neki a gyerekmedencét kellett volna használnia. De egyébként ez szerintem is reális lehet, amit mondasz, Kitti. De hogy most... Annak a kollégának a helyébe képzeljétek bele magatokat, aki megtalálta.
1: Igen.
0: Hát azért mindenre föl vagy készülve, vagy sok mindenre biztos föl vagy készülve az életben, de hogy erre nem.
2: Józsi, hozd a hálót!
0: Ez úgy gyerek,
2: arra emlékszem, a volt ez uszodában Laci bácsinak a kakiszedő háló, az a kis háló, amivel ilyen leveleket meg ízéket le lehet szedni a vízről, és akkor hátúszást tanított, akkor azzal támasztott minket alá a partra.
1: Ja, mondtad, de reméljük, hogy elmostek.
0: De várjál, mondtad, hogy neked van valami másik uszodában sztorit.
2: Nekem nagyon sok ilyen sztorim van. Képzeljétek el, Amerikában volt olyan, hogy voltunk ilyen wellness strandszerű helyen, szabadtéri, és egyszer csak láttam, hogy egy kígyó ott a medencében így úszik. És hát azért Amerikában ott azért előfordulnak necces kígyók. Egyébként egy olyan volt, ami fekete, narancsárga csíkos volt, tehát ilyen kifejezetten mérgezőnek tűnt. És oda mentem, szóltam is az úszómesternek, és mondta, hogy nagyon jól szóltam, mert hogy ott azonnal fel kell lépni, mert hogy az olyan, ami bénaságot, meg nem tudom, mit okoz, és a feleségem szemében, az akkor még nem feleségem szemében hőssé váltam, hogy én ezt megléptem. De ott például simán előfordul, hogy kerti medencékben aligátor van, vagy egy kígyó jön, vagy egy óriás pók, ugyanez Ausztráliában. Hát és én ilyet megéltem.
0: Na, hát ott aztán bármi jöhet. Hát akkor lettél volna még nagyobb, és odamész, puszta kézzel elkapod, és te így kidobod.
1: Ja,
2: tipik, persze. A másik ilyen, az meg Kamaraerdőn volt, csak hogy jöjjek vissza a földre, és ott volt egy tök jó strand, viszont iszonyat sokan voltak a medencében, és én tök rossz élmény volt, hogy ilyen zsúfoltságban, és egyszer csak azt láttam, hogy egyedül maradtam. És senki Jézus más nincsen a medencében.
1: Reméljük, nem azt csináltad, amire gondolok, Ádi.
2: Én nem, de ott úszott mellettem a vizen egy darab. Műalkotás, nem állat volt, valószínűleg emberi.
0: Az volt az állat, aki ezt művelte.
2: Végül is a medence az enyém volt, de nem az, csak
1: lehet, hogy nem tudta visszatartani.
0: Ott is kellett utána egy fertőtlenítőkört nyomni.
2: Amúgy egyébként tökre meglepődnék, mert én például szaunázni járok, hogyha megjelenne mellettem egy torkos borza szaunában, vagy valami állat így bejönne oda is.
0: Hát akkor valami cuki, jöjjön egy pingvin, nem? Bár az nem bírja a meleget.
2: A szauna nem bírja az a
0: betipeg.
2: De a hűtőmedencében simán el tudok képzelni egy fókát.
0: Ugye? Szerintem a pingvin az cukibb, meg kisebb helyet foglal.
2: Szegény disznócska. Jó, értem én csak, és akkor nyilván ilyenkor kell vadásztársaság, meg minden. Azt sem tudom, hogy veszed ki, tehát hogyha ez egy nagyobb állat, egyáltalán fönn van a víztetején, vagy lesüllyed egy vaddisznó. Gondolom fönn van, nem? Mert fönn van puffadva.
1: Hát mondom, a méretétől függ, mert hogyha egy nagyobb példány, az mondjuk lehet,
2: mert nagyobb első jedek is, de biztos, hogy nem.
1: Hát nem tudom. Azért szokták mondani, hogy a vaddisznók azért nagyon nagy.
0: Nagy, robosztus. A vaddisznó nagy. Igen,
1: ez robosztus állat.
0: Ezt is fölírjuk a bölcsességek közé. Azért gyerekek, tehát, hogy pénisz nagyobbítás, vaddisznó tetem, még valami hát találjunk ki az órára.
2: Szerintem csak megkérdezem.
1: De tényleg.
2: Hogy a döglött vaddisznó szerintem nem süllyed el. Szerintem fönn a tetején van.
0: És megkérdezted az éjjától, hogy elsüllyed-e a döglött vaddisznó?
2: Várjál. Na. Igen, egy elpusztult vaddisznó általában először elsüllyed a vízben, mert a teste sűrűbb a víznél, eddig oké, de itt van néhány nap vagy hét, de azt nyilván nem várják meg, után felúszhat a felszínre. Pontos aha. Idő függ a víz hőmérsékletétől, mélységétől és áramlásától.
0: Hát,
2: tehát akkor simán lehet, hogy voltam ma úgy strandon, hát a hegykői strand nem volt tiszta vízű. Simán lehet, hogy voltak vaddisznók alattunk.
1: Ott én is voltam, az pedig egy jó strand.
2: Most már igen, de az a strand, ami támogatást kapott, az zseniális volt. Úszómedencét úgy képzeld el, évekig úgy működött, hogy nem volt benne vízforgató. Tehát a nagy úszómedence, tudtuk már, mi ott volt nyaralunk, vasárnap leengedték, az egy nap volt, hétfőn, kedden mosták, töltötték, szerdán már talán volt benne víz, és akkor lehetett fürödni a zöld algás vízben két napot, és akkor kötelezték őket, hogy akkor legyen vízszűrő, oké. Egy puszta, tehát 6 focipályányi síkság a medence körül, de nem oda rakták be a szűrőt, hanem elalakban leválasztottak a medencéből egy jó nagy részt, hogy az napozó terasz, és a medence, az úszómedence vált ilyen elalakúvá onnantól.
0: Azért nagyon kreatív volt, igazi szakember, aki ezt létrehozta.
2: Az
0: agyrém minden esetre, hát itt akkor meghozták azonnal a szükséges intézkedéseket.
1: Igen, megvizsgálják a tetemet is, úgyhogy igen, most itt teljes körülvizsgálat van mindennek kapcsolatban.
2: Vízidisznó.
0: Az egyébként létezik, az a kapibara.
2: Na, egyébként...
1: Az meg egyébként cuki. Azt nem tudom, jó, mondjuk nyilván az úszodában nincsen, de hogy külső helyszínen nincs kamera véletlenül? Hogy hát, ha lehetett látni, hogy honnan...
2: Nem tudom, én nézem az online képeket, de ez zseniális az ember íze, tehát, hogy ilyen sikerhajász, clickbait dolgok vannak, AI-jal generáltak olyan képet, hogy egy benti medence partján fekszik egy döglött disznó, és a háttérben strandolnak.
1: Most.
2: Tehát, hogy tényleg ez a legtöbb, amit ebből kihoztatok?
1: Nagy az Isten állatkerte, tudjátok.

0: Mennék veled fixel, te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.
1: Napul

0: Tesó, ez glamour napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyukat Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucsó!

0: reméljük, ti is nevettetek jókat, például velünk az elmúlt 4 órában, 4 perccel járunk 3:45 előtt, úgyhogy szépen lassan elérkezünk a mai Buenos Morgan hajrájába.
1: Szomorú. Ez a hajrá?
0: Ez a hajrá.
1: Hajjaj, akkor fel kell pörögnöm, várjál. Gyorsan egy időjárás még bedobok. 19 fok van, a hőérzet csak 16, mégsem fázunk. 21 lesz ma a csúcs, szélsőséges időjárás várható, de jövő héttől melegszik a levegő.
0: Mondjuk lehet, hogy amiatt is érezzük jól magunkat, mert bent ülünk egy stúdióban.
1: Ja, lehet, hogy azért, mert itt tűzik, de még klímáztunk is ma, amúgy fogy a hold.
0: Figyelj, hoztál bármi jacket, pulcsit, akármit?
1: Mm-mm.
0: Nem, én sem. Jól van, akkor jók leszünk, na lehet, hogy együtt fogunk délután megázni.
1: Egy pokróc alatt állunk majd ott a téren.
0: Milyen romantikus lesz.
1: És várjuk a tigris fiúkat.
0: A kéziseket. És majd velük is úgy szeretnél interjúzni, hogy így összebújsz velük egy pokróc alatt.
1: Egyébként a pokróc meglepően jó akusztikailag. Tehát, hogyha bebújunk alá, akkor lehet, hogy szebb lesz a hang.
0: Kicsit furcsa, hogy gyere, már jöttem egy interjúra. Gyere, bújj be a takaróm alá.
1: A pokrócom alá. Amúgy autóban is tök jókat lehet csinálni. Akusztikailag viszonylag klassz.
0: Ezt a mondatot ki fogjuk vágni. Jó utólag.
1: Ne csináld. Nem, interjút.
0: Autóban is jókat lehet csinálni, igen.
1: Úgy értem.
0: Én is hallottam már ilyen sztorikat.
1: Interjút, de hogy látod magad előtt, hogy jókat lehet csinálni. Akusztikailag viszonylag klassz.
0: Ezt a mondatot ki fogjuk vágni. Jó utólag.
1: Ne csináld. Nem, interjút.
0: Autóban is jókat lehet csinálni, igen.
1: Úgy értem.
0: Én is hallottam már ilyen sztorikat.
1: Interjút, de hogy látod magad előtt, hogy lemegyünk egy ilyen, mint a cukros bácsik, így lemegy.

0: Kanadában, nem, az egyébként egy városi terepjáró volt, amiben így beültünk, és tök megtisztelő volt, mert hogy stúdióból jött, készült egy nagy koncertre, és egy új dalt, amit ráadásul utána Charlie-val közösen adtak elő, azt mutatta meg akkor ott nekünk. Jó. Igen, nagyon nagy élmény volt, igen, és utána még mentünk ki az Omega stúdióba.
1: Szóval ez
0: egy klassz nap volt, na.
1: Ez egy sztori lehetett. Most a mai előadók közül kinek a kocsijába ülnél be? Ti Denis, bemernél ebbe a... Mi ez, BMW-je van? Vagy mit énekelt?
0: Nem, szerintem Mercia van.
1: Merci?
0: Ugye az övét nem az Alexét láttam már, a Bája Alexét.
1: A Flor Tomi és Durva, van valaki, akinek puttó kocsija van? A Suzuki-val megy a koncertre? Mondjuk Kál Kevin?
0: Hát azt nem hiszem.
1: Jó, egyébként a Suzuki se puttó már. Nem. Milyen puttó autót?
0: Most értetted meg a Suzuki-sokat, igen.
1: Nem, mert amúgy tényleg nem tartom.
0: Csak hogy nem
1: annak.
0: Luxus Verda, tehát
1: igen, most
0: érted.
1: Azon gondolkozom, igen, hogy tudnék el olyan igazán puttó autót mondani. De nem nagyon.
0: Tudok olyan popstárokat, akik nem járnak egyébként olyan hihetetlenül drága autókkal. Például a mirigyes srácok, azt hiszem, hogy ők nem
1: normális,
0: utolják túl ezt.
1: Normális, egy régi Lexus-a van a Petinek, azt hiszem.
0: Úgyhogy igen, tehát ők mondjuk így régebbi kocsikkal járnak, nem ez a kategória, de azért figyelj, manapság szerintem a feltörekvő popstároknak az imidzséhez is hozzátartozik, hogy igen, hogy akkor egy méregdrága merjó legyen a seggük alatt.
1: Nem tudom, ez nekem annyira nem szimpi ez a vonal, de értem, mit mondasz, csak... Most a ilyen puttó autóból tudod, melyik jutott eszembe? Az, amelyik olyan, mint egy ilyen női láb egy szandálba beszorulva, de nem a szép fajta, aminek
0: jaj,
1: van
0: tudom,
1: az a kis hurkája ott elől.
0: Tudom, amit megválasztottak
1: a világ legcsúnyább autója.
0: Világ legcsúnyább autójának, igen.
1: Na
0: igen.
1: Azzal megjönne valaki.
0: Volt egy kollégánk, képzeld el, akinek ilyen kocsija volt. Egyébként praktikus, tehát ilyen nagy családos.
1: Hú, de csúnya.
0: Sok esetén, de egyébként egy ordinári csúnya autó. Mindenkitől elnézést kérünk, akinek tetszik, vagy aki ilyet használ. Jó, Ádi, akkor nem kér elnézést. De hogy praktikusnak elhiszem, hogy praktikus, de nem szép.
1: Ha te popstar lennél, akkor direkt bennél valami olyan autót, amivel cool begurulni egy ilyen helyszínre, vagy pont ellene mennél?
0: Szerintem vennék, igen.
1: Bennél?
0: Vennék.
1: Én valami elektromosat, de nem, tényleg nem azért, hogy flexeljek vele, hanem hogy ne kelljen benzinre fizetnem.
0: Oha, értem. Tehát, hogy te lennél az a jól kereső popstar, aki mellette smucik lenne, mint az állat.
1: Nem, csak védem a környezetet.
0: Ja, ért, persze. Hogyne, persze.
1: Benzinre elkölteni a pénzt.
0: Jó, hát inkább benzinre költsd el, mint más dolgokra.
1: Jó, oké. Okay.
0: Ugye?
1: Konnektor, meg ilyenek, jó. Világos, értek mindent. Jó, azt hiszem, ezt is kitárgyaltuk, hogyha popstárok lesztek, akkor írjátok meg, milyen autóval érkeztek, de lehet, hogy én erre rámennék egyébként, hogy akkor már inkább egy ilyen retro, valami jó kis Kispolszkival megjönni, az szerintem feelinges.
0: Igen, az biztos, hogy feelinges lenne. Na, hát feelingesebb, mint az M1-esen a helyzet, gyorsan lezárásként mondok egy útinfót, több helyen találkozhattok szakaszos torlódással, Tata magasságában, aztán Szárligetnél, Újbarok magasságában, Bicske után, ez mind-mind Budapest felé a külső sávot érinti, úgyhogy tényleg az átterelt belső sávot érdemes használni, és ugye, hogyha valaki pedig a határ felé menne az M1-esen, akkor arra készüljön, hogy korábban árokba borult egy kamion, mégpedig Lébény előtt a 138-as kilométernél. Ugye korábban csak a leálló sávot zárták le, ezt megkaptuk, mint hivatalos info, de azt írták, hogy a műszaki mentés során további korlátozás várható, és látom is, hogy ott arrafelé azért szintén akadt torlódás, úgyhogy lehet, hogy már elkezdték.
1: Vagy javaslom neked is a Beethoven-is megoldást, aki az 1068 lélekszámú faluba, Babótra, a polgármesternek köszönhetően, hogy odaérjen, helikopterrel érkezett, lehet most is helikopterezni.
0: Nézd, én azt gondolom, hogy egyébként erről külön is beszélhetnénk, az a Babóti.
1: Ez zseniális.
0: Nem is tudom, milyen rendezvény
1: olyan
0: volt az.
1: Olyan line-upjuk van, hogy nem hiszed el. Rúzsa Magdi, Jamina, Beethoven-fi, beszarás.
0: Tényleg, döbbenet.
1: Ezt úgy, hogy oldották meg, 1068 lakó van.
0: Úgy nagyon, nagyon kemény, nem tudom, ez az egész egy nagy rejtély, de azért egy jó kis Beethoven-fi buliért bevállalni egy helikopterezés, szerintem az menő.
1: Mindenki bedobta a 13. 14. havi nyugdíjat, aztán összehoztak egy nagy bulit az unokáknak.
0: És utána elmentek a nyugdíjasok a Beethoven-fi buliba?
1: Vitték az unokát, hogy ez menő.
0: Amúgy tényleg menő, én fiam is szereti Beethoven-t.
1: Egyébként az én nagyapám simán elmászkált ilyen helyekre, jó, hát utána megmondta, végighallgatta, de megmondta, hogy mi rossz más szavakkal utána, de hogy eljött.
0: Ugye, én elmennék egy Beethoven-fi buliba. Na, drága hallgatók, hölgyek, urak, búcsúzunk, ennyi volt már a Buenos Morgen. Igen, köszönjük szépen Kittinek, hogy ma is bearanyozta a reggelünket, nem pedig az erőnket.
1: Jaj, de szép volt ez a gondolat is. Aztán köszönjük szépen I. és Rolandnak, aki szerintem még nem járt Tájföldön. Ez valamit elárulhat.
0: És ha megyek, nem olyan céllal megyek, mint amiről beszéltünk.
1: Hát mellett csukták a doklit.
0: És köszönjük szépen Rédl Ádámnak.

0: aki lehet, hogy már úszott döglött vaddisznók fölött, de nem tud róla.
1: Ez de szép gondolat, erről dalt írok.
0: Jó, akkor megvan a zenegép rovatunk is szerdára. Igen.
1: Délután találkozzunk, megyünk a kézisek elé.
0: Így van, 3 óra magasságában talán várhatóak, remélhetőleg. Tényleg meg az idő is kegyes lesz hozzánk, és ebben az esetben akkor együtt fogadhatjuk a kék tigriseket. Minden esetre addig is szép napot nektek, Buenos Morgan.
1: Holnap jövünk 6 után, nem sokkal, sziasztok!
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
2: Az Ördöge van Piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
3: Tali ott!
4: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem, segítség a hétköznapokon!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Rejtett kapcsolót találtak egy kamionban, ismét egészségügyi szűrőnapot szervez a Szent Borbála Kórház Tatabányán, megvédte címét a Ferencváros a Molnői vízilabda OB1-ben. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Ismét egészségügyi szűrőnapot szervez a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála Kórház Tatabányán. Június 10-én általános állapotfelméréssel, testösztetételmérés és elemzéssel, táplálkozási tanácsadással, lelki egészségszűréssel, mozgásszervi tanácsadással és kézhigiénés gyakorlattal várják a lakosságot a kórházban. A program ingyenes és regisztrációmentes. A pénzügyőrök olyan rejtett kapcsolóberendezést találtak egy lett kamion vezető fülkéjében, amellyel a sofőr menet közben is pihenőidőre kapcsolhatta a digitális menetírót, miközben a kamion haladt, a tahográf azt rögzítette, hogy a jármű egy helyben áll, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn az MTI-vel. A járőrök az Arnóti mérlegállomásnál ellenőriztek egy lett rendszámú kamiont, amikor kiderült, hogy a jármű a megengedett legnagyobb ösztömegét meghaladva túlsúllyal közlekedett, ezért alaposan átvizsgálták. A fülke átvizsgálásakor a műszerfal tároló rekeszében egy utólag beszerelt kábelköteget találtak a pénzügyőrök, amelyet egy billenő kapcsolóhoz csatlakoztattak. Felmerült a gyanú, hogy az eszköz a tahográf adatrögzítését manipulálja, ezért próbakört tettek a sofőrrel a mérlegállomás parkolójában. A teszt során a jármű sebesség visszajelzője végig a valós tempót mutatta ugyan, azonban a menetíró készülék pihenőidőt rögzített. A szerkezet tiltott manipulációs eszköznek minősül, ezért a pénzügyőrök a kapcsoló berendezést lefoglalták, tették hozzá. Június 7-én Komáromban kerül sor a Vivaces Zenei Egyesület ünnepi koncertjére, melyel megalakulásának 30. évfordulóját köszönti. A hangverseny a Győri Filharmonikus Zenekar tolmácsolásával csendül fel. A program 19 órakor kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Házban. És végül sport. A Ferencváros címét megvédve története második aranyérmét nyerte a Molnői vízilabda OB1-ben. A zöldfehérek a döntő harmadik felvonásán vasárnap 19-8-ra győzték le a BVSC-t, ezzel 3-0-ás összesítéssel lezárták a párharcot. A meccs legjobbja a 4 gólt szerző Keszthelyi Rita volt, aki április elején elszenvedett súlyos térdsérülése után most ért vissza. A női élvonal történetében először rendeztek Ferencváros BVSC finálét, a zöldfehérek tavaly történetük első bajnoki címét ünnepelhették, az ötszörös aranyérmes zuglóiak pedig 2017 óta először szerepeltek a döntőben.
0: Időjárás.
1: Felhős időre számíthatunk, és többfelé várható ma eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. A hőmérséklet 19 és 22 fok között alakul. Holnap a Dunántúlon napos időre ébredhetünk, 27 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Június első napja. Na hoppá, hát mindjárt itt a karácsony, hogy rohan az idő, ugye? Buenos Morgan Key Cocktail pedig belköszön, indítom a 4 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Kenya Grace mindjárt, Morion lesz DJ Tonka. A Swedish House Mafia újdonsága pedig most kezd. Jön a Wait So Long. Én Tamás, rádióz velem!

Can You Grease és a Strangers, no persze, hogy 2 évvel ezelőttről hoztam. Hello, hello, ez a Forrás Rádió, benne már a Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével, no és természetesen Tamással, no meg a Bulvár Csokorral már ebben az órában beleugrunk, tuti, hogy érkezik ADL, úgyhogy nagyon fülelj majd, mert ugye egy-két érdekességet róla is mesélek. Aki magát ócsárolja, ne várjon másoktól dicséretet. Egy kínai közmondást hoztam neked, ez a mai napi koktélos bölcsessége, mindez a Tündék neve napján. Ti is terítékre kerültek a következő órában, ígérem. 0-20-94-8-94-85-ös a számon, bármi nemű infód van, akár onnan jöhet, várom. Tiesto, mindjárt itt lesz Gelcső egy nagy klasszikkal, elsőként pedig az Európa Jack Jones és Martin Solveig projektje, no meg Gracie, aki énekel, a Lonely Heart, csak slágy.

0: Tiesto, és persze Szóaki Szirén az imént a Tantalizing repült felétek a tej világnapján. Na, csak véletlenül elém került, egyébként én imádom a tejet, megmondom őszintén, már sokan azt megyek, ne igyál, mert allergiás leszel. Én iszom, gyerekek, én nagyon. Te a koktélt hallgatod, köszönöm, hogy itt vagy, rövidesen ADL a bulvár csokorban. Addig viszont mindenképpen hozom neked az előrejelzést, borús idővel számoljál ma. Délután még nem, de estére már ígérnek egy kicsi csapadékot. Hát, hogy aztán ebből lesz-e valami, azt nem tudom, ne kérdezd. Ők mondják, én pedig továbbítom nektek. 22-23 fokos maximummal randizol. Még jó, hogy nem csuktam be az ablakokat, mert reggel igazából megmondom őszintén, nem néztem, hogy hány fok lesz. Én úgy működöm, hogy ha kint nagyon meleg van, akkor becsukom az ablakot, dolgozom a légkondi. Ha viszont ez a kellemes 22-23, akkor tárványítva, hagyj jöjjön a levegő. No, és hagyj jöjjön Adél is, mindjárt énekel, aztán a bulvár csokorba kerül bele. Kashmir, Sherry no meg Alok és John Legend. Csak slágerek összehozom mindjárt. A kereskedelmi szünet után tiéd az In My Mind.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rérő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Mit nézel, Anna?
5: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
4: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, New Carrara burkolat.
5: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
2: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
1: Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Adél, és az Easy on Me, a jó, hogy csak slágerek közrepítettem neked. Ez a Forrás Rádió, benne a Koktél 4 órában kevés duma, és persze jó sok zene. Na meg a Bulvár Csókor, benne Adél, aki 5 év szünet után vadonatúj zenei anyagon dolgozik, miután végleg lezárta a Las Vegas-i fellépés sorozatát. Ugye emlékeztek, 2021-ben jelent meg az utolsó 30 című korongja, na azóta nem kaptunk tőle új lemezt, viszont most a Las Vegas-i rezidencia lezárása után beleugrik 100%-ban a kreatív munkába. A háttérben pedig képzeljétek, folynak már stúdió munkálatok, így 5 év kihagyás után hamarosan újra felrobbanhatnak a slágerlisták. Na, kíváncsi leszek én arra. Egyébként, hogy megnézem az Adele albumokat, szinte mindegyik dal felkerül valamelyik slágerlistára. Az imént az egyik chilles lassú, az Easy on Me Adele-től, és benne a Bulvár Csokorban is persze. Mindjárt Ali Beggor, Kálai Sanders-el, Dr. Béres a Mango Rice-szal közösködik, Mark Kemmer pedig most kezd a tavalyi Klausur Zümiatiét, csak slágerlistára.

zárta az első órát, a koktélban ez volt a Blue Jeans, én Tamás. Köszi, hogy itt vagy, Kitty jön a legfrissebbekkel, ha már nevek. Aztán utána Sony Fodérával robogunk, jön a Sundays!

fájdalomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! Éjfélkor jár le a társasági adók bevallási határideje, 31 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén, Lőrinc Tamás indul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A NAV éjfélig mintegy 400 ezer cégtől vár társasági adó és több mint 100 ezer társaságtól kisvállalati adóbevallást. A bevallások mellett az adót is június 1-ig kell megfizetni, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is a NAV-hoz kell benyújtani szintén hétfő éjfélig. A bevalláshoz szükséges MDI űrlap legegyszerűbben elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban tölthető ki és küldhető be. 31 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 10, szombaton 2, vasárnap 17 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében 2 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, a 106 évvel ezelőtti eseményre környén június 4-én délután 4:30-kor emlékeznek és helyezik el a kegyelet virágait a trianoni emlékműnél. Közreműködik a Vackor óvoda és bölcsőde kamarakórusa, Görcsi Maja Lili és Dallos Zoltán. A megemlékezésre és főhajtásra mindenkit vár környékösség önkormányzata. Görög ételkóstolóval egybekötött görög táncház lesz Tatabányán. Június 5-én pénteken 19 órai kezdett el az Erkel Ferenc Zeneiskolában rendezik meg a programot. A táncokat Miklós Zoltán, az Irios Tánc Együttes táncosat tanítja be. A program ingyenes. És végül sport. Lőrinc Tamás, a tokiói olimpia 77 kg-os kötött fogású bajnoka elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. A világ és négyszeres Európa bajnok sportoló hétfőn reggel a közösségi oldalán jelentette be döntését azután, hogy a szövetséget 2015 óta vezető német Szilárd pénteken lemondott posztjáról. Regnálása alatt 368 világversenyes érmet szereztek a magyar birkózók a különböző korosztályokban, köztük egy olimpiai, 13 világ és 61 Európa bajnoki címmel.
0: Időjárás.
1: Felhős időre számíthatunk, és többfelé várható ma eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. A hőmérséklet 19 és 22 fok között alakul. Holnap a Dunántúlon napos időre ébredhetünk, 27 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Még ebben az órában is. Sziasztok, indítom a másodikat, ez a koktél 4 órában. Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Jennifer Lopez jön ám a bulvár csokorban, tudja, hogy mesélek róla, úgyhogy nagyon fülelj. Zala Larson, John Newman, Martin Tungewag, na és Sonny Fodera Jazzy-vel nyit már is a Sunday. Rádióz velem!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-el.

Midnight Sun címmel Zala Larsson dalát hoztam nektek a tavalyi évből. Koktél 4 órában kevés dzsumával, jó sok zenével és borult idővel. Ezt ígérték, úgyhogy ezt is kaptuk. Maximálisan 23 fok, na ez vár rátok ma. És ebben az órában Bulvár Csókor a megszokott módon hozom Jennifer Lopez-t, jó? Vagy David Guettát hozzam? Tudom, uraim, inkább a csajt, jó? Oké, jöjjön Jennifer Lopez, de már

Tehát egy kínai közmondást hoztam nektek. Ha folyamatosan alábecsüljük magunkat és rosszul beszélünk magunkról, akkor mások is hajlamosak lesznek így látni minket, és nem várhatjuk tőlük, hogy tiszteljenek vagy dicsérjenek. Nos, tegyétek fel a memóriába, ha pedig kell, akkor vegyétek elő a koktélos bölcsességet. Marshmallow and Mary-vel Kamrat, most pedig egy vadi újtal, Bye Alex és a Slepno meg Nagy Bogi közöse. Nem hiszek, ez a dal címe, hozom csak slá-

Marshmallow valamit elméri, közös friends volt a tiétek. Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. No meg a névnaposokkal, ők kérem a tündék a tej világnapján, valamint Marilyn Monroe születésnapján. Pontosan 100 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. No és a tündék ugye Vörös Marti Mihály alkotta a nevüket a tündér szóból, Csongor és Tünde című drámai költeményében. Tündék boldog névnapot többieknek üzi, tessék őket köszönteni, örülnek mindennek is, például a bullát csokornak benne Jennifer Lopez-zel. Addig, amilyen hülyék vagyunk, olyan hülyék vagyunk, jön a Kowalski Mega Vega, itt lesz a The Kowals, Lady Gaga, Rigard pedig a kereskedelmi szünet után bombáz minket. Ride it, hey dadal, mutatom!

0: Night Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzene Virág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

Kovászki meg a Vega, és az Amilyen hülye vagy, úgy szeretlek, 12 évvel ezelőttről hoztam, koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével, no és Tamással, no meg Jennifer Lopezzel most a Bulvárcsokorban. A hölgy a legfrissebb interjújában kitállalt a magánéletéről, és Kerek Perec kijelentette, túl sokáig várt a Ben Affleckkel való szakítással, és mindent rosszul csinált. No és ez még nem is a poén, az most jön, Kimmel, mivel a Jimmy Kimmel Light Night Show-ról beszélünk, szóval Kimmel megkérdezte tőle, hogy szingliként elvállalná a következő nagy ő főszerepét, mire Jennifer csak így reagált, idézem, megőrültél, eszem ágában sincs elrontani azt, amilyen jól most érzem magam. Szóval G-Lo, köszöni szépen, élvezi a függetlenséget. Kíváncsi vagy egy romantikus komédiára? Netflixen június 5-én debütál ugyanis az Office Romance című vadonatúj darab, benne G-Loval és Brad Goldsteinnel. Lehet, hogy közöttük van valami? Na, erről nem beszélek, jó? Megtartom magamnak. Viszont a dalt nem, amivel készülök. Asher lesz itt rögvestőn, a The Chemical Brothers és a Go. Hát persze, hogy a Netflix-es Apex-ből, elsőként pedig Jennifer Lopez, ha már

Ilyen egy 24 karátos varázslat. Bruno Mars-szal zártam a második órát a koktélban. Itt Tamás, szia! Nyitom a harmadikat, kit jön a legfrissebbekkel, aztán Jack Jones és Zoe Ease újdonsága. Éjjel lesz a Never Be Lonely!

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán. Június 12-én este.
6: Előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról.
5: Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Várják ma a közönséget 15 órára a Tatabányai Árpád térre. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadására kerül sor Tatabányán a mai napon 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezon tudhat maga mögött. Az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő díjátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket. A program várható kezdése 15 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel tehát ma 15 órakor a Tatabányai Árpád téren. Gyorsan terjed az e-cigaretta és más új nikotin termékek használata a fiatalok körében, az iskolák pedig gyakran nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel a jelenség kezelésére. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet által koordinált Jared projekt felmérése szerint a szakemberek különösen a 12-15 év közötti korosztály tartják veszélyeztetetnek a nikotin fogyasztás első kipróbálása szempontjából. A projekt megállapításai alapján több országban hiányoznak a struktúrált iskolai megelőzés programok, és a pedagógusok további képzést igényelnek az új nikotin termékek egészségügyi kockázatairól és az ezekkel kapcsolatos kommunikációról. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte az egyik szállásfoglaló portál az MDI-vel. Az összesítés szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódás keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Várják az érdeklődőket Esztergomba a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola hangszeres együtteseinek tanévzáró hangversenyére. A zeneiskola vonos zenekara mellett felép a zeneiskola fúvos zenekara és kórusa. A hangversenyre június 3-án kerül sor, 18 órai kezdett el a Dobó Katalin gimnáziumban. A belépés díjtalan, adományokat köszönettel fogadnak.
0: Időjárás.
1: Északnyugat felől elsősorban a Dunántúl északi és nyugati térségében szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, de egy-két zivatar még ekkor is lehet, miközben a középső és keleti térségben még nagyobb számban lehet számítani csapadékócokra. 19 fok körül mérünk. Kedden a napsütést fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja meg.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Van híred Dózsi Kettről? Nincsen? Akkor lesz, ígérem, mert hogy belepakoltam a bulvár csokorba, úgyhogy hozok róla infókat. Szia! Ez a Koktél 4 órában kevés dzsumával, jó sok zenével, Tamással, Karol G mindjárt, András Mack, az Alan Fau, no meg Jazz Jones Zoe-zzel. Kezd az újdonság, a Never Be Lonely, Rádió

adáson 2 évvel ezelőttről hoztam, nem véletlenül nem mondom a dal címét, szép egyébként, mert mondja ki, akinek 2, tudjátok milyen van. Aki magát ócsárolja, ne várjon másoktól dicséretet, mondom én ezt most, ugye? Egy kínai közmondás a mai napi koktélos bölcsességem, tegyétek fel a memóriába, ha szükség van rá, akkor mindenképpen vegyétek elő. Én előveszem a Buenos Morgan visszatekintőt, nem sokára regélem, hogy miről lesz benne szó, és ne felejtjétek, ahogy ígértem, itt lesz Doja Cat is, hát persze, hogy a Woman című dalával, és emellett bepakolom őt a bulvárcsokorba is. Hírem van az M1-esről, Tatabánya és Biatorbágy térsége között szakaszos torlódással számoljatok Budapest felé, hát főleg a külső sávban, ezért annak, aki személyautóval utazik, annak érdemes a belső sávot választania. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, ha van infót, dobt továbbítom. Switch Disco mindjárt, jön Kelly Clarkson, a The Black Eyed Peas Shakirával közösködik. Most a Girl Like Me a tiétek. Csak slágerekkel.

A Swiss Disco és Charlotte Henning collab I Found You volt a tiétek. A réges-régi Félix nóta feldolgozása, imádtam azt is, ez is jó lett. És jó, a Bulvár Csókor is nagyon füleljette, hiszen a popvilág legkiszámíthatatlanabb a macskája érkezik. Ő ugye Doja Cat. Az elmúlt hetekben totálisan letarolta a médiát, legutóbb például azzal, hogy egy emeletes londoni busz tetején parádézott egy I Heart New York feliratú baseball sapkában. Doja amúgy az MEC Cosmetics globális nagyköveteként érkezett a brit fővárosba, és ha már ott volt, természetesen gondoskodott róla, hogy minden szem rászegeződjön, de nem csak a smink márkák imádják, az amerikai Vogue áprilisi címlapját is ő kapta meg, ahol kendőzetlen őszintességgel tálalt ki a magánéletéről és a mentális egészségéről. Nos, Doja Cat a Bulvár Csókorban, Rögvös pedig énekel, oké? Okay? Hozom a kánai születésű angol énekest Quaps mindjárt, itt lesz Jade, Eric Prydz, no meg Doja Cat a kereskedelmi szünet után.

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
3: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meatheads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
0: Ez reklám volt, most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Vibes és Walk a forráson. 12 évvel ezelőttről hoztam ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Rögvest itt van a BSV és Maris Peti újdonság, előtt azonban tuti, repítem neked a Buenos Morgan visszatekintőt. A program maga minden hétköznap 6 és 10 között ébreszt Ádám és a Roland, a két hangulat felelőse. Na a kettő közül az egyik meg születésnapja volt a múlt héten, ő pedig Ádi, ennek kapcsán természetesen egy-két érdekességet megoszt veletek, no meg a nemzetközi tejnapról is szó esik. Erről már én is dumáltam. Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Azért átnéztem magamnak tegnap, hogy mik történtek az én szülinapomon, szóval néhány dolgot hadd mondjak el a tegnapról, nem kell sokat, csak néhányat. Megnéztem, kikkel születtem egy napon. Szerinted kire hasonlítok jobban? Erdei Zsolt? Clint Eastwood? Vagy Orbán Viktor?
3: Clint Eastwood, mert ő is magas.
2: Jó, azt hozom. Jó, oké, rendben.
3: De ha gondolod, az Erdei Zsoltival összehozhatunk egy boxmeccset.
2: Nem merek. Nagyon jó fej, de verekedési szintig nem mennék, főleg az amerikai focis két hetes rehabilitáció után. Én már ezeket a rovatokat lehet, hogy ebben az életkorban már passzolom.
3: Igen, az a baj egyébként, hogy Ádit még egy sakkozóval összeeresztelni is veszélyes.
2: Igen, ez net. Két olyan esemény történt, ami így említésre méltó szerintem. Az egyik az egy ilyen családi belső mém nálunk, mert őszintén ki voltunk akadva azon, hogy Egerben mit csinált a Beatles, hogy ott kellett megnyitni a Beatles múzeumot. De nem tudom, Eger egyik látványosság a Beatles múzeum. A szülinapomon nyitották.
3: Óha, egyébként képzeld el,
2: 11 éve,
3: hogy van kettő személyes kötődésem is az egri Beatles múzeumhoz. Az egyik, hogy...
2: Erre kíváncsi leszek, hányszor járt Egerben a Beatles? Vagy mi köze Egernek a Beatleshez? Mond.
3: Én nem is értem, hogy nem hallottál Paul McCartney egri felmenőiről. Igen, szóval, hogy ott csak Palinak hírtek. Szóval az egri Beatles Múzeum vezetője egy Beatles Tribute Bandet is vezet. Én voltam egyszer koncertjükön, meg interjúztam is a sráccal, pedig ezért voltam a koncertjüket. A másik, hogy jártam Egerben, nem a Beatles Múzeummal, de a Beatles Múzeummal pont szemben van egy szabaduló szoba. Na, ott voltam.
2: Egerben minden erről szól, de tényleg nem tudsz úgy 5 percet eltölteni a városban, hogy ne lásd a Beatles Múzeumot. Táblák, beszélőkocsik, vagy ha valakit kérdezek, ja, tudom, ott senki nem járt, de mellette mindenki volt, vagy egy szabaduló szobában, vagy egy étteremben, vagy egy utcán. Na és az utolsó, képzeld el, május 31-én bocsájtották először vízre a Titanicot.
3: Jó dolgok fűződnek az ehhez a naphoz. Először és utoljára.
2: Ja, meg a Nemzetközi Gyereknap. Már hogy olyan értelemben, hogy az bizonyos helyeken a mai nap, meg mindig a május hónap utolsó vasárnapja, de én pont gyereknapon születtem.
3: Igen. Na, hát te voltál abban az évben a gyereknapi ajándék. Na nézzük akkor a mai ünnepelteket, például a tündék, ők ugye névnaposok, Graciánák, Graciellák, Kurtok, Tordák, tündérek, Szemirámiszok.
2: Pamfil.
3: Na, azt nehéz se vettem.
2: Fél vagy lány?
3: Nem, szerintem a pamkutyának a féltestvére.
2: És szép vagy csúnya? Egy pamfil.
3: Hát hangzásra csúnya, ezért vélhetően szép. Már csak azt kéne tudni, hogy fiú vagy lány. Nekem fiúnak tűnik.
2: Igen.
3: De ha lány és pamfil, akkor elnézést.
2: Megnézem Pandora mellett.
3: Minden női pamfiltől elnézést kérünk.
2: Szerintem megsértetted őket. Meg ez a pompom jut eszembe, tudod, ami a fán ül és úgy változik. Eduard Pamfil, férfi név.
3: Azért mondom,
2: ritka hogy... görög eredeti név, a Pamfilos névből származik. Híres pamfilok, várja. Van egy erdélyi gyógyszerész, egy neves román pszichiáter.
3: Illetve nemzetközi tejnap van.
2: Na, gratulálunk minden tejének és anyának. Nem ilyen, szóval nem lehet jól mondani.
3: Kíváncsi voltam ebből a mondatból. Mennyire fogsz szarul kijönni? Hát jelzem, nagyon.
2: Most hadd ünnepeljem már meg a tejeket és
3: az édesanyákat. Ugye? Egyébként szülők világnapja van, csak ezért mondta az Ádi. Tényleg.
2: Anyának nem ilyen, szóval nem lehet jól mondani.
3: Kíváncsi voltam ebből a mondatból. Mennyire fogsz szarul kijönni? Hát jelzem, nagyon.
2: Most hadd ünnepeljem már meg a tejeket és az
3: édesanyákat. Ugye? Egyébként szülők világnapja van, csak ezért mondta az Ádi. Tényleg, próbálok menteni.

0: egy melódiát, amit mindenki ismer, keverd össze friss éneksávval, és kész is a trendy nyári dance muzsika. Ez pedig a Sunny Zap az imént, a Coco Jumbot remélem, hogy felfedeztétek benne. Zártam az órát Kino Silva 2 évvel ezelőtti évvel, és mivel nyitom a 4. órát Newikkal, Andi híré után melyen lesz a Let Me In?
1: Feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
4: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
3: Az Ördöge van Piknik teraszon.
4: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt

0: Mit nézel, Anna?
1: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
0: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, New Carrara burkolat.
1: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
2: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 3 perc múlva 1 óra. Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, Varsóban hatályba lép az éjszakai szesztilalom, ismét egészségügyi szűrőnapot szerveznek Tatabányán. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között, tette közzé Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ma a közösségi oldalán. Kifejtette, az új rendszernek köszönhetően Budapesten éjszaka is könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe, a rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez, és sokkal könnyebb lesz akár a belvárosból, egészen a Deák Ferenc térről is eljutni éjszaka a főváros környéki településekre. A budapesti változásokat a BKK teszi közzé. Az új hálózat július 1-től indul, a BKK és a MÁV volán összehangolt munkájának eredményeként, írt a bejegyzésében a közlekedési miniszter. Varsóban mától hatályba lép a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom, melynek értelmében 22 és reggel 6 óra között tilos szeszes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozik az éttermekre és a Varsó Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. A szesztilalmat Varsó két negyedében, köztük a belvárosban kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették. A varsói rendőrkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben évi összehasonlításban 37%-kal alacsonyabb volt a bűnözés, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, a szesztilalom alá nem vont városrészekben megnőtt. A főpolgármesteri hivatal megrendelésére januárban végzett telefonos felmérés szerint a varsóiak 58%-a támogatja, 27%-uk viszont ellenzi az intézkedést. Ismét egészségügyi szűrőnapot szervez a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála Kórház Tatabányán. Június 10-én általános állapotfelméréssel, testösszetételmérés és elemzéssel, táplálkozási tanácsadással, lelki egészségszűréssel, mozgásszervi tanácsadással és kézhigiénes gyakorlattal várják a lakosságot a kórházban. A program ingyenes és regisztrációmentes. Szeretettel invitálnak mindenkit Nyilas Attila Műveleti Memória című kötetének esztergomi bemutatójára a Kaleidoszkóp házba június 6-án 18 órára. Az est házigazdája Kali Ágnes erdélyi magyar költő, író és dramaturg. Verseiből felolvas a szerző, a kötetet ismerteti Bodrogi Csongor irodalomtörténész, a belépés díjtalan.
0: Időjárás.
1: Ma borult, erősen felhős idő lesz, és számítani kell záporok, zivatarok kialakulására is. 20 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

utolsó órában is. Sziasztok, ez a Forrás Rádió, benne a Koktél 4 órában Kevés Dzsumával, jó sok zenével, és persze Tamással, no meg Lackó majd 2 órától, úgyhogy a búcsú ideje is elérkezik. Bullet Chokor, Adam Levine, rövidesen, Disco Lines, addig Age, Ascentival, Destiny's Child-dal, no meg Newbik az újdonsággal, jön a Let Me In!

egész és tínés újdonságot osztam nektek, ez volt a No Blue Boys. Cocktail 4 órában, kevés duma, jó sok zene, mindezte Tamással, a Bulvár Csokorban pedig a Maroon 5-os Adam Levine. Mindenképpen ajánlom meghallgatásra, mert egy-két érdekességet jól összegyűjtöttem nektek. Aki magát ócsárolja, ne várjon másoktól dicséretet, ez a kínai közmondás. A mai koktélos bölcsességem a memóba, remélem fent van. Ha pedig úgy gondolod, hogy szükséged van rá, akkor nyugodtan vedd elő. Én előveszem Shawn Mendest, mindjárt énekel, Alok Manuel és Tenfével is közösködik, Azalia pedig most hozza a Valami Amerikai című filmből a Valami Amerikai című.

hétből szállítottam. Ez a koktél 4 órában kevés dumával, és persze, hogy jó sok zenével, no meg Tamással. Te hogy állsz az időjáráshoz, meg a pollenekhöz? Záporokkal, zivatarokkal indul ez a hét, no meg szeles idővel, és mindemellé azért egy kis pollennel is, mert nehogy már jó legyen, a pázsit fűfélék és a fenyőfélék támadnak kőkeményen, míg a bodza, az útifő és a csalánfélék közepes tartományban vannak jelen pillanatban, akkor én valószínű, hogy a pázsit fűfélékre vagy a fenyőfélékre vagyok allergiás, mert viszket a szemem, és folyik az orrom. Tudom, ígyak meg egy jó páleszt, és minden jobb lesz, az biztos, a műsor is elhihetitek. Bulvár Csakor, rövidesen Adam Levine, méghozzá a Maroon 5-ból, és muzsikálnak is. Online címmel jön a Hearts, itt lesz Katy Perry, a Stray Kids, a kereskedelmi szünet után a

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meatheads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Maroon 5 és az On Eye-t a tavalyi évből szállítottam. Ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. És ha már Maroon 5, akkor a Bulvár csokorba belepakarom Adam Levine-t, aki olyan tempót diktál, hogy még a legprofibb celebek is csak kapkodják a levegőt. A 47 éves énekes az elmúlt hetekben totálisan sokkolta a rajongókat, amikor feleségével, Beatty Prinsloo-val kéz a kézben megjelent a Breakthrough Prize gálán. Az emberek konkrétan alig ismerték fel a vörös szőnyegen. Adam ugyanis teljesen simára borotvált arccal és egy meglepően felfrissült, fiatalos külsővel vágta zsebre a fotósokat. A bulvárlapok és a kommentelők azonnal találgatni kezdtek, hogy vajon csak egy nagyon jó kozmetikus áll a háttérben, vagy egy picit megszaladt a botox és a plasztika az arcon. Na, akárhogy is, kérem, az biztos, hogy brutálisan letagadott vagy 10 évet. Ha mondaná, van pénz lóvéra, de úgy látszik itt ez esetben van pénz botoxra. Nálunk pedig van pénz muzsikára. A Grumi és Tyler Show közöse mindjárt itt lesz a New Level Empire, elsőként Alu Mars a blogban. 10 évvel ezelőtti a dal, csak slágerek közt itt a You Don't Know Love.

következő Shrine With Me, egy nagy klasszik az R&B vonalról, 2001 végéről szállítottam. Ez volt az utolsó dal ebben az órában, sőt, mi több az egész koktélban, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. 10 órától mostanáig a 4 órás magazinműsort hallottad, kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Fogod ám holnap is, 10-kor akkor is beesek, addig tedd el a koktélos poharadat, de akkor jól elővenni és töltögetni. Lackó, igen, ő a folytatásban a délutáni csúccsal, egészen 6 óráig veletek, 6-ra pedig én érkezem, itt leszek az európai kedvencekkel, aztán jön DJ Bóli is a Light Session 2 órájában, 8 és 10 óra között. Na, a Lackó nagy vágyát kielégítettem, az Euróvíziós Dalfesztivál egyik dalával kezd, a Bangarangával, én pedig mentem, ciao ciao, sziasztok, ilyen lesz Dara Dala, hú, de szarú hangzik ez így, egyébként a Daráról jut eszembe, hogy imádom a buszadarát. Na, álló, hol

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 2 óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. A következő héten a Békés vármegyében lévő holtágaknál lesz szúnyogírtás. Májusban túllépett a lakáspiaci kereslet és kínálat az idei mélyponton. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadását tartják ma Tatabányán. A mikrofon mögött Hitt Taler Andrea, jönnek a részletek. A következő héten a Békés vármegyében lévő holtágaknál lesz szúnyogírtás, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Azt írták, hogy idén a meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom, az átvonuló záporok elszórtan ugyan létrehoztak a szúnyoglárvák számára kedvező vízes élőhelyeket, de eddig csak lokálisan jelentek meg a csípőszúnyogok. Az elmúlt hetekben a katasztrófavédelem koordinálásával a nagyobb tenyészőhelyeken biológiai lárvagyérítés zajlott, az ilyenkor megszokottnál kisebb területeken volt erre szükség, tették hozzá. A folyók holtágait, illetve az állandó vizek növényzettel borított szegélyeit légi és földi technológiával kezelték. Az alkalmazott biológiai készítményt a vízbe juttatják, amely csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Májusban túllépett a lakáspiaci kereslet és kínálat az idei mélyponton, élénkült a lakáspiac mindkét oldala, a kínálat 2%-ot meghaladó bővülésével párhuzamosan a kereslet 1,2%-kal erősödött havi összevetésben, közölte az ingatlan.com az MTI-vel. Kiemelték, éves szinten kicsit árnyaltabb a kép, bár a kínálat majdnem 6%-kal nőtt, így jelenleg már 144 000 lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ugyanakkor a kereslet még 9%-kal elmaradt a tavalyitól. Hozzátették, hogy az országon belül jelentős különbségek vannak, valamint az új és a használt lakások is teljesen eltérő pályán mozognak. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadását tartják ma Tatabányán, 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezont tudhat maga mögött, az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő, díjátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket. A program várható kezdése 15 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel, tehát ma 15 órakor a Tatabányai Árpád téren. És végül sport. Bódis Tamás új magyar csúcsot ért el a Lengyelországban rendezett 100 kilométeres ultrafutó versenyen. A hazai szövetség honlapja szerint 6 óra 20 perc 4 másodperc alatt teljesítette a távot, ezzel több mint 11 perccel javította meg Bogár János 1999 óta fennállt 6 óra 31 perc 35 másodperces rekordját. Bódis Tamás nem csupán országos csúcsot javított, hanem egyúttal meg is nyerte a Pabjanicei Ultra Park Weekend elnevezésű versenyt több mint 19 perccel megelőzve a második helyezettet.
0: Időjárás.
1: Ma borult, erősen felhős idő lesz, és számítani kell záporok, zivatarok kialakulására is. 20 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Köszi az információkat, és egyben sok szeretettel köszöntelek benneteket a délutáni csúcsban. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Hát egy kicsit esősen indított a nyár első napja, tehát így június 1-én hétfőn is azt gondolom, hogy hát egy picikét a hétfő az akkor is hétfő, ha nyár van. De a lényeg, a hangulat erős, és így is folytatjuk. Az idei Eurovíziós győztes érkezik már is. Ő darab és a Banga.

0: Nyár van nyár, de az nem jelenti azt, hogy nem kell odafigyelnünk mondjuk a közlekedési információkra, azon belül is az M1-esre. A főváros irányában Tatabánya és Biatorbágy térségek között szakaszos torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban, ezért annak, aki személyautóval utazik, és Budapest a célja, annak az átterelt belső sávot kell választania, hogy gyorsan oda is érjen. Ha pedig a közbenső településekről van szó, akkor nyilvánvalóan a főút használata a legjobb. Az M0-as autóút és az 1-es főút közötti összekötő ágon baleset történt, jelenleg az M0-asra nem lehet az 1-es főútra lehajtani, áll a forgalom, ha esetleg éppen visszafelé tartanátok. Úgyhogy óvatosan, ha pedig láttok valamit, tudjátok, örökérvényű a számunk 0620-978-985. Köszi szépen!
1: Mondj, hányadik vagyok a sorban?

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
3: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán. Június 12-én este. Előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ajánlani, Fiona, és Monday morning, hát hogyha nem is hétfő reggel van, azért szépen a hétfő délután is oda tudja tenni magáit, ilyenkor picit bepillad az ember, kicsit leül a hangulat, vagy éppen egy picit beálmosodik, főképpen egy időjárásba. Ne lepődjetek meg, hogyha ez a front egyfajta ilyen hatást okoz nektek, úgyhogy megpróbálunk titeket kávé helyett mondjuk ilyen jó slágerrel életben tartani, kicsit pörgetni, úgyhogy Üzsel és Ultranét, ez a Free.

Lemonade, Cotton Heather és Christopherrel, meg James Chadburnnel itt a Forrás Rádióban. Hamarosan jön Andi a hírekkel és az információkkal, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy addig még nem tudnánk zenélni. Nem tudnánk kiváló slágerekkel elárasztani benneteket és a hallójárataitokat, úgyhogy itt teszünk például Fussé-val, Jakatával, Nebulosszával, előtte pedig a Mengóráz újdonságával, melynek címe Lángba borul.

0: Super Sexy Nebulosszával itt a Forrás Rádióban. Hát Andinak is mondhatnánk ezt teljes nyugodtan, hiszen érkezik ő a hírekkel és az információkkal, de természetesen emellett a slágerek mellett infokkal még a következő órákban is bőségesen jelentkezünk. A komolyabbak, a hírműfaj legjobbjai, illetve a legfontosabbjai leginkább, a slágerekből pedig a legjobbak érkeznek majd. Szóval Andi, aztán zene, Andi előtt pedig mutatom, hogy a Disturbion a Sound of Silence-el.
1: Hangolódj nálunk a bulira!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garten Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
2: Az Ördöge van Piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
3: Tali ott.
4: Mit nézel, Anna?
5: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
4: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
5: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
6: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, ha héten hétköznap is látogatható a Karmelita és a miniszterelnöki kabinetiroda. Olaszországban jelenleg nincsen fertőzött ebolás beteg, kiállítás nyílik Esztergomban. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. A héten hétköznap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid a bejegyzésében közölte, 2-től péntekig reggel 10 és este 6 óra között lesz látogatható, időpontot foglalni a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet. A szardiniai Cagliariban karanténba helyezett beteg tesztjei negatívnak bizonyultak. Olaszországban jelenleg nincsen ebola fertőzött, de a fertőzés veszélye továbbra is magas, közölte a római egészségügyi tárca a mai napon. A fertőzés gyanús személy május 30-án érkezett meg Egyiptomon keresztül Olaszországba. Egy 46 éves kongói férfiről van szó, aki észrevette magán a betegség feltételezett jeleit. Azonnal Cagliari kórházába szállították a vírusteszteket a fertőző betegségekre szakosodott Spallanzani római kórházban. Végezték el, az eredmények negatívnak bizonyultak. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint jelenleg nincsen ebolás beteg az országban. A tárca hangsúlyozta, hogy Olaszországban a fertőzés veszélye továbbra is nagyon magas marad. Az ország több régiójában készenlétbe lépett az úgynevezett fertőzési protokoll, ami azt jelenti, hogy kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Kiállítás nyílik a Kötés Gyöngyel csoport alkotásaiból június 2-án, azaz holnap 17 órától a Szent György mezői olvasókörben Esztergomban. A tárlaton Jámbor Ferencné, Návrádi Adrien, Nyesű Ildikó, Pálfistyák Istvánné és Rosta Béláné munkái láthatók. A kiállítást Traj Péterné, a Komárom-Esztergom megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitja meg, közreműködik Csete Ádám, dalszerző és zeneterapeuta. Vidám, családias hangulatú gyermekhorgász versenyre várja az érdeklődőket a DBHE Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete június 7-én szombaton a Dorogi Palatinusztónál. A rendezvény nem csak a horgászatról szól, a verseny után számos színes program és közös élmény várja a gyerekeket és családjaikat. A megmérettetés 3 korosztályban zajlik, minden kategória legjobbjai díjazzák, ugyanakkor minden résztvevő ajándékkal térhet haza. A rendezvény ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött, valamint állami horgászjegy szükséges a részvételhez.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is borult, erősen felhős lesz az ég, és vármegyénkbe záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet. 20 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alatt

kívántok. Hát 3 óra van, ami azt jelenti, hogy még bőségesen van időnk a délutáni csúcsból, de természetesen mi jól ki is használjuk ezt az időtartamot, mégpedig információkra, közlekedésre, színes hírekre és rengeteg kiváló dalra. A disztörbel pedig már is kezdünk itt a Sound of Silence.

Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel és természetesen közlekedési információkkal. Na meg némi sztárpletyivel is, ha éppen úgy hozza a sors, meg éppen az időpont, és igen, most éppen az utóbbiról van szó. Angus Cloud ugyanis visszatér az Eufória utolsó évadába. A Feszkó karaktert alakító színész az záró epizódban flashback jeleneteken keresztül feltűnt, miközben a történet egy fontos szála az ő sorsát bontotta ki. A sorozat szerint Fez a korábbi évadok eseményei után börtönbe került, és a fináléban az is kiderül, hogy gyilkosság miatt tartották fogva, végül pedig megszökött. A Ruth alakító Zendaya karaktere pedig a történetben értesül ezen szökésről, majd emlékei és hallucinációi keverednek, miközben a múlt jelenetei is visszatérnek Angus Cloud karakterével, úgyhogy őt is újra láthatjátok majd, ha esetleg ezt a finálét megnéznétek. Viszont ami most jön, az nem más, mint Chris Burke és Daniel Marino, valamint Dino Milletta közöse. Ez a Talk is Miracle!

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzene Virág Fesztivál Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornó Graszt, Daniel Fi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Oszcián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítés.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: A közlekedésben egyelőre úgy tűnik, hogy semmi különös nem történik. Na ugye az autópálya az megint más tészta. Ugye az M1-esen Tatabánya térségétől kezdve szakaszosan tolódik a forgalom Biatorbágyig a kamionos sávon. Így tehát, hogyha közbenső településekre vagy netán Budapestre igyekeztek, akkor vagy az átterelt sávot, vagy éppen az 1-es főutat használjátok leginkább. Ott, ahol egyébként az 1-es főúton minden rendben van jelen pillanatban, úgyhogy ott sincs fennakadás. Ennyi egyelőre a helyzetjelentés. Remélhetőleg, hogy több nem is lesz a mai délután folyamán sem. Ez is egyelőre mondhatni megszokott kategóriába tartozó helyzet már. Szóval, ha van valami, akkor a 0620 918 918-re elküldhetitek nekünk azokat, mi pedig nagyon szépen köszönjük. Balesetmentes jó utat!

Tincsi Strider és Pixilot, valamint a Bright Light. Itt a Forrás Rádióban csak slágerek közepette, amikor is hamarosan a hírekhez is elérkezünk. Viszont, amíg ideérünk a hírekhez, addig viszont természetesen jönnek a slágerek. Ezek között például a BSV Stay címdalával, vagy éppen Féderrel és a Call Me Papival is találkoztatok. Most azonban egy gyönyörű hölgy érkezik, akinek a Crush címdala 2024-ben forog.

ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele. I want you to stay. I want you to stay.

0: Riddle About It, Professor Greennel itt a Forrás Rádióban. Andi már is jön a hírekkel, én pedig hozok nektek további slágereket. Ezeket a híreket követően ugyanis jön majd a Tears Dry Tonight, ami egyébként Cyril és James Blunt közöse. Hallgassuk meg majd együtt, de csak Andi után. Addig is kaptok egy apró részletet. Íme!
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Hello, szia Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meatheads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit. Szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ott a lift.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra lesz 3 perc múlva, szép délutánt kívánok. Elkészült az első magyar felsőoktatás pedagógiai módszertani tudástár. Horvátországban életbe lépett a szabadtéri tűzgyújtási tilalom. Görög táncház lesz Tatabányán. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Elindult az EduMód, az első magyar felsőoktatás pedagógiai módszertani tudástár, amelyet a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem fejlesztett az intézmény oktatásfejlesztési irodájának szakmai koordinációjával, közölte a felsőoktatási intézmény az MTI-vel. A közlemény szerint az online platformon módszereleírások, segédanyagok, sablonok, feladatok és értékelési eszközök érhetők el, amelyek támogatják a korszerű oktatási megoldások mindennapi alkalmazását. A rendszer bevezetési szakaszában több mint 70 módszert töltöttek fel a BGE oktatásfejlesztési szakértői, azonban mostantól a tudástár bárki számára nyitott, hogy feltöltse a közösség számára az általa kipróbált módszertani megoldásokat, áll a közleményben. Horvátországban mától tilos tüzet gyújtani a szabadban. Az intézkedéssel a nyári hónapokban fokozódó tűzveszély miatt az erdő és bozót tüzeket igyekeznek megelőzni, közölte a Veszernyi Liszt című napilap. A tilalom kiterjed a száraz fű, a gyom, a növényi hulladék, a bozót, az erdei növényzet, valamint a papír és a szemét égetésére. Tilos továbbá az alkalmi grillek, tábortüzek és más nyílt lánggal járó eszközök használata is olyan helyeken, ahol a lángok tovább terjedhetnek. Kivételes esetekben az illetékes tűzoltóság előzetes engedélyével jóváhagyható a tűzgyújtás, de csak tűzoltói felügyelet mellett és a szükséges megelőző intézkedések megtételével. Görög ételkóstolóval egybekötött görög táncház lesz Tatabányán. Június 5-én pénteken 19 órai kezdettel az Erkel Ferenc Zeneiskolában rendezik a programot. A táncokat Miklós Zoltán, az Ilios Tánc Együttes táncosa tanítja be, a program ingyenes. Váratér címmel rendeznek gyermekprogramot a Táti Központi Rendezvénytéren. Június 6-án 15 és 19 óráig lesznek többek között elektromos kisautók, felfújható mászófal, népi játszótér, állatsimogató és arcfestés is. Várják a családokat.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is borult, erősen felhős lesz az ég, és vármegyénkbe záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet. 20 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindig veled, mindig a legtöbb slágerekkel, és természetesen a délutáni csúcsban is érvényes ez a kijelentés. Ez már a második fél idő. Sziasztok, szép délutánt mindenkinek. Pontosan 16 óra van, a mikrofonnál Bálint Lászlóval, továbbra is érdekességek, sztárinfók, na meg persze csak slágerek forognak, hamarosan pedig jön például Volmar is, előtte viszont itt van a Tears Right Tonight.

Kalmar és a Színvak itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, és nézzük közben a közlekedési szitut, hogy változott-e valami ahhoz képest, mint amit úgy nagyjából egy fél órával ezelőtt mondtam nektek. Egyelőre nincs semmi érdemi változás, az autópályán ugyanúgy nehéz közlekedni, Tatabányától kezdődően a főútforgalma viszont picit megnőtt, Bicske előtte kisebb torlódás, Herceghalom térségében és Biatorvágy térségében szintén a főútat illetően, úgyhogy erre azért készüljetek, egy 10-15 perc menetidőt pluszban számoljatok rá arra, ami már elvileg ezek a nagyon okos applikációk, mint például a Waze, az hát, kiszámolja ezt nektek, meg a Google Maps is, meg minden ilyesmi, hogy elvileg már nagyon okosak, de azért fő a biztonság, számoljatok rá plusz időt. Mi belőle is a Boyfriend-del folytatjuk, valamint Selena Gomez és a Lavon is ér.

0: újabb jó pillanat a ma reggeli Bonus Morgenből, felidézvén, mert hogy érkezik a sportoló, vagy inkább csak a portoló? Na, hát kicsit kipróbáltuk, vagy illetve kidumáltuk ezt is, mert hát nyilvánvalóan, hogyha már volt itt olyan téma, ami ezt szóba hozta, akkor az bizonyosan érdekes volt. Hát, hogyha valamiről lemaradtatok, akkor erről most hát megpróbálok titeket egy picit felzárkóztatni. Szóval egy kis részlet a Bonus Morgenből, aztán pedig jön Milky és a Just the Way You Are.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Tegyük azt, mert itt vannak olyanok, akik úgy indultak, hogy komoly sportolóként indultak, de igazából pénzt akartak gyűjteni maguknak arra, hogy finanszírozzák a szabályos sportokat a későbbiekben. Ha megnyersz egy számot, akkor 250 ezer dollárt kapsz, hogyha világrekordot döntesz, akkor 1 millió dollárt kapsz, és voltak azt hiszem négyen, itt néztem az indulókat, akik egyáltalán nem dopingoltak, és úgy indultak el a dopingos olimpián.
3: Ráadásul több versenyszámban nyertek olyan sportolók, akik állításuk szerint egyáltalán nem használtak dopingszereket. Azért az milyen, hogy
2: csak hát is senki nem vizsgálta.
3: Oda mész, nem az, de hogy oda mész a dopping olimpiára, te, aki tele küldted magad mindennel, érted, és akkor azt gondolod, hogy na most tiéd a világ, és oda jönnek olyanok, akik tényleg csak és kizárólag a valós teljesítményükre alapozva, még így is megvernek.
4: Igen.
3: Na, utána akkor tényleg érezd magad már egy hulladék szarnak, már bocsánat.
2: De és ugye azt gondoltam, amikor ezt megláttam, mert hogy nyilván azért itt ennek az egésznek, ennek elég komoly marketing értéke lett, akkora őrültség, hogy erre biztos mindenki kíváncsi. Egy kicsit ilyen fluoros futam, tehát hogy bárki bármit megtehet, Jackass style. Hogy itt majd dőlnek akár rekordok, vagy lesz valami. És minden várakozásomat alulmúlt a dolog. Képzeljétek el, hogy ugyan többen úsztak, vagy teljesítettek egyéni csúcsot, de mindösszesen a legutolsó számban az 50 méteres férfi gyorsúszásban dőlt meg a hivatalos világrekord. Itt annyi történt, hogy 20,81 század lett az új, és 20,88 század a hivatalos rekord. Tehát ennyivel. Itt lett az, hogy megkapta a győzelemért 250 ezer dollárját, meg még egy 1 milliós bónusz. Tehát egy valakit tudtak megdönteni.
3: Igen, na de úgy, hogy ő cápadresszben úszott egyrészt, tehát az adressz az önmagában sokat segít, plusz még doppingolva, és akkor...
5: Volt rajta ilyen propeller is állt.
3: Egy rakétát is megjutott.
4: Igen.
3: És akkor az ausztrál világcsúcstartó, ő egy mémet rakott ki ennek hatására, és az volt ráírva, hogy komolyan, csak ennyit tudsz.
4: Yeah.
3: Igen, tehát azért most gondolj bele, hogy amikor valaki tényleg bemindenezve, mindenféle eszközzel felszerelve, is csak 7 század másodpercet tud rád verni.
2: És ez egy volt összesen. Aztán rájöttem, hogy valószínűleg mi lehet az oka.
4: No.
2: Szerintem az, hogy ugye, amit a Roland mond, tehát nyilván egy komoly sportoló ezen nem fog elindulni, mert nem akarja bepiszkosítani magát. Azt esetleg el tudom képzelni, hogy valakiről kiderült, hogy dopingolzott, vagy dopingolt, és akkor utána elindul ezen is. Meg kell neki a pénz. De hogy egy komoly sportoló nem indul el. Magyarul viszonylag jó sportolók, de átlag emberek indulnak el ezen a dopingolimpián. Na most azért a sport teljesítmény, valakiről kiderült, hogy dopingolzott, vagy dopingolt, és akkor utána elindul ezen is. Meg kell neki a pénz. De hogy egy komoly sportoló nem indul el. Magyarul viszonylag jó sportolók, de átlag emberek indulnak el ezen a dopingolimpián. Na most azért a sport teljesítmény kéne hozzá. Tehát

0: világklasszis. Jó, tegyük azt is hozzá, hogy itt nem volt 6000 sportág, hanem alapvetően mi volt? Atlétika, úszás, súlyemelés. Tehát ebben próbálkoztak. 42 sportoló indult, mondjuk a portoló, 24 országból.
1: Erre mióta készülsz, ez jó?
2: Ez sportág.
3: Buenos Morgan, minden hét.

0: sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánló.

délutánod olyan, mint egy hétfő reggel. Bálint Lászlóval jobb lesz. Ez a délutáni csúcs. Csak slágerek, csak pozitív.

Pennel és Sean Paul-lal, vagyis hát voltunk az iménti percekben, ez volt a Paradise, ti pedig a Summer Paradise egész pontosan. Hát nyári paradicsomról most annyira nem beszéltünk, kicsit szomorkás, olyan hidegfronti hatású időnk van, fáj a fejünk, érezzük ugye a csapadéknak a mellékhatásait, és hát nyilvánvalóan azért nem egy olyan tipikus nyári nap a mai, de azért ez leszegje kedvünket, még a hétfő se, ne engedjétek. Meg ráadásul hónap első napja van, a nyár kezdete, úgyhogy én inkább csak a vidámságot tudnám nektek elsősorban felhozni, na ezért érdemes velünk maradni. Na meg azért, mert itt csak is és kizárólag a legjobb slágerek forognak, és ráadásul pont egy nyári sláger jön. Emlékszem arra, ami még 2005-ben volt igazán nagy siker, hát elképesztő volt. Én nagyon-nagyon kedveltem már akkor is a hölgyet, aki most következik, és hát az a helyzet, hogy mind a mai napig így van ez, és hát együtt törekszünk, mert ő 2 hónappal idősebb nálam. Rihannáról beszélek, kérem szépen, aki 88 februári, úgyhogy azóta is nagyon kedvelem őt, már mi nem 88-an, 88 óta, hanem 2005 óta, onnan jön a pont.

0: Rock slágerek,
1: Don't You Wanna Do. Hát itt igen, pontosan John Legend-el is ez történt. Ti a Forrást hallgatjátok, és hamarosan Andit is fogjátok, hiszen jönnek a hírek és az infók. Előtte azonban még van időnk zenélni bőven, úgyhogy Diazzal, Mentával, Kygóval, meg Segivel is találkozhattok. S ha már a hazaiakat említettem először, akkor az újdonság jön. Ez a méreg. Hiába, oh!

0: Get My Party On Shaggyvel és Chaka Khannal, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel. Ezen slágerek között pedig a továbbiakban is felcsendülnek a legjobbak, de azért most már Andinak is átadjuk ám a terepet, úgyhogy jönnek a hírek, jönnek az infók, s aztán innen folytatjuk, mégpedig Alokkal és a Club Bizarral.
1: A jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Mit nézel, Anna?
4: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
3: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, New Carrara burkolat.
4: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
5: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, szép délutánt kívánok. Elindítja a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. Belgium megszigorítja az EU-n kívülről érkező diákokra vonatkozó szabályokat. Ráb Zoltán múlt és jelen című kiállításának megnyitója lesz Esztergomban. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött Hittaller Andrea. Elindítja a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban, közölte a kutatóintézet az MTI-vel. A hálózat célja, hogy láthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye a már működő, bevált hazai ökológiai termelési gyakorlatokat. A kezdeményezés egyben kapcsolódik a nemzetközi talajmisszió célkitűzéseihez is, amely Európa szerte támogatja a talajvédelmet szolgáló úgynevezett élő laboratóriumok és jó gyakorlatok elterjedését. A program keretében már az idén nyáron is számos szakmai esemény valósul meg, így például június 10-én a Szári Csorosztya Farmon szántóföldi terepnap várja az érdeklődőket, június 22-én a Tokaj Hészőlő szőlőbirtok szakmai napján a résztvevők betekintést nyerhetnek az ökológiai szőlőtermesztésbe. A belga kormány a mai napon közölte, hogy megszigorítja az Európai Unión kívülről érkező hallgatók tanulmányi és tartózkodási feltételeit, annak érdekében, hogy megakadályozza a rendszerrel való visszaéléseket. Az új szabályok szerint ezeknek a hallgatóknak gyorsabban kell bizonyítaniuk tanulmányi előrehaladásukat, az alap- és mesterképzésben résztvevő diákoknak 2 tanév alatt legalább 60 kreditet kell megszerezniük, ezt követően pedig évente további legalább 40 kreditet kell teljesíteniük. A kormány egyértelműbb korlátokat vezet be a mesterképzések, az emelt szintű mesterkurzusok, a bizonyítványt adó képzések és a doktori programok maximális időtartamára is. Azok a diákok, akik az első 3 évben 2 sikertelen képzés után egy 3. tanulmányi programot kezdenek, elveszíthetik tartózkodási engedélyük meghosszabbításának lehetőségét. Szigorúbb ellenőrzés vár azokra is, akik sikertelen felsőbb szintű tanulmányokat követően alacsonyabb szintű képzésre jelentkeznek át. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartanak ünnepséget Táton június 4-én 17 órakor a Hősök terén. Az eseményen beszédet mond Prantner Ákos egyetemi hallgató, közreműködik a Táti Férfi Kórus, Müller László és a zeneiskola tanárai növendékei. Várnak mindenkit Ráb Zoltán múlt és jelen című kiállításának megnyitójára június 4-én csütörtökön 17 órára a Féja Géza közösségi házba, Esztergomba. A kiállítást megnyitja Tóth Tamás Béla, a Tűzkerék XT tagja.
0: Időjárás.
1: Ma borult, erősen felhős idő lesz, és számítani kell záporok, zivatarok kialakulására is. 20 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Mindig veled, és mindig a legtutibb slágerekkel, és természetesen csak is és kizárólag veletek együtt. Itt a Forrás Rádióban. Hello, sziasztok! Az utolsó óra ugyan, de ez nem ok arra, hogy mondjuk lejjebb tekerjük a hangerőt, vagy éppen lejjebb vegyük azt a BPM számot, úgyhogy ennek megfelelően kezdünk is egy újdonsággal. Alokkal, Faithlesszel és Sam Harperrel. Forog már is a Club Bizarre. Tarts velem!

Don't Wake Me Up, James Hype-al itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között, és természetesen kizárólag ezen slágerek közül válogatunk. Na meg némi sztárinfóval is azért elárasztunk benneteket, ha éppen úgy van, mert férhez ment Dua Lipa, kérem szépen, úgyhogy Callum Turnerrel közösen kimondták az igent, május 31-én, azaz tegnap. A szertartáson egyébként csak a szűk családi és baráti kör vett részt, a fotók szerint Dua Lipa pedig egy különleges, meg nem mondom milyen ruhát viselt, mert egy nagyon cifra francia neve van, és meg lehet nézni őt az Instán egyébként, meg persze különféle helyeken, nagyon elegánsban volt, nem kifejezetten mennyasszonyi ruha, ez egy, inkább egy kosztüm tulajdonképpen, a férj pedig egyfajta szokásos elegáns, mondhatni esküvőkön megszokottan viselt ruhában érkezett, illetve vett részt a szertartáson, úgyhogy most már a két úriember, illetve két ember, ebben az esetben úri hölgy és úriember, hát most már kimondta a boldogító igent, Dua Lipa pár eddig se volt ugye szingli, de most már aztán végképp elkötelezte magát. Sok boldogságot! A Well Hello-val, illetve Turankánnal folytatjuk most. Itt van a Late Night Girl, illetve George Ezra is darra fakad. Mindjárt jön a Green Green Grass.

0: Prey, Bonoboy, a Coldplay-el, Nalán meg Little Sims-el, ti pedig a Forrást hallgatjátok. Ahol most éppenséggel a Buenos Morgenből hozunk nektek egy aprócska visszatekerős élményt, mert hogy az álomsportokról is szó esett a mai műsorban.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: De egyébként a színészeknél is milyen soknál van nagyon jó színésznél, akik nem végezték el aztán a színművészetit.
3: Az egy kicsit kevésbé kockázatos, mint papír nélkül műteni,
2: hát,
3: vagy diploma nélkül.
2: Igen.
4: Egyébként, és ezekre rámondanád, hogy csaló. Tehát neked nincsen olyanod. Te csaltál.
3: Na jó, mert az
4: biztos, hogy nem.
2: Hát mert az orvosabb, igen.
3: Jó, a színészkedés, az lehet, tehát ahhoz lehet, hogy van ösztönös tehetséged. Igen. Egy vakbélműtéthez már kevésbé.
2: Miért? Ott is lehet
3: ösztönösen érzem, hogy kell megoperálni.
2: Csak mondjuk tájékozottságod nincs, mondjuk a betegbiztonságról, meg ilyesminek.
4: Nincsen álmotok, amit úgy megnyernétek, de tudjátok, hogy nem lehet, és akkor a csalóversenyen megnyernétek? Tehát mit tudom én, egy sakkversenyen mondod, hogy nézd egy sas, és akkor megfordítod a táblát közben, vagy ilyenek?
3: De nyilván, hát
4: miben akarnál nyerni?
3: Hát figyelj, én is az egyébként pont a Kapu Tibi mondta el itt a múlt heti előadásán, hogy ő nagyon szeretett volna válogatott focista lenni, csak tök béna volt. De egyébként én is szívesen lennék válogatott focista.
2: Azért szerintem jobban járt azzal, hogy bizonyos lett.
3: Nekem amúgy saját bevallása szerint a magyar futball is.
4: Világálmom egyébként egy Oscar-díj, és biztos, hogy könnyebb kicserélni ott a borítékokat valahogy titokban, mint egy filmet megcsinálni.
3: És hogy meglepődnék meg?
4: A legjobb. Most látva a felhozatot, Kossuth Díj, arra van esélyem, Kossuth Díj.
2: Igen.
3: Gyep, én a magyar válogatottal lennék világbajnok, a magyar labdarúgó válogatottal. Az is elég lenne, hogy a 92. percben időhúzó cserének beküldenek előre a jobb szélre, tudod, labdát csak kell, hogy kapjak.
4: De nagyot kéne csalni.
3: De egyszer kapjak labdát. De ne valami keresztívelés legyen, mert akkor figyelj, nem biztos, hogy vannak. Hanem egy ilyen rövid passz, és akkor csinálnék egy pontos passzt, és megtapsoltatnám magam a közönséggel.
2: Hát, és lehet, hogy jobban is menne, mint egy-két játék.
4: Beengednek két percre, szerintem vihetsz magaddal a saját labdát. Csak nem tudom, annyi idő alatt elérsz a kapuig.
3: Na jó van, kreatív meglátások. Kicsi és szócó, az lennék én ott a jobb szélen.
1: Buenos Morgan, minden hét

és Temps, a 16-on a Rain Dance volt a tiéd. Európai lista a Forrás Charterben. Köszönöm, hogy itt vagy. Egészen 8 óráig tölthetjük együtt az időt. Taylor Swift-tel például. Az Opel Light a 16

Harry Styles és az American Girls a 14. helyen. Ez a Charterp. Köszönöm, hogy itt vagy. Apropó Harry Styles, Amsterdamban elindított a gigantikus Together Together elnevezésű világkörüli turnéját. A felbőszült rajongók miatt azonban már is át kell alakítani a méregdrága színpadképet. Kiderült ugyanis, hogy a hatalmas belógó színpadi elemek miatt a méregdrága prémium helyekről alig lehetett látni magát az énekest. Harry menedzsmentje persze azonnal kapcsolt, megígérték a design újratervezését, sőt a legfrissebb becslések szerint a rajongók csak a londoni Wembley stadionos bulik alatt közel 1 milliárd fontot fognak elkölteni utazásra, ruhákra és ajándéktárgyakra. Van pénz lóvéra, szokták volt mondani. No, Alex Warren dalára is van pénz. Az Ordinary jön a 13.

13. héten Alex Warren az Ordinary-t hoztam el neked, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, köszi, hogy itt vagy az európai listát egészen 8 óráig hozom, már is a K-pop Demon Huntersből a Golden-nel a 12.

dalok között néha megszólal a műsorvezető is. Ő Tamás, a Zimmerer. Fura neve van, de legalább megjegyzitek. Tehát Zimmerer.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok, 3 perc múlva 7 óra. Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, Varsóban hatályba lép az éjszakai szesztilalom, ismét egészségügyi szűrőnapot szerveznek Tatabányán. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, hozom az esti hír összefoglalót. Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között, tette közzé Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ma a közösségi oldalán. Kifejtette, az új rendszernek köszönhetően Budapesten éjszaka is könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe, a rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez, és sokkal könnyebb lesz akár a belvárosból, egészen a Deák Ferenc térről is eljutni éjszaka a főváros környéki településekre. A budapesti változásokat a BKK teszi közzé, az új hálózat július 1-től indul, a BKK és a MÁV volán összehangolt munkájának eredményeként, írt a bejegyzésében a közlekedési miniszter. Varsóban mától hatályba lép a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom, melynek értelmében 22 és reggel 6 óra között tilos szeszes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozik az éttermekre és a Varsó Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. A szesztilalmat Varsó két negyedében, köztük a belvárosban kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették. A varsói rendőrkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben évi összehasonlításban 37%-kal alacsonyabb volt a bűnözés, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, a szesztilalom alá nem vont városrészekben megnőtt. A főpolgármesteri hivatal megrendelésére januárban végzett telefonos felmérés szerint a varsóiak 58%-a támogatja, 27%-uk viszont ellenzi az intézkedést. Ismét egészségügyi szűrőnapot szervez a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála Kórház Tatabányán. Június 10-én általános állapotfelméréssel, testösszetételmérés és elemzéssel, táplálkozási tanácsadással, lelki egészségszűréssel, mozgásszervi tanácsadással és kézhigiénes gyakorlattal várják a lakosságot a kórházban. A program ingyenes és regisztrációmentes. Szeretettel invitálnak mindenkit Nyilas Attila Műveleti Memória című kötetének esztergomi bemutatójára a Kaleidoszkóp házba június 6-án 18 órára. Az est házigazdája Kali Ágnes erdélyi magyar költő, író és dramaturg. Verseiből felolvas a szerző, a kötetet ismerteti Bodrogi Csongor irodalomtörténész, a belépés díjtalan.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is erősen felhős, borult idő várható, 21 fok lesz a maximum, ami az éjszakai órákban 16 fokig csökken. Holnap vármegyénkben napos időt jósolnak, csapadék nélkül, 24 és 27 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A tizedik a héten Ray és a Where is my husband? Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a forrás chartert hétfőlévén, persze, hogy az európai kedvencekkel. Jön a visszatek robot is, Pharrell Williams a Happy-t hozza, és találkozó DJ Bólival is a Light Session 2 óráját kapott tőle 8 és 10 óra között. Előtte viszont még bizti, hogy mesélek neked Michael Jacksonról. Újra letarolta a világot 16 évvel a halála után. Hogy miért is? Na, mindjárt megtudod. Addig legjobbjaink, például Taylor Swift mindjárt, Olivia Dean pedig most kezd. A szó easy, ugyanis a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

Liam, a hetediken Olivia Rodrigo és a Drop Deed. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, köszönöm, hogy itt vagy. Mondom a menetrendet, hétfő Európa, ez van ma, kedda Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internetpéntek, Dance Chart. És ha már emlegettem a mait, az európait, Pharrell Williams érkezzen, hiszen 2014-ben ezen a héten ő volt az első helyen. Itt a Crook

kérem Tamás kedvence, még mindig Bob Sinclair és Kaizo újdonsága az I Can Wait, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter az európai listával, no meg Zella Larsonnal már is, a Lush Life a hatodik.

6. helyen Zala Larsson, a Lush Life volt a tiétek, ez a Forrás Rádió. Benne pedig a charter az európai listával, én Tamás, Alex Fever, dehogy is Alex Warren a folytatásban, a dalcíme a Fever, már nem is látok, pedig még nincs is sötét. Itt a Fever.

A negyedik helyen a Tame Impala és Jenny Collab Dracula. Te a chartert hallgatod. Köszönöm, hogy velem tartasz. Van, hogy mindenképpen, hiszen mindjárt a legjobb háromban vagyunk. A legjobb háromban pedig egy 1983-as dal is benne. Nos, a pop királyáról beszélek. A túlvilágról is megcsinálta, kérem, a teltházat. Nem akármilyen heteken van túl, ugyanis Hollywood az április végén debütált Michael című életrajzi film szabályosan letarolta a bolygót. A mozik előtt kígyózó sorok állnak, a friss jelentések szerint pedig a film már 800 millió dollárnál jár, és ezzel gőzerővel száguld a felé, hogy kiüsse a nyerekből a Queen féle Bohém Rapszódiát, és minden idők legtöbb bevételt hozó zenés filmjévé váljon. A legnagyobb őrületet egyébként az okozza, hogy Michael-t a saját unokaöccse, a zseniális Jafar Jackson alakítja, és állítólag baromi élethűen, mind mozgásban, mind pedig énekhangban. Most viszont én az eredeti Michael Jackson-t hozom neked. 983 a dátum, itt az európai listán a harmadik helyen a Billie Jean.

második, a Sam Fender és Olivia Dean újdonság, Rain Mean. A Forrás Rádiót hallgatott, benne pedig a Charter szól, ez az európai lista. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. Robobokám tovább, nem is akármivel. Az első helyen Justin Bieber és Nicki Minaj közösével.

0: az első ezen a héten Justin Bieber és Nicki Minaj, a Columba Beauty and the Beat volt a tiéd. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrest Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, érkeznek az amerikai kedvencek, na meg itt lesz Alex Warren is, történelmet írt a listákon, hogy miért is, kiderül majd holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, ha attól pedig élőben Buenos Morgan, én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: A tévémaci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Tűzoltóautók és látványos bemutatók várták a családokat a Richternél Dorogon. Augusztus 1-től Koros Gábor vezeti a Tatai Református Gimnáziumot, a Visszavágón is kikapott a Tatabánya ezüstérmesként zárt a sorozatban. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. június 1-én hétfőn. Immár 5. alkalommal rendezte meg a Richter Gedeon Enyerté Dorogi Gyáregysége a Richter Tűzoltó Gyereknapot, amelyre május 30-án szombaton délelőtt számos család látogatott ki a vállalat esztergomi úti parkolójába. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a gyerekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg a tűzoltók munkájával, valamint betekintést nyerjenek a létesítményi tűzoltóság mindennapjaiba. A programot hagyományosan hangos szirénázás nyitotta meg, majd a látogatók testközelből tekinthették meg a Richter létesítményi tűzoltóságának teljes járműparkját és felszereléseit. A gyerekek birtokba vehették a tűzoltóautókat, megismerhették a különféle eszközöket, valamint kipróbálhatták, milyen érzés egy tömlő segítségével tüzet oltani. A helyszínen mentőautó és motoros mentő is bemutatkozott, amelyek szintén nagy népszerűségnek örventek a családok körében. A kisebbeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, rajzolás és egyéb interaktív programok várták a Richter óvoda munkatársainak közreműködésével kialakított gyerekszigeten. A helyszínen Kabai Mihály, a Richter Gedeon Enyerté Dorogi Gyáregységének vezetője a dorogimedence.hu oldalnak elmondta, hogy a létesítményi tűzoltóság jelenléte kiemelt jelentőséggel bír a telephely biztonságos működése szempontjából. A gyáregység vezetője szerint az ilyen rendezvények arra is lehetőséget teremtenek, hogy a vállalat közelebb kerüljön a helyi közösséghez. Kabai Mihály arról is beszélt, hogy a Richter idén fennállásának 125. évfordulóját ünnepli, míg a Dorogi Gyáregység jövőre lesz 60 éves. Kis Zoltán, a Dorogi Richter létesítményi tűzoltóságának parancsnoka elmondta, hogy jelenleg 47 fős aktív állománnyal működnek, és a nap 24 órájában 4 tűzoltó teljesít szolgálatot, számolt be a dorogimedence.hu. Augusztus 1-től Koros Gábor vezeti a Tatai Református Gimnáziumot, kinevezéséről a napokban döntött az intézményt fenntartó Tatai Református Egyházközség presbitériuma. A leendő igazgató a legfontosabb célnak a gimnáziumra jellemző háromszög tudáshit közösség megőrzését tartja, olvasható az intézmény sajtóközleményében. Koros Gábor, akinek kinevezéséről május 20-án döntött a gimnáziumot fenntartó Tatai Református Egyházközség presbitériuma, 2007-ben csatlakozott az akkor még pápai református kollégium Tatai Gimnáziuma néven működő intézmény tantestületéhez matematika-informatika szakos tanárként. 17 éve igazgató helyettes szaktanári munkáját az elmúlt években háromszor ismerték el az önkormányzat tanulmányi különdíjával, 2018-ban pedig megkapta a Tatai Református Egyházmegye kiváló pedagógus díját. A Tatai Református Gimnázium tavaly ünnepelte indulásának 20. évfordulóját, a 4 és 6 év folyamos képzésen közel 400 diák tanul, olvasható Tata honlapján. Országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el május 29-től a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével. A részletekről Körtvéfáji Dina tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője beszélt.
3: A tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban vagy ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A száraz aljnövényzet, az avar kockázatot jelent, mert könnyen és gyorsan terjed benne a tűz. A szabadtéri tűzeseteket egyébként szinte mindig emberi tevékenység okozza, ezért különösen fontos, hogy az óvatosságra odafigyeljünk és tartsuk be a szabályokat. Szemetet, tarlót is tilos égetni, kerti zöld hulladékot pedig csak ott lehet, ahol ezt az önkormányzat rendeletben. esetben meghatározza, engedélyezi. A kerti grillt és a bográcsot azt használhatjuk a saját kertünkben, de nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Mindig legyen nálunk a tűzoltására alkalmas kézi szerszám is, és a szélben pedig azonnal hagyjuk abba a sütögetést. A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos információkat a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán érhetjük el.
2: A Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának tájékoztatása szerint környe 45-65 éves korosztályába tartozó azon hölgy lakosai, akik az elmúlt két évben nem vettek részt mammográfián, júniusban szűrővizsgálatra invitáló levelet kapnak a Szent Borbála Kórház mammográfia szakrendeléstől, mint szűrőközponttól. A meghívó névre szólóan érkezik, a vizsgálatokat június 1-től végzik a szűrőállomással egyeztetett időpontban, Tatabányán a Szent Borbála Kórházban, olvasható a község honlapján. Várja az érdeklődőket Esztergomba a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola hangszeres együtteseinek tanévzáró hangversenyére. A zeneiskola vonos zenekara mellett fellép a zeneiskola fúvós zenekara és kórusa. A hangversenyre június 3-án kerül sor 18 órai kezdettel a Dobó Katalin gimnáziumban. A belépés díjtalan, adományokat köszönettel fogadnak. És végezetül sport, a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének visszavágóját is elveszítette a MOL Tatabánya KC, az Észak-Macedon Ohrid vendégeként 31-25-re kikapott a bányász, így ezüstérmesként zárt a sorozatban. Hatalmas lehetőség előtt állt az Európa Kupa döntőjének mindkét résztvevője, a Tatabánya és az Ohrid is története első nemzetközi trófeájáért szállt harcba. Sajnos a hazai szurkolók a hatalmas feszültségben nem bírtak sportszerűek maradni, Baptiste Dematrinnak mutogattak rasszista jelzéseket. Az Ohrid 31-25-re nyert hazai pályán, így kettős győzelemmel hódította el az Európa Kupát. Tóth Edmond, a MOL Tatabánya KC vezető edzője a Nemzeti Sportnak elmondta, sajnos ezt a párharcot nem lehetett úgy megnyerni, hogy egyik meccsen sem játszottunk jól, a jobb csapat nyert. Egy ilyen kapus teljesítményt nem tudtunk úgy kihasználni, ahogyan kellett volna, pont Andó Arián védései miatt benne volt a meccsben a siker lehetősége. Támadásban a rutinos játékosainktól is komoly hibák csúsztak be, amit egy ilyen döntőben nem lehet elbírni. Viszont egy olyan idén tudunk magunk mögött, amire abszolút büszkék lehetünk, mondta Tóth Edmond. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. június 1-én hétfőn. További kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session.

Millás Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session!

0: Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!

Confession of the Groove.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

Közelebb rakod, 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

Mások szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmer

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbe mászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Más, mint egy...

kávé mellé jól jön még valami plusz. Forrás Rádió. Mindig veled.